lépsz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész

0: Sírt, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Türelmet kérek tőled. Türelmet magamnak, embertársamnak, az egyháznak, a társadalomnak. Te megértesz engem. Én nem semmit tevő várakozásra vágyom. Ülni a körben, hasítozva, nem ölbetett kézzel henyélni, sem fásultan belenyugodni. Mikor türelmet kérek, álhatatosságot is kérek. Kitartást, ha csapás ér. Helytállást és erőt. Tűrni fáradtságot. Legyőzni minden rosszat. Mert mindig jobbat akarok. Szeretnék mindig jobb lenni. Jobbat alkotni. Nem akarom feladni, mert újra meg újra nem sikerült, mert annyian csődöt mondanak, mert annyi minden nem sikerül. De azt sem akarom, hogy csődbe vigyen a türelmetlenség. Az, hogy ma akarom megszerezni, amit csak holnap lehet, s ráadásul mindent tönkreteszek. Ajándékozz nekünk a türelem erényét. Hisz te is türelmes vagy velem és velünk. De add azt a kegyelmet is, hogy felismerjük, ha a türelem által vétkezünk. Add, hogy tudjam, mi az, amit ma meg kell tennem. Mert holnap túl késő. Lelked által világosíts meg engem.

Útkeresők vagyunk. Jézus Krisztus. Utak, szabályok, célok. Mindenütt kétségessé lettek. A tudományban, a politikában, a szeretetben. Olyan hangulatban élünk, amelyben keveredik a szabadulás vágy, meg az aggodalom. Ne hagyj el ebben a bizonytalanságban. Ments meg attól, hogy hajdani vélemények bunkerében keressünk menedéket. De ments meg attól is, hogy elfogadjuk a gondolatot, hogy nincs semmiféle út, szabály, amit megismerhetünk, cél, amiért élhetünk. Jézus Krisztus, felfedezők vagyunk, és segítségre várunk. Volt idő, amikor célokat és szabályokat parancsoltak ránk. A törvény előírja, a Biblia tanítja, az egyház mondja. Mi érzékenyen reagáltunk minden cél meghatározra és előírásra. Állítsd be érzékenységünket a helyes mértékre. Mert ha nincs cél meg szabály, az út könnyen zsákutcába és katasztrófába visz. Jézus Krisztus, nekünk segítség kell a kutatáshoz, térkép és iránytű, hogy segítségükkel megtaláljuk a magunk útját. Nem akarunk parancsfelvevő antennák lenni, szemellenzősek. Küldj olyan embereket, akik segítőkészen mellénk állnak, akik keresni segítenek. Számukra nincs merev szabály. Akikről felismerhető, hogy ugyancsak vándorok velünk és értünk. Jézus Krisztus, így a hozzád vezető út nem ránk parancsolt út lesz, amit kedvetlenül járunk, hanem a mi saját útunk, amelyért minden fáradtságot, örömest vállalunk. Mert újra látjuk a célt.

messze vagyunk már az időktől, amikor az ember minden ismeretlent és meg nem magyarázhatót Istennek kiáltott ki, és körülvett babonás tisztelettel. Istenem, mi nem úgy tisztelünk téged, mint bálványt a tudomány réseiben, fülkeiben és üregeiben, mert akkor te nem Isten volnál, csak egy föl nem tárt természeti törvény vagy ismeretlen csillag. Ember nem járt a hegycsúcs. Istenem, mi úgy tisztelünk téged, mint végső titkát a dolgoknak, a természeti törvényeknek, a tudományos megismerésnek. Mi úgy tisztelünk téged, mint akitől ered, és akihez tart minden élet. Nagy tudósok vallják, hogy minden új fölfedezésük elmélyítette tiszteletüket a dolgok végső oka iránt. A mi életünk nem rettegés az ismeretlentől, hanem elismerése annak a titoknak, mely ott rejlik minden élet mögött. A tisztelet életünk része. Istenem, add, hogy tiszteljük a szépséget és erőt, amely megérint a világ mindenség pompájában, a tengerviharában és minden létezőben. Istenem, add, hogy tiszteljünk minden embert, mert az ember titkát szín, hang, tudás nem tárja föl, a szeretet sejteti meg velünk. A szeretet az Isten emberre mutat. Istenem, add, hogy tiszteljük mindazt, ami fölöttünk van, ami hozzó, hasonló hozzánk, ami alattunk van. Ez kezdete a szeretetnek.

Uram, vannak gondolatok, szavak, tettek, amelyeket régen bűnnek ítéltem, de ma már helyesnek tartok. Vannak gondolatok, szavak, tettek, amelyeket azelőtt jónak véltem, és ma már hibáztatok. Segíts meg, hogy helyesen ítéljek. Uram, én már nem tudom a lelkiismeretemre gépiesen azt mondani, Isten szava. Én tapasztaltam és megéltem mennyi sokféle nevelést, korszellemet és társadalmi normát fogadott el biztos szabályként a lelkiismeret. A belső hang, mikor igazán a te hangod? Segíts ebben a tanástalanságban. Uram, mindez a kétség és bizonytalanság elméleti játszadozássá fajulhat, tovább prédikáljuk a bűnt és értékét veszti a lelki ismeret. Engedd, hogy felismerjem a bűnt, és hogy van-e olyan bűn, ami senkinek sem árt, és te mégis bűnnek nevezed. Szabadíts meg az öncsalástól, hogy biztosan lelkiismeretet, ítélő lelkiismeretet, amelynek mértéke a szeretet, a te főparancsod. Segíts, ha tanácstalan a lelkiismeretem.

Nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz álom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot. Köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amint megint újra kezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés-ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Most nem alusták és a gyávák álmairól beszélek. Ők behunják a szemüket, hogy elaltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás. Kemény nap után, amikor kimerültem, mindent félreteszek és rád bízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, az új nap új erőt, új bátorságot ad. Istenem, azt mondják, az alvás testvére a halálnak. De nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok-e a reggelek, mint egy új élet? Tőled, veled.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Szent Salamon király. Salamon első András királyunk idősebb fia volt, aki 1060-ig uralkodott. Apja, megmásítva a tulajdon öccsének, a későbbi első Bélának tett trónutódlási ígéretét, 1057-ben megkoronáztatta a fiát, a mindössze 3 éves Salamont. Harmadik Henrik német császár leányával, Judittal jegyezte el. Béla azonban fegyvert fogott, ezért Salamonnak 1060 őszén anyjával, az orosz Anasztáziával menekülnie kellett. A német császári családdal való kapcsolatai révén azonban 1063-ban, mint 10 éves gyermek, német hadak segítségével visszatért és elfoglalta a trónt. Nagykorúságáig anyja, illetve a nála 6 évvel idősebb felesége Judit kormányzott. Első Béla fiainak, Gézának és Szent Lászlónak lengyel segítséggel való föllépése Salamon családját arra késztette, hogy az unokatestvér hercegeknek átadja az őket apjuk után megillető erdélyi hercegséget. Egy ideig békében éltek. A fölserdült ifjú király azonban környezete és nyugtalan természete hatására egyre inkább vetélytársnak érezte unokabátyjait. Végül is haddal támadt Géza hercegre, hogy elfogja. Először sikerült szétszórni a Géza hadait, de László a segítségére érkezett, és így Salamon 1074. március 14-én elveszítette a mogyoródi csatát. Hívei nagyrészt elhagyták, és családjával Mosonvárába menekült. Sikerült rávennie a sógorát, 4. Henrik császárt egy Magyarország elleni hadjáratra. Amikor azonban ez sikertelen maradt, Salamon László fogságába esett, aki Visegrádon tartotta őrizetben. 1083-ban István király szentélyavatása alkalmából kiszabadult, részt vett az ünnepségeken, de a neki felajánlott másodrangú szerepbe nem tudott beletörődni. Ezért a Havasalföld felé vette útját. 1087-ben a kunokhoz csatlakozva vett részt egy Drinápoly elleni hadjáratban, ezután eltűnt a szemek elől. A hagyomány szerint Pola mellett szent remeteként fejezte be az életét. Hevenesi Gábor a 17. század végén így ír róla. Salamon első András magyar király fia még nem volt 4 esztendős, amikor eljegyezték 3. Henrik római császár leányával, Zsófiával. 5 éves korában magyar királlyá koronázták. Miután fölserdült, változó szerencsével uralkodott. Győztes háborúkat vezetett a besenyők és a bolgárok ellen, Dalmáciában és Horvátországban Zolomírt visszaültette királyi trónjára. Kevésbé volt sikeres a rokonaival, Gézával és Szent Lászlóval folytatott harca. László fogságába esett, és a visegrádi várban raboskodott, ahonnan csodával szabadult meg. Szent István sírjának fedőlapját, amikor László ki akarta emelni a holttestet, mindaddig nem tudták megmozdítani, míg Salamon vissza nem nyerte szabadságát. Később ismét háborút kezdett, de László újra legyőzte, és akkor a Szentlélek megvilágosítására, fölismervén a mulandó dolgok hiúságát, titokban elhagyta a csatateret, letette a koronát és a sisakot, és magányba vonult. Itt megtapasztalta, hogy senki sem boldogabb annál, akit a világ gyűlöl. Barlangokban rejtőzködött, füvek és vadalma volt az eledele, száraz lomb volt az ágya, forrásvíz az itala, és vadak bőre a ruhája. Böjtölt, vezekelt, éjjel-nappal imádkozott, és kereste a környéken lakó szent remetéket. Végül teljesen ismeretlenül 1077-ben fejezte be földi életét az isztriai Polában, ahol minden évben szeptember 28-án ünneplik, és szentestének erekéit nagy tisztelettel őrzik.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai plébánia Betlem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, hogy helyezzük kéréseinket az Úr Jézus lába elé, és imádkozzunk hittel, bizalommal az oltári szentség előtt.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az evangéliumban a vak Bartimeus ledobja magáról a köntösét, és Jézushoz megy. Ahhoz, hogy mi is odalépjünk az Úr Jézushoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá, ebben az imádságban szükséges megszabadulni, és ledobni magunkról mindazt, amit hordozunk. Vessünk el mindent, ami akadályozza hitünket, mindazt, ami a hitetlenséggel kapcsolatos. Ebben a pillanatban vessük ki mindezeket az életünkből, a gondolatainkból, a szívünkből és a lelkiismeretünkből. Szabaduljunk meg minden bűntől, minden előítélettől. Szabaduljunk meg attól a szétszórtságtól, amelyet ma este idehoztunk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, a fájdalmainkkal. Szabaduljunk meg lelkünk minden terhétől. Fakadjon fel bennünk a kiáltás az életért. Az igazi életért, amelyre igazán vágyunk. És ezt csak Jézus tudja megadni. Ne legyünk az út szélen, hanem legyünk a szívünkben. Gondolatainkban álljunk Jézus elé, mert ő most előttünk áll. Mindannyiunktól azt kérdezi a mai estén, mit akarsz, mit tegyek veled? Alkalmazzuk a vak kiáltását saját lelkünk vakságában. Kiáltását a szabadságért, az igazságért, a békéért, mert Jézus mellénk állt. Ő a világ üdvözítője és mindannyiunk üdvözítője, ő maga a jóság. Nyissuk ki előtte a szívünket. A hitben a lelkünk szemével nézzük őt. Egész lényünkkel mondjuk ma este Jézusnak azokat a szavakat, amelyek a vak kiáltott irgalmaz. Ez azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy Jézus úgy simogasson meg bennünket, mint édesanyja és édesapa a gyermekét. És ez az irgalomnak az értelme, hogy érezzük a gyengétséget a lelkünkben, minden sebzettségünkben. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, és könyörülj mindazokon, akik szenvednek, akik elhozták hozzád fájdalmaikat, akik arra várnak, hogy megmentsd őket. Mindazokat, akik oly sok tehertől és gyengeségtől, bűntől szeretnének megszabadulni, akikben ismétlődik állandóan a fájdalom és a hitetlenség. Könyörülj azokon, akik szomorkodnak, és nem tudják hogyan tovább, hogyan jussanak el szeretteikhez. Könyörülj mindazokon, akik a vagyon, a hitel miatt szenvednek. Azokon, akiknek nincsen otthonuk, akiknek nincsen munkájuk, akiknek nincsen alapvető biztonságuk, és mindez megsebzi őket. Azokon, akik az élet peremén élnek. Könyörülj mindazokon, akik mások ellenséges viselkedése miatt sebződnek, szóval, tettel, gesztusok által, amelyek erősebben sebeznek, mint bármilyen fegyver vagy kés. Mindazokon, akik az igazságtalanság által kaptak sebeket, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk. Könyörülj mindazokon, akik másokra támadnak, akik csúnya dolgokat művelnek, akik rágalmaznak és tudatában nincsenek tetteiknek, hogy milyen szenvedést okoznak mások szívében azzal, amit tesznek. Könyörülj mindazokon, akik amint reggel felébrednek, agressziót hordoznak a szívükben, és nem tudnak megbocsájtani. Könyörülj mindazokon, akiket az ördög, a hazugság atya arra indít, hogy hazug világban éljenek. Azokon, akik hazugsággal szeretnék megnyugtatni lelkiismeretüket, miközben rosszat tesznek. Könyörülj, hogy megtérjenek. Könyörülj azokon is, Dávid, fia, akik másokat leértékelnek. Akik mindent azért tesznek, hogy mások szenvedjenek. Könyörülj mindnyájunkon, amikor a szívünkbe elkezd beszüremkedni a gyűlölet. Amikor a keserűség és a gyűlölet szíve, szelleme szeretne uralkodni a szívünkben. Irgalmaddal akadályozd ezt meg. Könyörülj rajtunk azokban a pillanatokban,
amikor nem vagyunk képesek uralkodni ösztöneinken, amikor átengedjük magunkat a romboló, a parázna, a tisztátalan, a rendetlen ösztönök erejének, annak az erőnek, amely megsemmisíti a lélek szépségét bennünk és másokban. Jézus, könyörülj rajtunk! Különösen akkor, amikor elkezdjük elveszíteni a hitünket. Amikor azt gondoljuk, hogy elhagytál bennünket, hogy nem törődsz velünk. Nyisd meg szemünket, de ne csak a testünkön, hanem a belsőnkben, a szívünkben és a lelkünkben. Hogy meglássuk az élet titkait, hogy gyógyításod által helyesen lássuk a valóságot, az életet és az embereket. Mester, add, hogy lássak. Hisszük, hogy Jézus él. Hisszük, hogy előttünk és velünk van. Ezért helyezd Jézus elé mindazt, amit teherként ma idehoztál. Mindazokat, akiket a mai estén idehoztál. Minden fájdalmat, minden sebet, minden szemét, ami és aki gyógyulásra szorul. És ezt tedd tudatosan a hitben. Uram, lábad elé helyezzük szenvedésünket, a betegségeinket és betegeinket. Tisztíts meg és érints meg isteni véreddel, és gyógyíts bennünket. Uram, megdicsöld sebeit kereszted, és drága szent véred által gyógyíts bennünket és betegeinket. Irgalmazz nekünk! Jézus, te mindig meggyógyítod az embereket. A te erőd mindig ugyanolyan isteni és örök. Hiszem, hogy meg tudsz minket is gyógyítani. Hiszem, hogy meg tudod gyógyítani betegeinket, mert együtt érzel velünk, és könyörülsz, adj az evangéliumi vakon. Köszönöm, Jézus, hogy mindezt megteszed, és mindazt megteszed, ami a javunkra válik.

Köszöntünk, Úr Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben. Kérünk, áraszt ki gyógyító szeretedet Mónikára és mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és állítsd vissza egészségüket. Isteni orvosunk, te látod az ő küzdelmeiket és a balesetek többi áldozatát. Adj testüknek új erőt, lelküknek pedig mély békét ezen a mai napon is. Amen.

Jézusom, a te szent sebeid által nyerünk gyógyulást. Kérünk, érintsd meg Mónika és mindazon betegek testét, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, valamint a közlekedési balesetek többi áldozatát, és vedd el tőlük a gyengeséget. Urunk, hálát adunk az eddigi javulásokért. Kérünk, vidd véghez a csodát, amit megkezdtél bennük, hogy testileg, lelkileg teljesen felépüljenek, és téged áldva dicsőíthessenek.

Te élő kenyér vagy, aki táplálsz bennünket. Erősítsd meg Mónika és mindazok szervezetét óráról órára, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, hogy sejtjeik megújuljanak a te kegyelmedből. Jézusom, te vagy a feltámadás és az élet. Add, hogy Mónika és mindannyian hálatelt szívvel tanúskodhassanak a te megtartó, gyógyító hatalmadról. Amen.

Urunk Jézus, kérünk, távolíts el minden visszaesést, szövődményt és akadályt Mónika és mindazok gyógyulásának útjából, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Hálát adunk neked az eddigi minden apró testi és lelki gyógyulásért. Adj erőt és reményt. Te közel vagy a szenvedőkhöz. Öleld át Mónikát és mindenkit, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Szereteteddel, és ne hagyd el őket egy pillanatra sem. Amen.

Mindenható Istenünk, áld meg a kezelő orvosokat és az egészségügyi személyzetet. Adj nekik bölcsességet, tisztánlátást és biztos kezet minden döntésükhöz. Urunk Jézus, hálát adunk az orvosok, a nővérek és az ápolók áldozatos munkájáért. Jutalmazd meg nekik bőségesen a betegek felé mutatott szeretetet és türelmet. Amen.

Jézusunk, vezéreld az orvostudomány eszközeit és a gyógyszerek hatását, hogy azok Mónika és minden balesetet szenvedett beteg mielőbbi felépülését szolgálják. Mennyei Atyánk, áld meg a kórház minden dolgozójának munkáját, akik szeretettel és elhivatottsággal küzdenek a betegek életéért.

Gondviselő atyánk, erősíts meg minden megpróbáltatás alatt lévő családot. Adj nekük emberfeletti erőt, kitartást, hitet és rendíthetetlen reményt. Szentlélek, Úristen, töltsd el a családok szívét a te békéddel, amely minden értelmet meghalad, és üzzel tőlük minden aggodalmat. Amen.

Urunk Jézus, hálatelt szívvel köszönjük az imalánc összefogását, amellyel te benned egyé váltunk. Tartsd meg a testvéreket a fegyelmezett, szüntelen és buzgó könyörgésben. Szűzanyánk, csíksomiói segítő Szűz Mária, vedd oltalmad alá ezt az édesanyját, Mónikát, és mindazokat, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, családjaikkal együtt. Hálás szívvel köszönjük anyai gondoskodásodat és közben járó segítségedet. Oltalmad alá helyezzük minden családot, és mutasd be kéréseinket a te szent fiadnak.

Urunk, legyen meg a te tökéletes és szent akaratod Mónika és mindazok életében, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, mert tudjuk, hogy a te terved mindig a javunkat szolgálja. Hálát adunk a te végtelen jóságodért és minden eddigi kegyelmedért, amellyel hordozod őket. Irgalmas Jézus, az oltári szentségből tekints le Mónikára, mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a világ összes betegére, különösen azokra, akiknek nincs senkijük, aki imádkozzon értük. Amen.

Jézus, te meggyógyítottad a bénákat és vakokat. Hálát adunk neked minden eddigi gyógyulásért, és a te megtartó kegyelmedért. Adj hitet és testi-lelki gyógyulást Mónikának, mindazoknak, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és minden szenvedő testvérünknek. Kérünk, Úr Jézus, enyhítsd a betegek félelmeit és magányát, és küldj melléjük segítők és szerető embereket. Amen.

Mennyei Atyám, az oltári szentségben jelenlévő fiad előtt állva hálát adok a közelmúlt minden kegyelmért és csodájáért. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és hálás szívvel köszönöm Mónika és mindazok, akik hozzám hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata állapotának javulását. Teljes szívünkből köszönjük, hogy szereteteddel hordozod és erősíted őket a szenvedésben.

Uram Jézus Krisztus, Te 2000 év után most is csodát teszel itt a Földön. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk itt és most. Jézus Krisztus, hálát el szívvel köszönjük a Te végtelen irgalmadat, és hálát adunk a teljes gyógyulásért, amelyet Mónika és mindazok, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata mind testiekben, mind lelkiekben tőled nyernek el. Amen.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Hallgass is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, nyisd arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad, Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik, a szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Csíksomlyói plébánia Betlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak a legméltóságosabb oltári szentség előtt. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, további áldott szép estét kívánva. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, jó rádiózást, dicsértessék be Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval is szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséget érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe menetelét, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedeteink elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzad.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Amen.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Jajaname.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

Isten. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Amen.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsa Fizér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: kezdőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: virgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben fölvett.

szolgáján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Az

0: Száján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja, maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítóitól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio de la gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelek bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellet, kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCS

0: Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellette bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuitatját. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Marc Ouellette bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellette bíboros panaszt emelt, vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
1: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata szüzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz káp atya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmet.

0: amelyeket kérjenek a szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinus püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában három keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a Lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
1: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kihallgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 000 zarándok nagy örömére. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsurált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Az 5. fejezetnél tartunk, a 27. 28. verseket olvasom. Elővezették hát, és a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta őket. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, s lám egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. A Sanhedrin tagjai úgy viselkednek, mintha továbbra is vitathatatlan hatalmuk lenne az apostolok felett, és elrendelik, hogy álljanak a bíróság elé, amíg a főpap kihallgatja őket. A főpap a nagy tanács korábbi ünnepélyes parancsára hivatkozik, amely szigorúan elrendelte, hogy az apostoloknak abba kell hagyniuk a tanítást az ő nevében, abban a névben. Kifejezés arra utal, hogy a főpap még Jézus nevének megemlítésétől is vonakodik, amelyről bebizonyosodott, hogy egyébként nagy hatalommal bír. Vádolja az apostolokat azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a nagy tanács tilalmát, és a tanításukkal elárasztották Jeruzsálemet. Azzal is vádolja őket, hogy ennek az embernek a vérét akarják rájuk hárítani, vagyis a vezetőknek tudják be Jézus halálát. Az apostolok cselekedetei valóban azt mutatja, hogy az apostolok többször is vádolták a vezetőket Jézus meggyilkolásában játszott szerepük miatt, de ezt azért tették, hogy bűnbánatra és hitre hívják meg őket. Péter azzal vádolta meg a jeruzsálemi zsidókat és a vezetőket, hogy Jézust keresztre feszítették, és azt kérték, hogy helyette engedjék szabadon a gyilkost, Barabást. Máté szenvedés történetében a zsidó tömeg így kiált Pilátusnak, az ő vére rajtunk és gyermekeinken legyen. Ami Jézus haláláért vállalt felelősségvállalás, és ironikus módon egyben irgalomért való kiáltás is, hiszen Jézus vére a megváltás és a bűnbocsánat forrása. Nem lehet másokat új életre hívni, anélkül, hogy őszintén beszélnénk a vétkeikről, és a bűnbánatra szólítanánk fel őket. A 29. verset olvasom. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Péter és az apostolok válasza határozott. Jézus parancsa, hogy hirdessék az evangéliumot, felülírja a nagy tanács parancsát, miszerint hallgassanak erről. Ez megismétli azt a félreérthetetlen elvi kijelentést, amely korábban kérdés formájában hangzott el. Amikor az emberi törvények ellent mondanak Isten törvényeinek, a hívők arra vannak meghívva, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Még akkor is, ha az emberi hatóságoknak való engedetlenség társadalmi előmenetükbe, megélhetésükbe, vagy akár az életükbe kerül is. Péter kijelentése számos olyan helyzetben vált harci jelszóvá, amelyekben az embereket emberi törvények vagy parancsok arra kényszerítik, hogy lelkiismeretük ellen cselekedjenek. Következő két vers így hangzik. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és megváltóvá, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Ezek a versek azt az elvet szemléltetik, hogy Isten felülkerekedik az emberi hatalmon. Péter szembeállítja a Sanhedrin cselekedetét. Ti megöltétek őt keresztfára feszítve. Szembeállítja ezt Isten cselekedetével, aki Jézust igazolta azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Isten továbbá Jézust a jobbjára emelte, ami a Zsoltárok könyvéből, a 110. Zsoltár első verséből származó kifejezés, és azt jelenti, hogy részesült Isten fenségében és hatalmában. A jobb oldalon való tartózkodás, tehát Isten jobbjáról van szó, azt jelenti, hogy részesül az uralkodó hatalmában és dicsőségében. Jézus a Sanhedrin előtt tanúskodott arról, hogy Isten jobbján fog ülni, utalva ezzel a 110. Zsoltár első versére. A korai keresztények gyakran használták ezt a kifejezést a feltámadt Jézus isteni hatalmának és tekintélyének kifejezésére.
Péter itt azt mondja, hogy Jézust vezetőként és megváltóként magasztalták fel, más kifejezéseket használva, mint a máshol az ő magasztalására használt úr és messiás szavakat. A vezetőt jelölő görög szó az árhegosz, jelenthet herceget vagy szerzőt is, de itt valószínűbb, hogy azt jelenti, aki elsőként jár egy úton. Vagyis Jézus az első, aki átlépett a halálból az életbe, és így úttörője lett mindazoknak, akik egy napon majd feltámadnak a halálból. És akkor itt egy kitérő az átokról, hogy átkozott mindaz, aki a fán függ témakörben. Péternek az apostolok cselekedetei 5.30-ban szereplő utalása arra, hogy fára akasztották. A Mózes törvényében szereplő szöveg zsidó értelmezésére épül. Mózes 5. könyve, a 2. törvénykönyv 21-22-23 előírja, ha egy halálos bűnt elkövető embert kivégeznek és felakasztják egy fára, holtteste nem maradhat a fán éjszakára. Ugyanazon a napon el kell temetni. Aki fel van akasztva, az Isten átka. Ne szennyezd be azt a földet, amelyet az Úr a te Istened örökségül ad neked, adja Mózes parancsba annak idején a zsidó népnek. Ez a szöveg eredetileg egy bűnöző holttestére vonatkozott, akit valószínűleg megkövezéssel kivégeztek, majd mások számára figyelmeztetésül felakasztottak egy fára. A kivonulás azt mondja, hogy mivel Isten átka, az ő ítélete nyugszik a kivégzett gonosztevőn. Testét nem szabad nyilvánosan közszemlére hagyni. Később a fára akasztás átkát a keresztre feszítésre is alkalmazták. Arra a kegyetlen kivégzési módra, amelyet a zsidók, a perzsák, majd később a rómaiak kezétől szenvedtek el. A kifejezés végül nem csak a holttest fára akasztására utalt, hanem arra is, hogy valakit élve szögekkel vagy kötelekkel egy fa kereszthez rögzítenek. Így a fa szó átvitt értelemben használva, tehát ahol kínokat szenved, míg végül meghal. Tehát itt a kereszt az nem egy igazi fa, nem egy élő fáról van szó, hanem egy fából készült kereszt. Szent Pál a Galatákhoz írt levelében megmutatja, hogy Jézus hogyan szenvedte el önként ezt az átkot értünk. Krisztus megváltott minket a törvény átkától azzal, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki a fán függ. Galata levél 3.13. Az Ószövetségben és az Új Szövetség nagy részében a megváltó kifejezés általában Istenre van alkalmazva, de a korai egyház számára ez Jézus címévé is vált. Azok a keresztények számára, akik pogány háttérrel rendelkeztek, mint például az apostolok cselekedeteinek sok eredeti olvasója, a megváltó kifejezés ismerősebb volt, mint a messiás, vagyis a Krisztus, mivel azt gyakran a római császára használták. Mind itt, mint az apostolok cselekedetei 13.23-ban, a szövegkörnyezet egyértelműen Jézusra utal, mint Izrael megváltójára. Már az Új Szövetség azt is megerősíti, hogy Jézus az egész világ megváltója. Itt Péter zsidó testvérként szól a Sanhedrinhez és a főpapokhoz, hivatkozva őseink Istenére, akit mindannyian imádnak. Elmagyarázza, hogy Jézus úgy menti meg Izraelt, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot ad. Péter azt mondja, hogy a feltámadt Jézus most lehetőséget kíván a bűnbánatra és a bűnbocsánatra, és ezt az ajánlatot kiterjeszti azokra Izraelben, akik válaszolnak rá. 32. verset olvasom, mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ennek hallatára haragra gerjedtek, és meg akarták őket ölni. Miután hangsúlyozta, hogy Isten Jézust nevezte ki Izrael vezetőjévé és megváltójává, ugyanazt a Jézust, akit a zsidó vezetők keresztre feszítettek, Péter azzal zárja szavait, hogy kiemeli az apostolok hitelességét a tanúságtétel megfogalmazásában. Mi ezeknek a dolgoknak a tanúi vagyunk. Vagyis Jézus halálának, feltámadásának és az azt követő Szentlélek kiáradásának is.
Az, hogy Isten felmagasztalta Jézust az apostolok által végbevitt gyógyításokról és korábbi tanúságtételükből is kitűnik. Nem csak az apostolok tanulj ennek, hanem a Szentlélek is, akit az Isten azoknak adott, akik engedelmeskednek neki. Péter azt mondja, hogy a Szentlélek a keresztények szívében és elméjében tanúskodik arról, hogy igaz, amit hirdet. A Szentlélek cáfolhatatlan tanúságát legutóbb a sánta ember meggyógyításakor tapasztalhattuk meg, amely esemény késztette először a Sanhedrint az apostolok letartóztatására. Az apostolok cselekedetei 3. fejezetében. Ezen felül Péter arra utal, hogy azok, akik hisznek Jézusban, azért kapták meg a Szent Lelket, mert engedelmeskedtek az Istennek. Míg a Sanhedrin vezetői nem kapták meg a Szent Lelket, mert nem engedelmeskednek az Istennek. Jézus azon utasításával együtt, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az isteni, Péter kijelentése miszerint inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint bármely emberi hatóságnak, alapvető jelentőségű a keresztény lelkiismeret felfogás és a jó állampolgárság szempontjából. E két szakasz alapján a katekizmus azt tanítja, hogy a katolikusoknak jó állampolgároknak kell lenniük. De hogy az állampolgár lelkiismereti kötelessége, hogy ne kövesse a polgári hatóságok utasításait, ha azok ellentétesek az erkölcsi rend követelményeivel, az ember alapvető jogaival, vagy az evangélium tanításával. Ezt a katekizmus 2242. pontjában olvashatjuk. A mai világ számos részén bizonyos polgári hatóságok vagy törvények sértik az emberi méltóságot, vagy indokolatlanul korlátozzák az egyház szabadságát az evangelizációban, és az erkölcsi kérdésekben való véleménynyilvánításban. Püspökeik iránymutatása alatt a katolikusoknak imádságos megfontolás útján kell eldönteniük, hogyan álljanak ellen az ilyen hatalommal való visszaéléseknek. Tehát ennyit az állami hatóságoknak a való engedelmességnek, vagy hogy hol van a határ, amikor már nem kell. És akkor nézzük itt tovább a 33. verstől. Ennek hallatára haragra gerjedtek, és meg akarták őket ölni. De felállt a főtanácsban egy Gamaliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, és törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez. Izraelita férfiak, szólt hozzájuk, fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni. Ahogy az várható volt, Péter tagadása, tehát ellenkezése, hogy engedelmeskedjen a főtanácsnak, és hogy abba hagyja a Jézusról való prédikálást, annyira felbőszítette a többséget, hogy halálra akarták ítélni őket. Az ő szemszögükből az apostolok Jézusról szóló prédikálása eltérítette az embereket a zsidó vallástól, amiért a büntetés a megkövezés volt. Gamaliel azonban egy nagy tiszteletnek örvendő rabbi, aki Pál tanítója volt, az apostolok cselekedetei 22.3-ból tudjuk meg magától Páltól, ő óvatosságra int. Folytatom az evangélium ige felolvasását, mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy 400 férfi mellé szegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétszórták és megsemmisítették. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszóródtak. Gamaliel olyan más, kvázi messiás mozgalmak példáit hozza fel, amelyek alapítóik meggyilkolásával kihaltak, mivel ezek a mozgalmak nem Istentől származtak. Két példáját, Teudást és a népszámlálás idején fellépő galileai Júdást, Lukács kortársa, a zsidó történetíró Józsefusz is megemlíti. Józsefusz szerint Júdás lázadása az Augustus császár által Krisztus után 6-ban elrendelt adó népszámlálás idején történt, nem pedig Jézus születésekor tartott népszámláláskor. Józsefusz Teudás mozgalmát jóval Júdásé utára, valamint az apostolok cselekedetei 5. fejezetben leírt események utára
Krisztus után 45-46-ra teszi. Mindketten felkelést szítottak Róma ellen, és mindkettőjüket megölték. Követőiket pedig feloszlatták és szétszórták, így mozgalmaik semmivé foszlottak. A 38. és 39. verseket olvasom. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe. Elfogadták érvelését. Gamaliel azt állítja, ha a keresztény mozgalom emberi eredetű, akkor önmagát fogja elpusztítani. Ha azonban Istentől származik, a Sanhedrin nem lesz képes elpusztítani őket, sőt, akár Isten ellen is harcolhat. Gamaliel elve nem csupán útmutatása tanács gyakorlati fellépéséhez. Visszatekintve azt is bizonyítja, hogy az egyház valóban Istentől származott, mivel a Sanhedrin nem volt képes elpusztítani ezt. A 40. verstől folytatom, behívatták az apostolokat, megveszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, és szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Továbbra is minden nap tanítottak a templomban és a házakban. Hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Bár Gamaliel rábeszélte a vezetőket, hogy ne kövezzék meg az apostolokat, mégis megkorbácsolták őket, és hiába parancsolták meg nekik, hogy ne beszéljenek többé Jézus nevében, mielőtt elengedték őket. Ez a fájdalom és megaláztatás nemhogy a legcsekélyebb mértékben sem riasztotta vissza az apostolokat, hanem örvendeztek annak, hogy méltónak találtattak arra, hogy Jézus nevéért megaláztatást szenvedjenek el. Jézus azt tanította, hogy az üldöztetés örömre ad okot. Ez a hegyi beszédben, Máté 5.10.12-ben. És ezt az elvet a korai keresztények a szívükbe zárták. Az, hogy örültek a megszégyenítésnek, teljesen ellentétben állt a görög-római világban az egyéni becsületre helyezett erős hangsúllyal. Azokban az időkben a megszégyenített rómaiak gyakran öngyilkosok lettek. De az apostolok örültek annak a megszégyenítésnek, amelyen keresztül azonosulhattak Jézussal. Jézus iránti elkötelezettségük erősebb volt, mint a szégyen iránti kulturális rokonszenv, ellenszenvük. Kitartóan tanították és hirdették Jézust róla, hogy ő a messiás. Nyilvánosan a templomban és a magánéletükben is, az otthonaikban. A figyelemre méltó az apostolok cselekedeteiben leírt egyház gyors növekedése. Annak ellenére, hogy a Sanhedrin minden erőfeszítést megtett annak megakadályozására. Bár Lukács kétségkívül kiemeli az apostolok által végbevitt csodás tetteket, a keresztény mozgalom megállíthatatlan lendülete egyértelműen annak is köszönhető, hogy az apostolok buzgón hirdették az örömhírt, és nem engedték, hogy bármiféle megfélemlítés, fenyegetés, sőt verés vagy bebörtönzés eltántorítsa őket attól, hogy Jézusról tanúskodjanak. A keresztények jól tennék, ha elgondolkodnának azon, mi történne ma ebben a fejlett világban, ha buzgón kérnénk a Szentlélektől, hogy hasonló lelkesedést, buzgalmat ébresszen bennünk. Én meg vagyok győződve róla, hogy az egyház jövője abban rejlik, hogy minden megkeresztelt ember, ahogy annak idején az apostolok cselekedeteiben is látjuk, hogy nem csak a felszenteltek, tehát az apostolok, vagy akik szolgálatot teljesítettek, hanem minden megkeresztelt ember tanúságot tett a maga környezetében, és így tudott futótűzként elterjedni a kereszténység az egész római birodalomban, annak ellenére, hogy időnként komoly üldözésekkel kellett szembesülniük. Ma talán ilyen nyílt tiltás vagy üldözés nincsen, de egy kicsi ellenségesség azért előfordulhat. Az biztos, hogyha csak a papoktól várjuk azt, hogy hirdessék az evangéliumot, és a megkereszteltek pedig csak nézik és bólogatnak, akkor valószínű, hogy
nem fog megújulni az egyház, de ha minden megkeresztény ráébred erre a küldetésére, hogy neki is tanúságot kell tenni Jézusról, akkor az egyház megújulhat, megmenekülhet, és hát a Szentlélek segítségére ezügyben nagyon nagy szükségünk van, úgyhogy kérjük, jöjj Szentlélek, és adj a szívünkbe olyan buzgóságot az evangélium hirdetésére, ami annak idején ott volt az apostolok és a minden megkeresztelt ember szívében az ősegyházban. Add, Uram, hogy így általunk megújuljon a te egyházad itt napjainkban is. Amen. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom most a kedves hallgatóktól, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
2: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatókkal a Mária Rádióban a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek csodálatos működéséről szól. Mit művel a mai egyházában, hogyan építi a közösséget? Szóval ez a téma, és ez minden héten elhangzik a Mária Rádióban, és megismétlik vasárnap reggel. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy héttel ezért, akik hallgatták a műsoromat, emlékeznek, hogy a műsor elején is egy híradásra szolgáltam, ugyanis lesz egy medjugorjei zarándoklat 2026. október 19-25 között, Marikáig szervezik, és itt még vannak helyek, úgyhogy szeretnénk még zarándoktársakat hívni, Szűzanya vár mindenkit, úgyhogy ha valaki szeretne részt venni, Marikánál kell jelentkezni, és a részleteket ott meg tudják, úgyhogy akkor lesz ez a zarándoklat valósága, ha elegen jelentkeznek, világos. Köszönjük szépen, kedves már rádió hallgatók! A műsorban ott pünköst körül többet beszéltem az édesanyák imái mozgalmakról, mert mindjárt mondom, hogy több is van belőlem. Azért is szeretnék beszélni, mert augusztus 27-én ünnepeltük Szent Mónikát, aki a gyermekeiért imádkozó édesanyák példaképe, nem is akármilyen imádkozó édesanyja, hanem az imája hatásos volt, hogy az ő fia Szent Ágoston megtért. Tehát a Szentnek a közbenjárását kérik azon édesanyák, akik a gyermekeikkel szeretnének közelebbi kapcsolatot, elmélyíteni az Istennel kapcsolatukat, és közelebb vinni Istenhez. Hát akkor engedjék meg a kedves hallgatók, hogy először az 1987-ben alakult Spanyolországban keresztényedesnek mondja a közösségről beszéljek. A spanyol édesanyák összegyűltek, és egy akciókatolikus gyűlésen felvetették ezt a kérdést, mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket. És ez nem csak az édesanyákra vonatkozik, hanem nagymamákra is. Mit lehet tenni, hogy a gyermekek ne veszítsék el a hitüket, hitben megmaradjanak, Isten útján járjanak. És itt Spanyolországban 1987-ben elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak, nem csak a saját, hanem minden édesanyja gyermekért és annak hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják napi imájukat. Hallgassuk meg, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy milyen fontos ez. Ők érezték, hogy naponta buzgón imádkoznak a gyermekekért. Igen, ez a keresztény édesanyák Szent Mónika közössége, tehát 1987-ben alakult. A kis közösséghez mind több és több édesanyja csatlakozott. 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsek hivatalos jóhagyását. Lelkivezetők Lorenzo atya lett, Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül. Az ima világ más országába is eljutott és terjedt. Magyarországra Róna Gábor jezsuita atya hozta el, és 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport Gábor atya lelki vezetésével. Tehát mi a célja ennek a mozgalomnak? A gyermekek hitének erősítése, az anyák folyamatos vallási képzése és a közösségépítés. Rendszeres imaórák, találkozók és lelki gyakorlatok által. Kedves Mária Rádió hallgatók, szóval csodálatos ez a mozgalom, de annyira fontos látszik a Szentlélek különös működéséből, hogy ugyanakkor, miközben ez 87-ben elindult, 95-ben, pár év múlva rá, Londonban is alakult egy anyák imái mozgalom, ez 1995 novemberében indult Angliában. Gyorsan elterjedt az egész világon, több mint 100 országban vannak kapcsolataik, és minden felekezet keresztény vezetőinek jóvágyását, támogatását és áldását élvezik. Ma már több ezer csoport működik világszerte. Két nagymama, Veronika és sógornője Sandra úgy érezték, hogy az Úr vezeti őket, hogy elindítsák az anyák imáját, és különleges módon imádkoznak a gyermekeikért.
Tehát ez egy másik hatalmas mozgalom, amit az Úr hozott létre, a Szentlélek csodálatosan vezeti és irányítja az egész mozgalmat. Aztán van egy harmadik mozgalom, 25 éve ezelőtt, 2000 körül indult az Egyesült Államokba, Amerikába, a dél-karolíniai, kaliforniai iskolában. A tanárok együtt elkezdtek imádkozni a szülőkkel a gyermekekért, aztán 2011-ben ez a legújabb mozgalom, ez a negyedik, kedves már rádió hallgatók, ami tehát 2011-ben Brazíliába indult el, a mozgalmat Angel Abdo alapította Brazíliában, és jelenleg az anyák, akik imádkoznak gyermekét mozgalom, országos és nemzetközi koordinátora. 2014 májusában az anyák napja alkalmából ott Brazíliában egyre többen megismerték, ilyen gyönyörű mottókkal indult, anyák, akik imádkoznak gyermekeikét, az ima erre mindent megváltoztat című könyv jelent meg, és ez nagyon sok emberhez eljutott. Televíziós csatorna és könyv hatására számos csoport született Brazíliába. Itt hatalmas számok vannak, kedves Mária Rádió hallgatók. Ők magukról így vallanak, egy katolikus Mária mozgalom vagyunk, ami az imádságra, a közbenjárásra és a nevelésre épül. Alá szeleti szűzanyai Szent Mónika védnökség alatt az anyai szeretet és a mély vágy egyesít minket, a gyermekeinket Istenre bízzuk. Tehát hallottuk, hogy Angel Abdo alapította, küldetésünk, hogy olyan anyák hálózatát hozzuk létre, akik az egyházban összegyűlnek, hogy imádkozzanak, gyermekek hitben növekedjenek és támogassák egymást. Több mint 150 ezer taggal csak Brazíliában az anyák, akik imádkoznak a gyermekeik mozgalom, már elérte már Franciaországot, Németországot, Egyesült Államok, Latin-Amerika, Angola, Afrika, Portugália, Dél-Afrika, Ausztrália közösségeit, először spanyol, meg portugál nyelven, aztán angolul is, nagyon sokan belekapcsolódtak, szóval kedves már rádió hallgatók, azért vettem elő, hogy mondottam ezt a nagy témát, mert nemrég ünnepeltük Szent Mónikát, Szent Ágos édesanyját, és hát beszélnünk kell erről, mert ez nagyon fontos, ez az egész valóság. Én májusban hirdettem, hogy ezzel a mozgalommal, ami Angliából indult el, kapcsolatba kerültem, és hát több csoport is elindult ennek hatására több helyen is. Annyit kell tenni, hogy beírja valaki az internet édesanyák imái, és akkor egyenesen a magyarországi központtal kapcsolatba kerülhet, de nálam is vannak ilyen anyagok, gyönyörű kis imafüzetecskék, mert a szeretet, az imádság megváltoztatja a világot. Ebbe hinni kell. Na most egy kicsit erről a mozgalomhoz szeretnék beszélni, tehát itt már több csoport is alakult a, mondhatnánk, az Egyház megyébe, Kolozsvártól Székelyföldig. Tehát az édesanyák imája 1995-ben kezdődött Angliában, amikor két nagymama, Veronika és sógornője Sandra az Úr által vezetve úgy érezték, hogy így módon kell imádkoznak gyermekeikért. Ez nagyon fontos, kedves Mária Adi hallgatók, amit említettem, hogy az Úr által vezérelve úgy érezték. Ott, ahol különös tevékenysége mutatkozik a Szentléleknek, ott kezd terjedni valami. Tehát hallottuk, hogy micsoda lendülettel terjedt ez a mozgalom is, miközben nem voltak tévéreklámok, nem voltak mindenféle újságreklámok, hanem csak kezdtek imádkozni. Na ott, ahol elkezdenek az édesanyák imádkozni, történik valami, és mennyire szükség lenne most, kedves Mária Rádió hallgatók, édesanyák, nagymamák, akik hallgatnak, sőt, édesapák is, mert van az édesapák imái mozgalom is, gyermekeikért, ott egy édesapa olyan jópofán jegyezte meg, hogy miközben elkezdtem imádkozni a gyermekemért, én tértem meg. És persze utána a gyermekekre is hatással volt. Tehát az Úr által vezérelve úgy érezték, hogy így módon kell imádkozzanak gyermekeikért,
Az ima által megértették, hogy Jézus azt akarja, hogy az édesanyák gyermekeiket az ő gondviselésére bízzák, hogy így megszüntesse az édesanyák fájdalmát, és megáldja gyermekeiket. Édesanyák fájdalmát, ami arról szól, és abból fakad, hogy látják, hogy gyermekeik eltávolodnak a hittől. Az édesanyák imája a világ több mint 128 országában elterjedt, sok szép ima meghallgatásban volt részük. Tehát emlékeznek, akik hallgatták, hogy május környékén, pünkös környékén a műsoraimat, egy több műsorban is beszéltem, erről is mondom, hogy vannak anyagok az én kezembe, úgyhogy érdemes nekifogni, és ráérezni arra, hogy mekkora szükség van arra, hogy az édesanyja kezdje imádkozni a gyermekeikét. És ide nem kell nagy dolog, ide azt mondja ez a két alapító, tehát sógornők, hogy ide két édesanyja kell csak, vagy egy nagymama, vagy nagymamák, vagy édesanyák, hát ők is édesanyák persze. Ahhoz, hogy egy csoport létrejön, így fejezik, elég két édesanyja, maximum azonban 8, hetente egyszer találkoznak, erős titoktartásuk van, amit az összejövetelen az édesanyák megosztanak egymással, az soha nem szólt kibeszélni. Ha az édesanyák megtanulnak megbízni egymásban, az imán és a megosztáson keresztül, akkor terhük könnyebbé válik. Ha csoportok alakítanak, kérjük lépjenek kapcsolatba a koordinátorral, a címakönyvecske végén, örömmel üdvözöljük majd önöket, az édesanyák imájában, tanácsainkkal segítünk, és rendszeresen elküldjük a hírlevelünket. Tehát édesanyák imái, ez a címe az egész mozgalomnak, és hát itt most az országban nincsen, románul sincsen még jelen ez a mozgalom. Most így pünkösd óta kezd terjedni, és hát én nagyon ajánlom, mert csodaszép dologról van szó, tehát édesanyák érezzenek rá, hogy kezdenek el imádkozni a gyermekeikért. Az angliai alapítók olyan szép levéllel fordulnak az édesanyákhoz, hallgassunk meg egy ilyent. Kedves barátom, örömömre szolgál, ha bemutathatom az édesanyák imái hátterét, mert azoknak az édesanyáknak az ima csoportja, akik szeretnének együtt imádkozni gyermekeikét és unokáikét, és minden lelki édesanyáért is. Sok évvel ezelőtt sógornőm Szándra és én egyre növekvő szükségét éreztük annak, hogy odaadóbban imádkozzunk gyermekeinkét, és így szálljunk szembe az őket veszélyeztető gondokkal. Szándra éjszaka ezekre a szavakra ébredt, imádkozz a gyermekeidért. És ez két alkalommal is megtörtént, olvastam a Maránáta kiadása megjelen, mit teszünk gyermekeinknek, című könyvecskét, mely teli van gyermekeinket fenyegető veszélyek statisztikáival és bizonyítékaival, és tudtam, hogy az egyedüli válasz az imádság. Tehát itt, kedves Mária, hallgatók, arról szól, hogy rádöbbentek arra, hogy mi minden van, ami veszélyezteti a gyermekek lelki életét. Úgy döntöttünk, hogy egy hónapon keresztül imádkozni fogunk. Aztán másik három édesanyával találkoztunk, és olyan formában kezdtünk el imádkozni, ahogyan az édesanyák imái ima csoport szerte a világon ma is imádkozza. A felkészülési idő alatt, amikor azért imádkoztam, hogy az Úr vezesse minket és őrizze meg a helyesúton, kinyitottam a Szentírást azon az oldalon, a Jeremiás könyve 31. fejezetének 16-17 verse volt. Ha az egész Szentírást átböngésztem volna, akkor sem találhattam volna jobb részt. Halljuk a Szentírás idézetet. Ezt mondja az Úr, ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra. Visszajönnek az ellenséges földről, szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Eddig az idézet éreztem, hogy az Úr már az elején a lelkemre kötötte, hogy ő a főnök, mi pedig a titkárnői vagyunk. Ő fog vezetni minket, megnyit minden ajtót, és elhozza hozzánk az embereket. És így is történt gyakran a legvalószínűtlebb körülmények között. Nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy imádkozzunk és figyelve bízzunk. Csodálatos megkönnyebbülés volt, hogy éreztük, hogy ő, Isten megszabadít minket terhünktől és erőfeszítéseinktől, biztosan

hallottunk egy édesanyáról, aki miután az első ima összejövetelén imádkozott, egy héttel később kibékült a lányával, akit már 7 éve nem is látott. És csak egy példa sok közül ez. Hallottunk azon kívül a gyermekek egészségének javulásáról, sokan leszoktak a drogokról, kisbabák születtek, számos vetélés után is számos kapcsolat rendeződött. Kedves Máriádi hallgatók, micsoda csodálatos hatásai vannak az imának, úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, hogy saját körében, saját helységében hozza létre, tehát édesanyák imái, ennyit kell beírni, és ott a magyarországi kapcsolat, tehát én is tudok ebben segíteni, de hát egyenesen is fel lehet venni a kapcsolatot. Amikor májusban beszéltem erről, akkor egy kolozsvári édesanya rögtön leírta ezt a címet, ennyit csak, édesanyák imái, felvette a kapcsolatot a magyarországi főszervezőkkel, és már így indult is a csoportjuk. Tehát az Úr teljesít ígéretét, kérjetek és kaptok, mondta Jézus. Az édesanyák azokról az áldásokról is beszámoltak, melyekben ők maguk részesültek, ahogyan más édesanyákkal imádkoztak. Oly nagy áldás számukra, hogy fájdalmukat keresztény, bizalmas módon oszthatják meg egymással, és heti összejövetelik által nagy szeretet és részvét alakul ki köztük. Összejövetelinken egy kis kosarat helyezünk az asztalra a kereszt lábához, ebbe tesszük bele egyesével gyermekeink nevét, miközben imádkozunk, kifejtve ezzel a gyermekeinket, kifejezve ezzel a gyermekeinket az Úr gondviselésére bízzuk. Ez gyakran egy csodálatos, gyógyító pillanat, amikor felfedezzük, hogy ő elveszi a gondjainkat. A csoportjaink általában kicsik, 2-8 édesanyja részvételével, ez az ajánlatos létszám, mert itt tudnak nagyon személyesen beszélgetni, és egymáshoz fordulva imádkozni. Kérdeztek minket az egyedülálló és a házas, ám gyermektelen nőkkel kapcsolatban. Szívesen látunk minden nőt, aki imádkozni szeretne a gyermekekért. Sok szerzetes nővér is csatlakozik imáinkhoz. Kérjük mindazokat, akik hívást éreznek arra, hogy édesanyánk imái csoportot hozzanak létre, hogy mielőbb elkezdenék, előkészületként egy hónapot imádkozzanak. Kérve az Urat, hogy vezessen hozzájuk másokat is. Tehát kedves Máriádi hallgatók, azt mondja itt az alapítónő, hogy megkér minden édesanyát, hogy kezdjen imádkozni, ha egyedül, otthon, hogy körülötte egy csoport jön létre, mert akkor Isten vezet oda olyan édesanyákat, akik együtt tud majd imádkozni. Milyen szép, kedves Máriádi hallgatók, azt szeretném, hogyha ezek által, hogy felrobbanna az egész egyház megyénk, és nagyon sok ilyen csoport alakulna, hisz annyira szükség van arra, hogy az édesanyák elkezdenek imádkozni a gyermekeikért. Ha katolikusok, akkor a Szent Családról szóló emlékedő imát javasoljuk, az örvendetes Józsefhöz, a harmadik örvendetes titkával. Tehát, hogy imádkoznak azért, hogy induljon el. Tehát, kedves Máriádi hallgatók, imádkozzunk, kezdjük imádkozni, mindenki ott, ahol van, saját családjában, merjen úgy imádkozni, Isten, mekkora szükség van erre, küldjél társakat, akikkel ezt imádkozhassuk. Csodálatos vigasztalást számunkra az adott, hogy az édesanyák imái tagjai lehetünk, különösen, ha tudjuk, hogy az ima által számos édesanyja egyesülünk a világon, és ők is imádkoznak a mi gyermekeinkért. Akkor is mondtam a nyár elején, hogy külön a mi országunkért imádkoznak valahol a nagyvilágban, mert olyan különös volt, hogy ebben az országban még nem indult el egészen májusig ez a mozgalom, és akkor egy nagyon csodálatos módon bekerült ide ez a mozgalom, és nagyon szeretnénk, hogyha egyre nagyobb és nagyobb lendületet venne, mert nagy szükség van arra, hogy a gyermekeket imádkoznak az édesanyák, és hallottuk az előbb, hogy miközben a gyermekeket imádkoznak, ők maguk is megtérnek, férfiak is, nők is. A férfiak külön keresztműveik. Csodálatos vigasztalás számunkra, hogy nagyon sokan imádkoznak, és ebben az imában egyesülünk a világon nagyon sok édesanyára, akik imádkoznak miértünk is.
Ezeket a szokat hiszem, hogy az imádság

Szeg által kaptam. Tehát ezek a kedves hölgyek, akik ezt a mozgalmat megalapították, tehát a Szentlélek általuk megalapította a mozgalmat, érezték, hogy kapnak ilyen üzeneteket a Szentlélektől, és erre építették fel az egész ima füzetüket. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Istent, hogy védelmezzen, kérjük Istent, hogy vezessen, kérjünk szelídséget és jóságot, legyünk hálásak, hogy ne vagyunk magunkra hagyva, hanem csak ideiglenes védelmezői vagyunk a gyermekeink lelkének. Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti a gyermekeket, mint mi magunk, meg akarja védeni őket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Jaj, milyen szép ez! Meg akarja védeni Jézus a gyermekeket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Csak a mi kérésünkre lép közbe, azt akarja, hogy közben járjunk, kértük, hogy imádkozzunk a gyermekeinkért. Amikor gyermekeinkért imádkozunk, el kell gondolkozzunk azon, hogy mi Jézus akarata velük, kérnünk kell, hogy megértsük az ő terveit velük, és azt, hogy nem a mi akaratunk teljesüljön. Még sok szép dolgot írnak. Rendelkezésre áll ez a könyvecske, összejöveteleinket ez segíti. Ha szeretnénk megkapni a könyvecskét, kérjenek. Lépjenek kapcsolatba velünk, szeretettel Jézusban, Veronika. Tehát édesanyák imái, ez a címe, és így lehet érdeklődni. Kedves Máriádi hallgatók, ilyen gyorsan elrepült a műsoridőnk, köszönjük szépen, hogy meghallgattak, tehát kezdjünk apostolkodni, imádkozzunk, egyénileg is, hogy alakuljanak ilyen csoportok, és akkor hát, aki úgy érzi, hogy Szűzanya meghívta, Medjugorjéba, azt szeretettel várjuk, hallottuk a híradást, amit az elején bemondtam, hogy október 19-25 között van egy Medjugorje zarándoklat, Marikánál kell jelentkezni, akkor várjuk szeretettel a kedves zarándoktársakat. Műsorunk végéhez érkeztünk, ő is nagyja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezem. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, aki az elmúlt héten meghallgatta a Tanúságtevések műsorát, egy kedves barátom számolt be az ő életéről, és ami nagyon fontos volt, azt láttam, hogy az ő nagymamájának az odaadottsága, aki végül is zárdában nevelkedett, viszont a rendszer nem engedte, hogy folytassa az életet ott, és ezáltal családot alapított. Viszont az Istenhez való hűsége, buzgósága az nem szűnt meg, és törekedett az ő unokáját is úgy nevelni, hogy az az isteni kegyelem, amely Krisztusban kiáradt, abban tudjon részesülni. És elmondta a kedves barátunk, hogy milyen buzgóságot kapott kisgyerekkorában. Tetszett, amit a nagymamája mondott, hogy ne légy rossz, mert akkor Jézuska sír. Tehát nem megfenyegette, hogy megver, hanem hogy Jézuska sír, hogyha te rossz vagy. És ezt nagyon komolyan is vette. Viszont eljött a fiatalsági éve, a szórakoztató iparban, mint zenész kapcsolódott be, és normális, hogy a szórakozásban ugye akkor még ugye az alkohol volt első helyen, most már egyebek is belekeveredtek, és nem vette észre, hogy bizonyos részben már úgy függőségben van. Már szükséges a minden összejövetelen elnyomtatni, fertőtleníteni, vagy mint tudom én milyen szándékkal ezt a bizonyos mennyiségű alkoholt elfogyasztani. Hogy mi lett ebből és hogy alakult tovább, ezt a következő beszélgetésünkben szeretnénk felszínre hozni. Üdvözöllek, Loránd, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a mostani beszélgetést.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat.
1: Ott maradtunk el a múlt hét alkalmával, ugye, hogy észrevétlenül ugye az alkohol befolyása alá kerültél, és kezdett valami derengeni, hogy nincs rendben a dolog.
2: Így van. Így van, hát az utóbbi, tehát nagyon belém erőttem az őszinteség, hogy én amikor úgy éreztem, hogy másodnapos vagyok, azt én nem engedtem meg magamnak. Én akkor keltem fel gyorsan és mentem a legelső barba, addig nyomtam magamba az italt, amíg érezzem magamat azt, hogy nem vagyok másodnapos. És napok tárták el, hogy megvártam azt, hogy a sötét egyenbe, és csak akkor jöttem haza. Tudtam, hogy akkor otthon nincsen mozgás, mindenki alszik, nem vesznek kérdőre, és akkor folytattam, hogy lefeküdjek, és reggel keltem. Persze voltak jelek. Kaptam egy olyan betegséget, hogy az epémet tönkretette, és akkor tényleg egy évig nem ittam. Egy évet ki tudtam húzni, úgyhogy csak büdös kuti vízzel szolgáltam a szomjúságomot. Vittem magammal a flakonnal a vendéglőbe is, azt ittam, nem ittam egy évig, de egy bizonyos év után sajnos, hogy visszaestem.
1: Annyira helyreállt az epét, hogy már megbírta?
2: Visszaestem, igen. Sajnos visszaestem. Nyomtam, csak függő voltam. Hát minden nap csináltam, úgyhogy amikor zenéltem, akkor nem tettem tönkre magamat, tehát nem ittem ki, hogy most matot akaros vagyok. Pedig az úr adott egy olyan járt nekem, hogyha iszok, s italáltal dolgozok, az ujjaim nem úgy mennek, mint amikor józan vagyok. A fülem is dugul be, tehát nem az hallom, amit józanul hallok. De én úgyse vettem számba, úgyse nem érdekelt semmi, úgyis nyomtam, s alig vártam lejárni a zenélés, hogy én akkor ott letegyem a hangszereket, s egyből tudjak menni a barátokhoz, tudjak összeülni, és tudjam tovább folytatni én ezt a zitalos állapotomat.
1: Kedves Loránd, párhuzamosan ugye elmondtad a múlt hét alkalmával, hogy kedves barátunk Attila meggyőzött arról, hogy gyere el a találkozóra, és elkezdtél rendszeresen járni. Nem volt semmi neked olyan visszaütő, hogy a találkozón egyébről van szó, te pedig más csinálsz a szolgálat után?
2: Nem. Hát én úgy vettem, hogy az Úr megbocsás.
1: Te biztál Isten irgalmában, hogyha eljössz találkozóra, akkor igen, megjátsz.
2: Akkor még na, kezdetben, amikor ide kerültem az ima találkozóra, akkor még nem voltam annyira belémerülve. Tehát ittam, de nem volt még bennem ez a függőség, hogy most már megy ki belőlem, és akkor riáljak, és ne hagyjam magamat, tehát tovább folytassam.
1: Ez nekem nagyon érdekes, mert egyesek arról számolnak be, hogy azáltal léptek ki, vagy szűnt meg az alkotmány iránti vágy, te pedig len ott,
2: hát, ott és akkor
1: az időben süllyedtél lenne.
2: Igen. Tehát egy végben ezt csináltam. Tehát nem volt napom, tehát nem érdekelt semmi, tehát az, hogy otthon a ház körül is lett volna mit csinálni, meg hogy levizsgázzak, meg ezt komolyabban vegyem, és másra fordítsam a dolgot. Nem érdekelt ilyesmit. Tehát én akkor a számban voltam, hogy nekem nem lesz könyvem. Úgyhogy meg is próbáltam. Tehát próbáltam vizsgázni, de az a helyzet, hogy oda rá kell ülni, és meg kell tanulni a dolgokat.
1: Beláttad-e anyukádnak a lelki fájdalmát, amit emiatt átélt, mert...
2: Most igen. Akkor most nem vettem számba.
1: Nem vetted számba.
2: Akkor én alig vártam, hogy elhúzzak otthonról.
1: Ezt köszönöm, hogy így elmondod, mert általában aki a fogságába kerül az alkoholnak, az egy kicsit másabb ember.
2: Nem vették észre, és nem tudták, hogy...
1: És nem... nem
2: és valamit sejtett, ő valamit sejtett, mert azért kapott el, azért talált el, úgyhogy részegen jöttem az a... Na de ezt forgattam addig, amíg történt egy olyan dolog, hogy zenéltem egy olyan helyen, hogy a gazda, kik egy kerti partit musikáltam, és a gazda kikísérte a vendégeit a kapunk kívül, és én addig le akartam ülni egy padra, egy ilyen sörpadra, a sörpad is a háta, a sörpad háta mögött volt egy farakás, de közben volt egy kicsi rés. És én úgy hátra akartam dőlni, persze volt bennem, hát nem voltam totál káros, tehát másodnapban benne voltam, mert ez a második nap volt, hogy dolgoztam zenével. Hátra akartam dönni, és én abban a kicsi részben bésüllyedtem, béestem, úgyhogy a kicsi agyamot a farokásra belőttem annyira, hogy a két lábam és a két kezem leblokkált. Persze azelőtt még kaptam egy olyan...
1: Lebénultál?
2: Le. Abba a másodpercben, igen. Le. Persze azelőtt még nem rég, tehát azelőtt egy olyan fél év kb. Nem egy fél év, egy éve, úgy, mielőtt történt van ez a dolog, én még kaptam egy kemény járt az úrtól. Egy ugyanilyen barátom, ilyen én vagyok, zenész kollégám, csak ilyen függőségbe szenvedett, de aztán nagyon túlzás, hogy te is, és belehalt.
1: Jój.
2: Ez egy jár volt nekem, de én nem vettem számba. Én úgy vettem számba, hogy én jövök ide, én itt megcsinálom józanon, amit kell, elvégzem, és ezért engemet az úr megbocsássa, hogy én drinkelek, folytatom a drinket kalakarte. Persze levénultam akkor, tehát meg se tudtam mozítani se kezemet, se lábamot, se a számat. Tehát a beszédem se jött ki a szájamból, csak az ágát tudtam látni, a szép csillagosságát. Persze be volt, ugye be volt sötét, de mert az éjjel történt ilyen 3 óra körül, kb. Ment, szünetbe ment a zene, ugye mert szünetbe szoktam tenni zenét, tehát nem is hallatszott, hogy én tudjak kiáltani, igen. Csak annyi volt, hogy jött vissza a gazdas, látta, hogy valami lábak a levegőbe lógnak, és akkor gyorsan odaszaladt, és kiúzott, és arra már valamennyire visszaregne állodott a szervezetem, tehát, hogy meg tudtam mozdítani a lábaimat, csak ezeimet, de nem normálisan.
1: Tehát nem tudtam lábon megállni, nem tartottak.
2: Nem, hívjak mentőt, azt mondja, hívjak mentőt, gyorsan mondom, ne, valamennyire el tudtam mondani neki szép lassan, hogy ne hívjon mentőt, mivel ott megint a sűrűsége kerülök, és ott ki tudja, mikor vesznek számbas, kész. Mondom, tölts egy pohár hideg vizet. És ő töltött nekem egy pohár csapvizet, na de az állazat a porrat nem tudtam megfogni. Nem volt
1: nem
2: kész.
1: Nem
2: reagált a kész. Ne, ilyen nem éreztem soha életemben. Nem tudtam megfogni. Tehát nem. Éreztem, hogy itt a vénámnal, a csuklomnál a vitt, ilyen, hát ott valami nyomja, ott valami nyom, éreztem azt ott, pedig nem volt lekötve semmi karom, semmi, úgyhogy éreztem, hogy ott valami nyomna, amikor így elmozdítom a kezemet, de nem tudtam megfogni. Így valahogy ide a kebelembe, így befogtam a poros, valahogy úgy ittam meg a vizet, akkor kérdezte, hogy hogy csináljuk, mondom, majd meg megpróbálok megfelelni, hát valamennyire lábra tudok-e állni, valamennyire megfelelni, tudtam lábra állni, de mondom, hogy akkor nem maradok, nem menjek haza, mondom, ne hívja a taxit, mondom, mert akkor még reggel megint utánam kell, gyere, minden, mondom, láttam, itt neked van hálókocsit, akkor böcsködte, hogy akkor vette nemrég, úgyhogy mondom, most felszentelni, mondom, felavassuk, ott aludtam nála, minden, a reggel 5 órakor azért aggódtam, hogy kálják fel gyorsan, hogy lassan, hogy tudok-e labralni, mondom, mert nem jelzik, nem tudom labralni, mondom, hogy kevjenek a sürgősségre, mondom, fel a kórházba, és nekem jön a kát, meg kell csinálni, most nem lesz ki, megcsinálja a találkozót, most akkor mit csináltam saját magammal? Persze már lett volna egy másik zenélés a jövő hét másik hétre, de azt már nem is vállaltam be egyáltalán. Az úr kegyelméből labra tudtam állni, mondjuk, akkor elvég elmentem a mosdóba, elvégeztem a dolgomot, visszajöttem, még lefeküdtem.
1: Tudtam járni rendesen?
2: Igen. És akkor olyan 8 óra körül megint felkeltem, felébredtem, és akkor leszereltem a cuccot, le tudtam már szerelni a cuccot, de nem mozd a szervezetem, tehát a láb, és a kezem nem úgy mozogtak, hogy idáig legelőre mozogtak. Persze, ami fájdalmam az volt, az agyam. Az nagyon fájt. A fejem, a kicsi agyam, az, amikor a fejemet el kellett mozdítsam egy ilyen fél centire, egy körülbelül egy annyira, egy fél milliméterre, ma azt hittem, hogy vágják le a fejemet, annyira fájt. Le kellett tenni a párnára a fejemet, mikor feküdtem le, az volt a legnagyobb fájdalma, a legnagyobb kín. Arra a szép, finom párnára. Úgy fájt, a fejem végén volt. Nem jutt el eszembe, nem is érdekelt, tehát tudtam, hogy bűnös vagyok. Tehát én a számban voltam, hogy na, ez most már. De én akkor, amikor lebénultam, és nem tudtam beszélgetni, tehát beestem oda a romok közé, minden csak az eget láttam, akkor egy olyan, volt bennem egy olyan gondolat, hogy na uram, ennyi volt, most már tényleg itt vagy, megszólítottál. Ennyi volt, uram, ha te akarsz, hívsz, akkor menjek. Kész, ez van. Nem jött bennem az a gondolat, hogy bocsáss meg, hogy mit tettem, hanem ez a gondolat volt bennem. A fejemet nem tudtam mozítani, minden, mit csinálj, mit nem. Anyumnak eszébe, mert elvalományit el kellett kotyogjam, hogy mondom, ő se tudja, de nincs, mit csinálok, hát csak meg kell mondjam, hát én itt szenvedek az egészségem mellett, az így nem, egyáltalán nem kóse, nem jó. Mondtam neki, mi történt, minden. Hát azt mondja, hívjuk Tibit. Hát nem tudom, mondom, hívjat, lesz, ami lesz. Akkor szólott neked, tudom, te imádkoztál, dicsőség a Jóistennek, mert javult, ennyit a fájdalmam is javult, már akkor nap, mint napra hozta a kezét lágyulni a fejem. Addig, amíg eljött az az óra, tehát ide is eljöttem, megcsináltam, tehát kedden jöttem, megcsináltam a találkozót, persze az újak nem úgy mentek, hogy idáig mentek, tehát nem tudtam normálisan futkározni az zongorán, úgyhogy ez nem az volt.
1: És az nem jött eszedbe, hogy még kérjél áldást azért, hogy az ujjaid rendesen működjenek?
2: Nem, mert sukta az ördög azt, hogy nem fogok tudni meggyógyulni, mert én bűnös ember vagyok. Ez a sugallat volt sokáig. Amíg ittam, örökké ezt lőtte, ez volt bennem. Amíg eljött egy olyan pillanat, hogy persze néztem videókat, ugye láttam még kemény harmonikást, ilyen zenész videókat, hogy jó, futkározik az ujjam, de nekem ez többet nem lesz meg. Elintéztem magamat. Kell döntsek, de ez sokáig ez volt, hogy döntenem kell, mit tudjak csinálni, hú, most letegyem az italt, nem mit. Nem hiszem el, hogy fú, na hát, ha ez van, uram, de ez van, nagyon akarod, na kész, pont. Drága jó Istenem, én neked adom a Golden Brown sört, a volt a kedvenc söröm, és a barackpálinkámat, de nagyon szépen megkérlek, mivel látod, hogy én zenész vagyok, más nem nagyon tudok csinálni, ezt a talentumot adtad. Valahogy úgy csinált, hogyha én továbbra is adsz munkát, hogy ebben a szakmában dolgozzak. Én bárhol megfordulok az életben. Én többet, se a pálinkát, se a sört, se a bort. Én az alkohol többet ne kívánjam, ezt az egy kegyelmet add meg, drága jó atyám. Többet az életben semmit nem, ezt az egyet kérek tőlem. És hogy ezt kiáltottam, attól a másodpercről, persze az úr ezt nagyon rég várta, hogy adjam neki. Nem, hogy adjak is neki abból az italból, hanem adjam neki végleg. Hogy azt kiáltottam, én nem tudom, hogy történt, de nekem többet. Én meg nem hallok, én sem meghaltam akkor sem. Nekem többet nem kell, úgyhogy ez...
1: Hát a jövőt azt mondjuk ne beszéljük,
2: nem, mert nem, igen, tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy lesz.
1: De azóta... De
2: én azóta többet, és megmutatta az úr, tehát egy olyan dolgot kaptam tőle, kegyelmet, hogy alkohol nélkül is lehet bulizni. Lehet fantával, és sisütővel is lehet szórakozást csinálni, és lehet szórakoztatni az embereket, és sokkal okosabban és jobban. És ja, tudok figyelni bizonyos dolgokra, amit az alkohol belé csavar egy csatornába, ami belé folyik a szájnlébe.
1: És nem is történik meg az, hogy a ráborulsz a zongorára.
2: Nem. Ezt megadta nekem azt a lehetőséget, és dicsőség az Úrnak, hogy 2 éves pár hónapja, én nem is kívánom, tehát nem is érdekel engem, és sajnálom az embertársaimat, akiket látom, hogy csak bódít hülyeségre visz, tehát okos dologra nem visz egyáltalán. Tehát ez a világon a leghamisabb szer, amivel az embert be tudja csavarni.
1: Vannak még. Eldöntötted, hogy bocsánatot kérsz Istentől. Igen. Eldöntötted, hogy neki van hatalma, vegye ki az alkohol iránti vágyat, élvezet, hamis élvezetet, meg ezeket. És mondod, hogy attól pillanattól teljesen megszűnt. Nem is kívántad.
2: Egyáltalán.
1: Igen. Ez nagyon fontos, ugye, mert ha elég sok 30 év alatt sok ilyen alkoholtól szenvedő emberrel találkoztam, és azt láttam, hogy aki komolyan veszi és kér, és áldást kér erre, annak többet nincsen problémája.
2: És persze a világ az lekacagott. Le is írt. És zenélésem sincsen az a sűrű, amennyi volt, de most itt kezdtem gondolkodni, hogy hogyan, mi, hogy engem az emberek azért fogadtak el, hogy én ittam velik egy pohár pánikát, vagy letudta, hogy ital mellett ültem velik, és nem egy fantás pohár mellett, tehát nem tudom ezt a felit.
1: Mit mondtak a baráti körbe, tehát a zenésztársak?
2: Voltak, akik gratuláltak, és voltak, akik csavartak vissza, hogy hát jó van, de hát lejárt, hát adj még itt most már kész, gyere ember, hát jár meg egy poharra, nem lesz semmi bajot, kés. Arrugodjatok, megmondom, én visszaeső bűnös nem akarok lenni, mert nem tudom menni a korhatár. Tehát nem tudom menni, hol van, ha nincs határ. Én visszaestem, én meg fogok halni, mert nem, nincs határ. És én ezt nem akarom tenni, de nem is kívánom, nem érdekel, intézzétek, dőd, jónak lássátok engem, nem, ne haragudjatok, kész. Én ülök velik egy fanta mellett és kacagnak, de én elfoglalkozok, mert én ennek olyan boldog vagyok, jól érzem magamot, mert mondta az Úr, hogy ha miattam szidalmaznak és kacagnak az emberek, ti ne aggódjatok, mert a mennyek országában megkapjátok a jutalmatokat. És ez van.
1: És bocsáss meg, hogy megszakítalak ismét. Állt ebbe változás a szolgálatodban azután, miután teljesen elszakadtál az alkoholfogyasztástól?
2: Persze, a szolgálatomban az állt be, hogy alig várom, hogy tudjak menni éjszakai virasztásra, tudjak menni szentségimádásra, mert ezeket akkor nem tettem. Én eljöttem itt a keddet, megcsináltam, tovább, ha egyszer lehet, ott van Attila, és ott a másik sorgja, de éjszakaiban, ne, én éjszakai virasztás, nem, inkább a kócsomába, a barátok, és kész. Ez volt, de most,
1: nem,
2: hát, sőt, most hát én alig várom, hogy szívesebben megyek egy éjszakai virasztásba, vagy elmegyek egy világi zenélésbe, de ebben a világi zenélésre az a helyzet, hogy avval keresem a kenyeremet, amivel a számlákot is ki kell fizetni.
1: Igen. Igen, abban nincsen semmi gond.
2: De az a helyzet, hogy elmentem egy éjszakai virasztásra, nekem az Úr a másik oldalát is megoldotta. Én nagyon szeretem. Tehát az éjszakai virasztást, azt, hogy én nem kerültem, most ugyanúgy belé merültem, és ugyan szeretem, ne beszélve a szentségimádásokat, azokat én érzem azt, hogy én nagyon, nagyon közel állok az Úrhoz, nagyon közel vagyok vele, úgyhogy mind a kettőbe, és próbálok alkalmazkodni azt szerint, amit láttam, hogy a Medjugorjében milyen gyönyörűen csinálják. Tehát az a szentségimádás, az ott a föld, a mennyel össze van írva. Az nagyon kemény.
1: A zenei szolgálat akkor, amikor megosztott voltál, tehát jöttél zenélni, kedden szolgálsz, felvállaltad, csinálod, és az, amiután találkoztál úgymond Istennel, és feloldott téged ebből a rabságból, úgy miben van egy különbség a kettő között?
2: Van. És üzent az Úr, tehát nem mondtam el előre, üzent az Úr testvérkék által, hogy a repertoárt azt meg kell változtassam, mert énekeltem, de nem tudtam, hogy mit énekelek. És utána kezdtem gondolkozni, hoppa, állj meg, hoppa. Ugye, hogy én diákkoromban rock rajongó voltam, rockzenész, tehát rockzenét éltem, haltam, tehát sajnos, hogy akkor, mikor nem kerültem még Isten közösségbe, akkor a sátán, ilyen sátán imádva együttesekre volt, azokat rajongottam, most nem mondok neveket, de azokra táncoltam, azokra szöktem, úgyhogy nem tudtam, mire szökök. Sőt, a nevéket felírtam a nadrágomra, a táskámra, úgy jártam iskolába, tehát volt bennem ilyen dolog, és akkor ugye visszakerült a szakmámba is, magyar együttesekből is persze énekeltem dolgokat, amit úgy éreztem, hogy hát ezt el lehet énekelni, ez nem éppen annyira, és amikor kezdtem gondolkozni végleg, és hogy állj meg, nem éppen úgy van. Van egy olyan szövegem, hogy talált ki kirőg az ég alatt. Akkor kezdtem gondolkozni, hogy ezt nem, ezt többet nem, ezt letettem fészvévé. Pedig abban voltunk a számmal, abban az együttes, abban volt befutva a legjobban, tehát azért szerettek reggel, fú, azért szerettek a kliensek, ha volt egy olyan helység, hogy születi bált minden, tehát 8 évente csak mi zenétük öröki, más nem hívtak, csak minket, mert a reggeli óra az alig volt a rockét, a rockzenét, azt mi tudtuk kibővíteni, kész. Olyan volt reggel haza kellett menni, és mi még 8 órakor a kultúrháza még vattoltunk, és még szakítottunk össze mindent. Megváltoztattam a repertoáromat, nem csak emlő az egyénekből, egy csomó, egy jó pár éneket félhetettem, és nem csak rockszámot, hanem vannak magyar nóták is, amiben olyan szöveg volt, hogy a Istent a székely megvárta, ezt nem tudtam aláírni, mert ez nem igaz. Ez így van, megkötve a számval, amikor a régi háborúba kötötték az emberek, ugye akkor fogságban voltak minden, akkor másképp vették. Fáj a szívem, lelke, mert a székelyt a jó Isten oly nagyon megvárta.
1: Igen, te kis fordítva mondtad, hogy a széke megverte Istent. De vannak ilyen tévedések.
2: Félre, igen. Rosszul mondtam, bocsánat.
1: Igen.
2: És ez nem csak ebben az egynotában, vannak még csárdások is, amiből azokat a szöveget, ahol tudom, hogy ott Istennek az B van téve, azokat mind kiraktam, tehát azokat félretettem. Inkább nem kell az a pénz, leteszik az összeget, hogy na ezt a számot mondom, ne haragudj, na hogy, te milyen zenész vagy, nem tudod, kész. Inkább magamra van, hogy ne haragudj, na nem tudod, ha tudnám se, én ne kérném el, kész. És akkor, ha mit, és akkor elmondom nekik, hogy mit. De sajnos, hogy van az a helyzet, hogy nem akarják elhinni azt, hogy a jó Isten nem veri meg az embert, ha nem szereti.
1: Igen, érdekes a mai embernek a felfogása. Elvilágiasodva, gondolkodás módjában is észrevétlenül akár bajt is hoz magára, mert most ez a világ szelleme. Kedves Loránd, én nagyon szépen köszönöm az ide szánt beszélgetést, köszönöm, hogy tanúságot tettél arról, hogy az isteni érintés a világi dolgaidban is tisztulást hozott, és igen, elszakadtál azoktól a magatartásoktól, azoktól a zeneszámoktól.
2: Egy másodpercet, ha megbocsátasz.
1: Igen.
2: Én nagyon köszönöm az úrnak, hogy megáldotta valahogy, hogy el tudtam ide jönni, mert ez se volt szándékba. Tehát én nem, aki még egyszer kérdezted, hogy mikor tennék tanúságot az életemről, és ilyen szóba se jöhet, nem is. De most alig vártam, hogy jöhessek.
1: Igen, az úgy van, hogy egyszer Istent beengedjük az életünkbe, akkor tovább vezet. Úgy buzdít, bátorít és egyenget az utunkat. Ez mindannyiunk életében így van. Mindaddig, amíg hagyjuk és vágyunk rá.
2: Hát igen, mert rájöttem arra, hogy ha elmondom, akkor sok ember még tanul, még sok ember megbizonyosodhat erről a dologról. Tudnék segíteni.
1: Igen, és ez megtörtént valóság, nem okoskodás. Befejezőleg most imádkozzunk mindazokért, akik akár ebben a szolgálatban, amit te is kivitelezel, rakságban és fogságban élnek minden szabadság mellett.
2: Biztos.
1: Hogy Isten megvilágosítsa az elméjüket, és szabaddá tegye bódító italoktól, ennek fogságából. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk Teged, az élet szerzőjét, az élő Istent. Hozzád kiáltunk, Uram, testvéremmel együtt mindazokért, mik a szórakoztató iparban világi vagy éppenséggel démonikus dolgokat próbálnak bevinni, hogy gyermekeid ezen szórakozzanak, ettől képzeljék, hogy boldogabbak. Kérve kérünk Jézus Szent nevében, töltsd el a bölcsesség lelkével, Uram, hogy ne tagadják meg az Isten gyermekségüket azáltal, mert most nekik küldetésük van a szórakoztatóiparban, hanem érítsd meg, hogy a testvéremet is megérintetted, mint többen tanúságtevők legyenek, a te irgalmadról elmélkedjenek, erről beszéljenek, és ezt gyakorolják, Uram. Tükrözzék azt, hogy valóban Isten gyermekei, nem külsőségből és formaságból, vagy testvérem volt egy darabig, hanem abból az igazságból, amelyre meghívtad és amely megáldottad őt. Törd meg minden sötét erőnek befolyását, ami bármilyen bódító italra által vezette a hamis boldogságra, és tedd szabaddá, hogy valóban megtérve téged szolgálnak és dicsérjenek. A teljes győzelmedre sokak életében, Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Lóri, és a Jóisten áldások is én a
2: minden szolgálatok. Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Bajcsi Tibort hallották, a tanúságtételek műsorában dicsértessék Jézus Krisztus.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus tisztelettel, és szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót az Erdélyi Máre Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt a délelőtt folyamán, akik velünk együtt tartanak, velünk együtt rádióznak. Kedves hallgatóink, hamarosan napindító műsorával Karácsony Tibor atya jelentkezik. 8 óra 40 perctől veled megyek lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 8 óra 45 perctől az Alándok Élete című műsorral Olasz Béla atya vár önöket. 9 órától reggeli csendesség Kertész Mária szerkesztésében lesz hallható. 9 óra 10 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, majd 9 óra 30 perctől rózsafűzért közvetítünk családról, majd 10 órától a szentmisében tudunk együtt lenni a családi hívekkel, a szentmise végén a hét plébániájával pedig Gábor Anna jelentkezik. 11 óra 10 perctől az Édesanyák Védelmében című műsorral Tamás József atya jelentkezik. 11 óra 30 perctől Engedjétek hozzám a gyermekeket címmel Karácsony Tibor atya műsor lesz hallható. 12 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 12 óra 10 perctől pedig Mátra Verebé Szentkúti beszélgetések lesznek hallhatóak. 13 órától az Igazság szabaddá tesz Balsi Balázs Ferences atya műsora lesz hallható. 13 óra 30 perctől Ima a békért lesz hallható, 13 óra 45 perctől majd zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, ezt követően a műsor végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már a délutánra vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a Csíksomi stúdióból, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat, neved dicséretére.
1: Tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól,

az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak,

0: Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja. Király az Úr fönségbe öltözött.
1: Felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel.
2: Szilárddá tette a földet, hogy meg ne inogjon. Trónot szilárdan áll ősidők óta. Öröktől fogva vagy te.
1: Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Menj dörögve zúg a tornyosuló vizek árja.
2: De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása. Mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban.
1: Bizonyságait valóban igazak. Házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Csodálatos az Úr a magasságban. Alleluja.
3: Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve.
2: Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
1: Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájon. Áldjátok az Urat, ti egek.
2: Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat az Úr minden erői.
1: Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok.
2: Áldjátok az Urat, zápor eső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok.
1: Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség.
2: Áldjátok az Urat, dél és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg.
1: Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok.
2: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek.
1: Áldja az Urat a száraz föld. Dicsérje és magasztalja örökké.
2: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok.
1: Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.
2: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak.
1: Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai.
2: Áldja az Urat, Izrael. Dicsérje és magasztalja örökké.
1: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái.
2: Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek.
1: Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké.
2: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké.
1: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké.
2: Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja.
4: Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja. Dicsérjétek a magasságban.
1: Dicsérjétek ti angyalai mind. Dicsérjétek összes mennyei karok.
2: Dicsérje őt a nap és a hold is. Dicsérje őt minden fényes csillag.
1: Dicsérjék őt az egek egei, és minden vizek az egek fölött.
2: Dicsérjék mind az Úr nevét. mert ő parancsolt, és minden létrejött.
1: Mindörökre helyükre állította őket. Törvényt szabott, amely el nem évül.
2: Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mély vizek,
1: tűz és jégeső, hó és kötfelhő, és igéjét teljesítő száguldó vihar.
2: Tigelyek és halmok minnyájan, gyümölcsfák és összes szédrusok,
1: erdei vadak és minden házi állat, csúszómászók és szárnyas madarak,
2: föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája,
1: ifjak és leányok, fiatalok és öregek együtt,
2: dicsérjék az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges.
1: Fölsége felül múlja az eget és a földet, és ő emeli föl népe homlokát.
2: Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja.
3: Ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból. Én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr.

0: Kert.
1: Isten elküldötte a Szent Lelket, hogy minden szív boldogító világossága legyen. Kérjük álhatatosan.
0: Világosíts meg népedet, Urunk! Istenünk, igaz fényességünk, áldunk téged, mert úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a mai napot.
2: Világosíts meg népedet, Urunk!
3: Fiat feltámadása által fényderítettél a világra. Árasz ezt a világosságot egyházad közreműködésével minden emberre.
2: Világosíts meg népedet, Urunk!
4: Fiat tanítványaiban kinyilvánította dicsőségedet szent lelked által. Küld előtt, hogy egyházad hűséges maradjon hozzád.
2: Világosíts meg népedet, Urunk!
5: Népek megvilágosítója, emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek. Nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent.
2: Világosíts meg népedet, Urunk!
1: Jézus tanítása szerint imádkozzunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Most megbocsátok, Aranyosi Ervin. Valóságomból álmomba bújtam, nem nehezül rám többé a múltam. Nem bántja lelkemet gyűlölet átok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Ellazult testemnek érzem a súlyát, elhagyom életem fájdalmát, búját. Sok szeretettel gondolok rátok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. A szívemben melegség, szeretet éled, a terheket lerakom, mit rám mér az élet. Az emberek szeretnek, mint jó barátok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Megtanulok végre másképpen élni, a szépet vonzani, nem pedig félni. Negatív dolgokról a jóra váltok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Lelkemből építek egy jobb világot, segítség kellene, gyertek, barátok. Az emberi fájdalom örömmé váljon, földünk a szeretet földjévé váljon, és semmi se fájjon.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek. Így szólít meg mindenki dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel, az egyetlen életünk van című részt.

Thurzi Szent Márton püspök mindig bosszankodott, ha valaki, úgymond, a másik életről beszélt. Nincs másik élet, az élet csak egy. Ennek egy nagyon kis részét itt, ezen a földön éljük le. A többit, a nagy és végtelen részét oda át az örökké valóságban. És milyen sok függ attól, hogy ez alatt a rövid idő alatt hogyan éltünk.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A reményben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek álhatatosak, az imában kitartóak. Kedves rádióhallgatók! Az emberi életnek vannak napjai, amikor ragyog a nap, amikor minden könnyűnek tűnik, amikor minden áldott perc és pillanat áldás számunkra. Amikor igazán érezzük, Isten szeretett gyermekei vagyunk. És igen, vannak napok, amikor úgy érezzük, sötétség borul ránk. Amikor eláraszt a gond, a betegség, a magány vagy a csalódás. Ilyenkor kérdezzük magunktól, van értelme? Van-e tovább? Miért élek? Élet ez? És a kereszténység egyik legnagyobb ajándéka, hogy kimondhatjuk, imádkozhatjuk, van remény. Nem a mi erőnkből, nem a körülményekből, hanem abból, hogy Isten velünk van. És ő soha nem hagy el minket. Ez a biztos tudat, ez a biztos hit erőt ad nekünk a mindennapokban. Mégis sokan összekeverik a reményt az álmodozással. Azt gondolják, azt hiszik, hogy a remény nem csupán több, mint rózsaszín ábránd, köd. De a keresztény remény egészen más. Nem azt jelenti, hogy nem lesz baj, hogy minden rendben lesz, hogy zökkenőmentes lesz az út, probléma nélküli, hogy elkerülnek a keresztek és a nehézségek, hanem azt jelenti, hogy a bajban, a nehézségben, a kereszthordozásban, a szenvedésben nem vagyok egyedül. Nem azt jelenti, hogy mindig győzni fogok, hanem azt, hogy Isten győz velem, és Isten győz bennem. Ezért a remény nem gyengeség, hanem hatalmas belső erő. Olyan erő, amikor mindannyian érezzük, megtart minket. Minden külső kapaszkodó, ha el is tűnik, ha nincs fogódzó pont, biztos pont, akkor is ez az erő megtart minket. Egyszer egy orvos mesélte, volt egy idős beteg, akinek már nem volt sok ideje hátra. Ez az ember ágyban feküdt, sokat szenvedett, hosszú, fájdalmas betegség volt háta mögött. De ez a férfi mégis mindig mosolyogva fogadta ezt az orvost. Az orvosnak feltűnt. Hogy tud ilyen derűs lenni? Kérdezte tőle. Ez a beteg, idős ember, aki magára maradt, ágyban feküdt, ennyit mondott. Doktor úr, én tudom, hová megyek. Tudom, hogy hazamegyek. És ott már engem nagyon várnak. Kedves rádió hallgatók, ez a keresztény remény. Nem tagadja a szenvedést. Nem tagadja a fájdalmat, a magára utaltságot, de látja mögötte az otthont, a végső célt, életünk célját. Erre jó példa boldog Kálló Akutis is. Kálló Akutis a 15 éves olasz fiú, aki pár éve lett boldoggá avatva, súlyos betegen is tele volt reménnyel. Leukémiával küzdött és így beszélt. A szomorúság olyan, mintha magunk felé fordítanánk a tekintetünket. A boldogság viszont akkor születik, amikor Istenre nézünk. Ő tudta, hogy élete rövid lesz. Mégis örömmel, reménnyel telt volt, mert tudta, az élet nem ér véget a halállal. Az élet örökké való. Kedves rádióhallgatók! A remény nem csak a nagy szenvedések idején fontos,
A remény ott van a hétköznapok apró küzdelmeiben is. Amikor egy szülő fáradtan, mégis leül a gyermekéhez és tanítja. Amikor valaki a betegség ellenére is felkel reggel, és mosolyog családjára. Amikor a sötét hírek ellenére is hisszük, van értelme hinni a szeretetben, Isten jóságában. A remény minden ilyen döntésben jelen van. Nem feladás, hanem kapaszkodás Isten kezébe. Pál apostol írja, a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkben. Igen, Isten szeretete a garancia. Nem a mi erőnk, hanem az ő hűsége. Az emberek csalódhatnak bennünk, mi magunk is hibázhatunk, de Isten hűsége soha nem fogy el. Ezért a remény nem illúzió, hanem biztos szikla. Kedves rádióhallgatók, a világ sokszor félelemre épít, de mi másra építünk, a reményre. És az a remény nem más, mint Krisztus maga. Ő az, aki velünk van a kereszten, ő az, aki legyőzte a halált, és ő az, aki azt mondja, ne féljetek, én veletek vagyok. Legyünk hát olyan emberek, akik reményt visznek mások életébe. Akik mosolyukkal, türelmükkel, hűségükkel, hitükkel hirdetik. Nem vagy egyedül, van értelme, van cél, van otthon, várnak ránk. Mert amíg él a remény, addig él a szeretet. És ahol szeretet van, ott már itt van köztünk Isten országa. Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szentegyházán a Nálcisz réten a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Bizony mondom nektek, ha ketten egyetértenek közületek a földön bármely dologban, mindent, amit csak kérnek, megkapnak Atyámtól, aki a mennyben van. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az imádság személyes ügy. Jézus azonban itt a közös imádság különleges erejére irányítja a figyelmünket. A hit útját nem magányos vándorként kell járnunk. Isten arra hív, hogy egymást támogatva, egymásért imádkozva keressük az ő akaratát. A közös imádság csak akkor válik igazán gyümölcsözővé, ha egységben vagyunk egymással. Nehéz őszintén együtt kérni az Urat, ha nem tudunk megbocsátani, vagy ha a saját akaratunkat próbáljuk mindenáron keresztül vinni. Valahányszor teret adunk a viszálynak, a sértettségnek. Valójában az ellenség munkájának nyitunk ajtót. A büszkeség, az önzés, vagy a saját elképzeléseinkhez való ragaszkodást megosztja a közösségeket. Az egység természetesen nem jelenti azt, hogy mindenben egyformán gondolkodunk. Inkább azt, hogy Krisztust tesszük a középpontba, és készek vagyunk engedni az ő vezetésének. Milyen sok áldást hozhatna a családjainkba, ha a fontos döntések előtt nem egymást próbálnánk meggyőzni, hanem inkább együtt fordulnánk az Úrhoz vezetésért. Mennyivel több béke lenne közösségeinkben, ha a viták helyett együtt kérnénk a Szentlélek megvilágosító erejét. Hiszen Isten ma is örömmel árasztja kegyelmét azokra, akik egy szívvel és egy lélekkel keresik őt. Ha fontos döntés előtt állsz, ne egyedül hordozd ennek a terhét. Kérd meg a házastársadat, a gyermekedet, vagy egy hívő testvéredet, hogy imádkozzatok együtt. Keressétek együtt az Úr akaratát. Ezáltal nem csak a helyes irány válik világosabbá, hanem a hitetek is megerősödik. Jézus ígérete ma is érvényes. Ahol ketten vagy hárman alázatos szívvel, önző érdekeiket félretéve térdelnek az Úr elé, ott ő mindig utat nyit, békét ajándékoz, és kiárasztja áldását.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerétet hallják, 2026. szeptember 6-a van. A pontos idő 9 óra 10 perc, fogadom az önök ima kéréseit, hívom és bátorítom, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát 9 óra 30 perctől, amelyet Csanádról fogunk közvetíteni. Az ott összegyűlt hívekkel tudunk lélekben együtt imádkozni, illetve 10 órától az ünnepi szentmisében tudunk velünk együtt ünnepelni. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. Általános imakéréseink között imádkozzunk a mai délelőttön is elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, beteg papokért, a kántorainkért, keresztények egységéért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk hittel, bizalommal. És itt is van az első betelefonáló. Halló, Mári Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Hát a Szent Rózsafűzért felajánlom azokért, akik a tegnap este az első szombati Mária köszöntőn részt vettek, mindegyikért, úgy papbacsikért, mint Ivákért, de közöttük a papbácsik közül kiemelném a mi papbácsinkot, a Gimes felsőlöki papbácsik, Vas Nimród Istvánt, nagyon szép volt, minden szép volt, rózsafűzér, ami mostanig én nem hallottam, pedig mozgássérült vagyok, szokom hallgatni mindig a rádiót, gyönyörű szép volt, családok végezték a Szent Rózsafűzért. Hát áldja meg a Jóisten őket, mindenkit, Gelétkével, együtt mindenkit, minden műsorvezetőt, minden támogatót, mindenkit a Jóistentől, minden szépet, minden jót kívánok, erőt, egészséget, hosszú életet. Ezt kívánom Gimes felsőrökről, újból mondom, egy mozgássérült öregasszony. Isten fizesse, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük az értünk elmondott imánkat is. A Jóisten áldja meg, és köszönjük, hogy velünk együtt van, és együtt imádkozhatunk. Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokámért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Jézuson bízom benned, írt egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom Dániel Ernő papbácsi lelke üdvért, akit pénteken kísértek utolsó földi útjára. A Jóisten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki. És egy újabb hallgató. Halló, Mári Rádió!
2: Sétessük a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
2: Nagy tisztelettel köszöntöm, Gyönyükkel, hogy jó Mári segélye meg Mári Rádió összeg dolgozóját, a bácsiát. Jóisten fizesse meg áldásos munkájukat, és kívánok további szép áldott napot is. Felajánlom a mai esztesi máját, hál' Istennek várom a Rózsafűzér társulat tagjainak imádkozni hozzám. A Jóisten segélye meg mindnyájukat, a Jóisten adjon egészséget, és tudjunk egymásért imádkozni. A halottainknak adjon örök nyugodalmat. Felajánlom az ázni férjemért, a púzsanyósomért, a nagyszülőkért, az én drága jószüleimért, nagyszülőkért, a nagymamám Rózsália nevet viselte, mindegy úton megköszönöm a drága szüzanyának a 82 évet, Rózsália nevet viselém, és megköszönöm a sok köszöntőjeimet, szomszédasszonyaimat, gyermekeimet, rókonémot, a Jóisten fizesse meg, segélye meg mindegyiket, és felajánlom összes rókonokért, szomszédokért, imádkozzunk együtt. Kívánok további áldott szép vasárnapot, minden napot, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely áldott vasárnapot kívánok én is önnek, köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk. A rózsafűzért felajánlom Tibodi Zoltán lelke üdvért, akinek holnap lenne a születésnapja, a Jóisten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki, írta egy hallgató. Édesapám lelki üdvét, a család összes elhunytjaiért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, egészségünkért ajánlom fel a rózsafűzér imát, Isten fizesse, írta ezt Júlia. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, Csíksomért segítő szűzanya oltalmába ajánljuk életünket, ugyanakkor testi-lelki gyógyulásért, békért és önökért imádkozom, írta egy édesanyja. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíksomi segítő szűzanya takar be védőpalástoddal, közös elhunytjaimért imádkozom, Jézusom bízom benned. Haló, Máre Rádió? Haló, Máre Rádió? Máre Rádió, hallgatom. Valamiért nem hallott a kedves betelefonáló. Kérném ezt a rózsafűzét, hogy imádkozzunk együtt, hogy az életünk rendbe jöjjön, írja egy hallgató. Minden nap imámat hálából ajánlom fel, ugyanakkor egészségért, a családért, testi-lelki gyógyulásért, problémáink megoldásáért, köszönöm szépen, Isten fizesse. Csiszár Márton lelkéért ajánljuk fel ezt a rózsafűzért, aki ma 8 éve hagyott itt bennünket, a Jóisten nyugtassa békében, bánatos családja tart velünk az imában. Ma imákat felajánlom édesanyám lelküdvét, család többi elhunytjaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. A felsorolt szándékok mellett az én szándékaimért is ajánlom a rózsafűzét, és köszönöm szépen az értem mondott imát, írja egy hallgató.

0: Betelefonálót, köszöntök, haló, Máli Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai nap összes imáit fél szeretném ajánlni édesanyám gyógyulásáért, fiam, öcsém, jó maga egészségünkért, a Mária Rádióért, valamint nem utolsó sorból drága fiam, férjem és édesapám lelki nyugodalmukért. Áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Áldott szép vasárnapot kívánok én is önnek, köszönjük, hogy együtt imádkozunk. A rózsafűzért felajánlom Tibori Mózes lelkődvét halálának évfordulóján, a Jóisten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki. Ezt a rózsafűzért imád felajánlom magamért, testvéreimért, szüleimért, édesapám lelkődvért, barátaimért, jótevőimért, párkapcsolatomért, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom a drága öt unokámért, iskola kezdésre, köszönöm szépen, Isten fizesse. Haló, Máli Rádió? Haló, haló. Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkozni a szüzanyag segítségét, kérem, hogy adjon erőt, egészséget nekem, gyógyítson engem, a férjem egészségét, egyhőmnek az egészségét, a húgom egészségét, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget a fiúinak, és három fiúcskának az egészségét. Kérem a szüzanyámot, hogy segítsen beszadalmat, szabadságot, mindenhoz, még egy fiúcskának és az egészségét. Kérek, segítsd egy elmed neki. Édesapámnak, édesanyámnak, szeretnünk udalmat, és a gonosz élet távozásáig kérek imád, hogy a szüzanyosságinak
0: szűzőt, óriamnak a hosszám. Mindörökké, amely köszönjük szépen a telefonhívást, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, szándékait. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, Attila István, Robert, aki külföldön dolgoznak az ők egészségükért, hálából a kapott kegyelmekért, jó munkáért, lehetőségért, lelkitársért, szüzanyám, védj meg minket minden veszedelemtő bajtól, bízom benned, drága Jézusom, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom hálából, ugyanakkor a gonosz távozásáért a családból, Jézusom, bízom benned. Még közel 10 perc áll rendelkezésükre, kedves hallgatóinknak, hogy felhívjanak bennünket, illetve elküldjék üzenetben az ima kérését. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Az üzeneteket, amelyeket el tudnak küldeni, a telefonszám 0758 420 555. És itt is van egy újabb hallgató. Haló, Máli Rádió.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenek, amen!
3: Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját. Jó egészséget, a Jóisten áldását kérem önöknek, önökre, és ezt a Szent Rózsafűzét, és minden imát, ami ebben a hónapban elholszik. Szeretném fejjel ajánlani a drága szüzanyának, az Úr Jézusnak, s a Jóistennek, hogy meggyógyított, mert nagy beteg voltam, és az egész családomét, és különösen az összes halottaimét, akik elhunytak, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe, a Kontomáci temetőbe, a Csíkszépvízibe, és a Kalász negyedbe, a drága férjemét, a drága gyermekemét, és minden hótét, akiét nem nagyon imádkoznak. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját. Csíkból voltam, Pannika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Pannika, hogy velünk együtt tart az imában. Rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért, és Bolykó Rózsika lelke üdvét, egy volt munkatárs, nyugodjék békében. Áldott szép vasárnapot kívánok, köszönöm. Haló, haló, Máli Rádió.
4: Sikonyi is.
0: Mindenki, amen.
4: Önökkel imádkozást a rózsaszűzért felajánló, a kapott kegyelmekért, élő elhunyt szeretteimért, utolnévő szeretteimért, vizsgázó szeretteimért, jó orvosi eredményekért, az igazság kiderülését, a gorosztávozásait, és három sürgős ügyem volna, nehéz ügyek, hát a közös ima reményében, jó Isten, segítségét szeretném, és a tizenyes segítségét kérni. Isten tízesse, hogy meghallgattak, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel megköszönjük szépen a telefonhívását, itt a bizalommal tartson velünk, és imádkozzunk együtt. Az elhangzó rózsafűzért felajánlom Fenyők úton Piros Enikőért születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban, családjával együtt. Unoka testvére Udvarhelyről Margit köszönti. Egy másik üzenet. Az elhangzó rózsafűzért felajánlom Fenyők úton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, saját magamért, minden betegért, önökért. Margit küldte az üzenetet Székelyudvarhelyről. Rózsafűzért és a nap minden imáját felajánlom. A szüzanya szándékára gyermekeimért, unokáim, testi-lelki egészségükért, külföldön dolgozó nagyfiamért, munkatársaiért, magamért, elhunyt szeretteim lelki üdvükért, és azokért a lelkekért, akikről nem emlékezik meg senki, és nem imádkoznak értük. Köszönöm szépen egy szerető édesanya Székelyudvarhelyről. Az összes imát rózsafűzért felajánlom, kéréseim meghallgatásáért, drága kicsi unokám egészségért, három nagyon fontos szándékért, Jézuson bízom benne, drága csíksomért, csodatévő szüzonya, légy velünk, egy mindennapos hallgató. Az imáimat felajánlom apatársam, Pap István lelkődvért, a Jóisten nyugtassa békében, anyatársa, Ibolya imádkozik. Felajánlom a rózsafűzért, a kapott kegyelmekért, a családomért, szüleimért, unokáimért, a fontos szándékért, köszönöm szépen, írta egy hallgató. Halló, halló, Mária Rádió.
5: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
5: Ezt a rózsafűzét felajánlom a fiamért, az egészségért és az utazásából való megőrzéséért, és sok szeretetért és békességért a családba. A jó Isten fizessen, és áldassék az ő szent neve most is, mindörök, amen.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, tartson velünk és imádkozzunk együtt. A rózsafűzért és a napi imáit felajánlom a szüzanya szándékára, gyermekeimért, unokáimért, köszönöm szépen, Isten fizesse. Az elhangzó imákat felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében imádkozom önökkel, köszönöm szépen.

héten hangzó rózsafűzét felajánlom saját magamért, lányomért, Bálint Enikőért, kis unokámért, Fodó Nimrod és Bank nevében a Debrecen melletti Bocskai kertben szolgáló római katolikus papbácsiért, Kálmán atyáért, aki nagy beteg. Drága jó Istenem, szűzanyám, Jézusom, bízom benne, gyógyíts meg őt, papbácsit, nagyon szükség van rá, hogy nevelhesse hitre, és fejlődésben legyen a hívekkel. Drága szűzanyám, jár közben, érte Szent Fiadnál, köszönöm szépen, Rózsika székely udvarhelyről küldte az üzenetet.

0: Halló, Máre Rádió.
1: Tiszteltessék az Úr
0: Jézus. Mindörökké, amen.
1: Én is hallom azt a mai rózsafűzés, a fennhűség, minden jó cselekedeti emberi, a papjainkért, a felsorolt szándékokért, amit felsoroltak, az iskola kezdésére, az unokáimért, és az én betegségem gyógyulásáért, és minden betegért, és a daganatos betegért is imádkozok, hogy bírják a szenvedés, hordozzák a keresztjüket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak, önöknek áldott szép napot kívánok.
0: Köszönjük szépen.
1: Jézus Krisztus.
0: Mindenki, ami áldott szép napot kívánok én is önnek, köszönjük, hogy telefonált. A rózsafűzét felajánlom drága gyermekeimért, külföldön dolgozó kisfiamért, Németországban élő húgom és családjáért, magam és férjem egészségünkért. Éva Kükülő Kemény falváról, Isten fizesse. A mai imákat egyházunk megújulásáért ajánlom fel. Köszönöm szépen, Isten fizesse. Halló, halló, Máre Rádió. Időközben megszakadt a vonal. Még van egy másfél percünk az imakérésekre szánt időben. Beérkezett üzeneteket sikerült beolvassam, amíg küldenek, akkor nagyon szívesen beolvasom ezeket a kéréseket, illetve még talán egy telefonáló is belefér.

Kedves hallgatóink, itt lezárom a mai imakérésekre szánt időnket. Imádkozzunk ebben a rózsafűzér imában a holnap induló diákokért, akik először mennek iskolába vagy napközibe, bölcsödébe, de ugyanakkor minden diákért, egyetemistáért imádkozzunk, a pedagógusokért imádkozzunk, ugyanakkor a szülőkért, családokért imádkozzunk ebben a rózsafűzér imában. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan a rózsafűzér imát tudjuk elimádkozni a két kérésekre, szándékokra, amelyet Csanádról közvetítünk, majd 10 órától az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni a csanádi hívekkel. Az önök imakéréseit Pál Gellért fogadta, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzél első szent titka, aki a halálból feltámadt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér második szent titka, aki a mennybe fölment. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a
1: mennyországban. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Mi Atya?
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölved.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyből megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.

0: Igazságos vagy, Uram, és igaz a te ítéleted. Bánj szolgáddal, irgalmat szerint. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, évközi 23. vasárnap van, és a bevezető antifóna azt mondja, hogy igazságos az Úr és az ő ítélete is. Ebben bízunk mi is, amikor most a Szent Mise elején kérjük az ő irgalmát, bűneink bocsánatát. Bízunk abban, hogy ő irgalmas és igazságos lesz hozzánk mindig. Bánjon velünk irgalma szerint. Hogy Szent Misén kedves legyen előtte, most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőterem Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, Te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten

0: Olvasmány Ezekiel proféta könyvéből. Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel profétához. Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat, és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal, ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával, és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmentetted életedet. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. A törvény teljessége a szeretet. Testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd. És ami egyéb parancs még van, ebben az egészben foglalható össze: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tett rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen hála!

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt a mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez

0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, a mai szentírási részeknek, a mai vasárnapi szentírási részeknek a témája kicsit kényes. A figyelmeztetés és a másiknak a jó útra való térítése. És nagyon sokszor hibásan próbálja az ember ezt a dolgot, hiszen nem mindig a szeretet vezet bennünket, nem mindig az, hogy közösen találjunk rá Istenre és az Istenhez vezető útra, hanem hogy én birtoklom az igazságot, és majd én megmondom, mert én tudom, és látom, hogy a másik nem jól csinálja, és én tudom, hogy hogyan kellene. A szentírási részekben az érett közösségről beszél, és arról az érett közösségéről, amely szeretetben tud együtt lenni, és tud együtt vándorolni a földi úton, és tagjait tudja jó útra vezetni, ha kell figyelmeztetni. És elmondja ennek a figyelmeztetésnek a mikéntjét. Menj el négy szem közt, és mondd el neki, hogy ez nem jó. És nem azért, és nem úgy menj oda, mint egy bíró, aki majd én elítélek, és én megítélek, én már láttalak, és én már tudom, hogy az nem jó, amit te csinálsz, hanem mint szerető testvér, aki aggódik azért, hogy nehogy elveszítsd az üdvösséget. Ehhez két érett fél kell. Ehhez fel kell nőni a hitben és a szeretetben. Hogy legyen bátorságom mondani, és hogyha én vagyok az, aki hibáztam, legyen bennem alázat, hogy meg is hallgassam a másikat. Hiszen nagyon sokszor tudjuk azt, hogy hibázunk. De ha szólnak nekünk, az már nem tetszik. Mert én is megsértődöm, és mondom, hogy ki vagy te, aki engem figyelmeztethetnél, mert te se vagy tökéletes. És persze, a hívek gyülekezete, a mi közösségünk, nem a tökéletesek társasága itt a Földön. Ha most itt szétnézünk, saját magunkba nézünk, akkor elismerjük azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. De azért vagyunk itt, hogy keressük ezt az utat, hogy egyre tökéletesebbek legyünk, egyre közelebb kerüljünk Istenhez, egyre jobban szeressük őt. És ebben megvan a helye a tisztulásnak is. De nem egymás bírói vagyunk. A bírói feladat, az ítélkezés, az nem ránk tartozik. Hogyan tudjuk elfogadni, hogyha figyelmeztetnek bennünket? És tényleg nagyon jó. Én is mindig vágytam arra, hogy valaki mondja. Mondja meg, hogy most én, mint pap, ezt nem jól tetted. Ez úgy néz ki, hogy nem teljesen Isten törvénye és akarata szerint történik. Ez, hogy jöjjön valaki őszinte és igaz szívvel, úgyhogy segíteni akar. Nem elítélni, hanem segíteni. Lássuk, hogy hogyan tudunk megszabadulni. És ez az egymásra való figyelés és vigyázás, amikor vigyázunk egymásra. Mert ez is feladatunk a közösségben. Nem mondhatjuk azt, hogy mi közöm van nekem hozzá. Nézzünk szét most itt a templomban is, mindnyájunknak köze van egymáshoz. Mindnyájan egymásra vagyunk bízva az imádságban, a szeretetben és a hitben, egy ugyanazon úton járunk. Felelősek is vagyunk egymásért. Nem mondhatjuk azt, hogy mi közöm van nekem hozzá, miért mondjam én, elég nekem a saját bajom. Vigyáznunk kell egymásra szeretetben. De ez felnőtt embert kíván, újra mondjuk, és felnőttek is vagyunk. Megkaptuk a Szentlélek ajándékát is, megkaptuk azt a bölcsességet, amelyre szükségünk is van. Ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk, és úgy kérünk valamit Istentől, azt megadja nekünk. Ne felejtsünk el a mai vasárnap, hanem kérni. Nem is ketten, nem is hárman vagyunk. Többen a rádió hullámain is bekapcsolódnak a kedves testvérek. Mindnyájan egy közösséget alkotunk, együtt imádkozunk, együtt veszünk részt a Szentmise áldozatban, és jön az ígéret, a bizonyos ígéret, hogy bármit kértek, az én nevemben az Atyától megkapjátok. Legyünk biztosak abban, hogy azt a kegyelmet, azt az erőt, amelyet kérünk a mai vasárnap az imáinkban, azt megkapjuk. Használjuk is fel, mert nem csak saját magunk számára kapjuk ezeket a kegyelmeket, hanem az egész közösség javára is, hogy növekedjék hitben és szeretetben egyházunk Isten dicsőségére. Most pedig valljuk meg közösen hitünket.
1: Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami rómban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Testvéreim, Isten a szeretet, azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk. Kérjük tőle ezt az ajándékot.
2: Addurunk, hogy egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Tarts távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irigység szellemét, hogy békében és egymást segítve éljenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekek pedig készséggel fogadják az intő szót.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Távolítsd el, Urunk, egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Adorunk, hogy segítségre szoruló embertársaink a mi szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, add kegyelmedet, hogy egymás testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád, közös atyánkhoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész szanyos Szentegyház javára.
0: Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés

0: Könyörögve kérünk, tehát jóságos atyánk, fiad, ami urunk Jézus Krisztus által, fogad el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezess az egész földkerekségen. Szolgáddal, Leó pápánkkal, József főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg urunk szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónus, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról és minden szentedről, az ő érdeméikért és könyörgésükre, add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, házad népétől, szolgáidtól, irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Hallottuk hírjeit, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk ezért Istenünk miatt te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és az a szent és szeplőtelen áldozati adomány, amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget szín elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiadnak szentséges estében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Ceciliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk nagy bizalommal. Mi atyán,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy szóval éjjön, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te ígéddel élteted, és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, ki veled él és uralkodik mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Szentmiség sorrendje a jövő hétre. Holnap hétfőn nincsen szentmise, kedden reggel 9 órától lesz az ünnepi szentmise. Kisboldogasszony Szűz Mária születésének az ünnepén, tehát kedden reggel 9 órától lesz a szentmise. Szerdától egészen szombatig bezárólag reggel 8 órától lesznek a szentmiség szándékra, a jövő vasárnap a szokott időben 10 órától lesz az ünnepi szentmise. Mindenkinek egy Istentől megáldott szép vasárnapot és egy ugyanilyen hetet kívánunk.

0: kedves hallgatók! Rózsafűzért és szentmisét közvetítettünk Nagy Csanádról, a Szent Gellért plébánya templomból. A szentmisét bemutatta Benne Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátta Kercsó Béla. A mikrofonnál Kercsó Benyamint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Nagy Csanádi plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagy Csanád több nemzetiségű falu Temes megyében. A mai település Ős Csanád és Rácz Csanád egyesítésével keletkezett a 20. században. A Maros bal partján a határ mellett fekszik, hajdan Marosvárként nevezték a mellette elhaladó Maros folyóról. 2000-ben nyitották meg a Nagy Csanád, Kiszombor közúti határátkelő helyeket. A Csanád elnevezést Szent István akaratából Doboka fiának, Csanád vezérnek, Csanád vármegye alkotója és első ispánjának emlékét viseli. A történet

Romániához csatolták. 1945-ben a szovjet csapatok bevonulásakor a helyi németek egy részét megölték, később egy részüket a Szovjetunióba hurcolták munkatáborba. Erre a helyi temetőben az 1990-es években elhelyezett emlékmű táblája utal. 1028-ban került Szent István hatalmába, és ekkor Szent Gellértet 1029-1030 táján nevezte ki a király csanádi püspökké. Mikor Gellért Csanádra jött, a keresztelő Szent János kis templomán kívül más egyházi épület nem volt. Ez a templom mindegy 20 méter hosszú és 12-13 méter széles épület volt. Ez volt a régi bizánci templom, a csanádi püspökség első székesegyháza és Csanád város első parókiális temploma. A hívek rohamos szaporodása mellett csak hamar szűknek bizonyult, ezért Gellért egy díszes új templom építését tűzte ki célul. A tervét 1042 körül valósította meg. A Szent György székesegyház volt tehát Csanád második parokiális temploma. A templom tőszomszédságában Gellért püspök a boldogságos szűztiszteletére egy új templomot és monostort építetett, és ezt a templomot jelölte ki magának nyugvó helyéül, és a monostor apátjukká a magával hozott Fülöpöt tette. A római katolikus templom a tatárjárásig állott fenn a maga eredetiségében, 1275-1295 táján a székesegyház megszűnt, a köznép temploma lenni, és létrejött Csanádon a parokiális intézmény a hívek külön templomával. A 14. század első felében két római katolikus plébánia létezett a csanádi püspök székvárosban, a Szent Erzsébet templom a várban és a Szentlélek templom a városban. A vértanú püspököt 1083-ban László király avatta szentté. Csanád 1030-1552 között tehát püspöki székhely volt, a jelentős állami és egyházi központot a történelem folyamán számos uralkodó kereste fel. A plébánia alapítása is 1030-ban történt, és újjáalapítása 1741-ben. A jelenlegi plébánia templom építése 1868-ban történt, és 1938-ban Szent Gellért tiszteletére szentelték fel a temesvári egyházmegye védőszentjének tiszteletére. A templom főoltár festményén látható Szent Gellért püspöki ornátusban, fején magas püspöki süveggel, jobbját a szívéhez emeli, baljában pedig a püspöki botot tartja. Mellette balról kis angyalka lép feléje. Az egykori püspöki székesegyház, illetve az ősi egyházmegye első Mária oltárának helyén ma a Szent Gellért földi maradványait hajdan magában foglaló kőkoporsó, a nagycsanádi templom oltára áll, vagyis a főoltárkép előtt foglal helyet a püspök sírfedele. A szentmisét ezen az oltáron mutatják be. A koporsó ma üres, az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége a keresztény hívek számára jelkép. A Szent Gellért sírfedele itt a római katolikus templomban található, de a megmaradt erekjéit, bebalzsamozott testét piros miseruhában és piros infulában most a velencei lagunában fekvő Murano egyik templomának oltára alatt őrzik. A katolikus templom előtt pedig Gellért püspök egész alakos szobra foglal helyet. A szobor magas, kőtalapzaton áll, rajta latin felirattal. A felirat szerint a szobrot gróf nagyszentmiklósi Nákos Sándor adományozta, első Ferenc, Ausztria császár és Magyarország apostoli királya, temesvári látogatása után 1813-ban. Készítője Huber József híres magyar festő, pesti szobrász volt. Fel is lehet menni a nagycsanádi római katolikus templom tetejére, ez 60,4 méter magas, innen igen jó a kilátás a környékre. Itt, ahol Szent Gellért püspök az üzanya oltalmáért imádkozott, ma az ősi egyházmegye területéről egybegyűlt hívek sokasága az ő közbenjárását kérheti. Nagy méltóságú Rossz Márton temesvári főpásztor ugyanis a 2000 jubileumi évben a nagycsanádi templomot zarándok helyé nyilvánította, ahová minden év szeptember 24-én Szent Gellért búcsús ünnepén a temesvári, valamint a szomszédos nagybecskereki és szegedi, csanádi testvéregyházmegyékből érkeznek zarándokok.

Vacsanádi Szent Gellért plébánia templom a temesvári római katolikus egyházmegye, a székesegyházi esperesség Csanádi esperesi kerülethez tartozik. 2018-ban a temesvári egyházmegye vezetését a Székelyföldről Csíkból származó excellenciás Pál József Csaba újonnan kinevezett megyéspüspök vette át, aki Szent Gellért 92. utóda a püspöki székben Románia területén. Nagy Csanád oldalagosan ellátott plébániái, Óbéba, község Temes megyében beosztott falvai, Keglevicháza, Óbesenyőhöz tartozik közigazgatásilag, nevét az akkori kamara elnök Keglevic Gábor emlékére viseli. A római katolikus templomát 1905-ben építették. Másik filiája, Porgány, a Marostól délre, Nagyszent Miklóstól északnyugatra fekvő település. 1851-ben Fényes Elek így írt Porgányról, idézem, Porgány, népes magyar, puszta, Torontál vármegyében 32 házzal, 202 katolikus lakossal, dohánytermesztéssel. Földesura gróf Nákó Sándor, utolsó posta Komlós, idézet zárva. A helységben a hónap első és harmadik vasárnapján tartanak szentmiséket. Óbéba, következő filiája, Pusztakeresztúr, a bánságban a magyar-román-szerb hármas határ közelében található. 1773-ban a Csanádi tisztartóság Keresztúrpusztára magyar dohánykertészeket telepített, így az újonnan települt helységet Pusztakeresztúrnak nevezték el. A helységet a gróf Batyányi család bírta. Pusztakeresztúron szentmiséket minden hónap második és negyedik vasárnapján végeznek. Vasárnaponként tartanak még egyes szentmisét Óbéba és Keglevica háza helységekben is. A műsor a Nagy Csanádi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az édesanyák védelmében. Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék. Testvéri szeretettel köszöntöm a drága hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést. Védjük az anyákat, az édesanyákat. Az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Hogy a régiek mondták, a ház négy sarka és gondoskodása az anya szívén gondoskodásán nyugszik. És most folytatom egy másik erénnyel. Egy újabb erény szempontjából nézzük meg az emberi tulajdonságokat és az emberi életet, ez pedig a szerénység. A jóságos Isten mindenkinek értéket, méltóságot adott, és az szerint értéket minden embert, sőt, nagyon szeret minden embert. Ő jobban értékel, mint mi saját magunkat. Ugyanígy meg kell látnunk a Teremtő Isten által kapott értéket, méltóságot a másik emberben is. Persze saját értékünket se veszítjük szem elől, mert ez aztán elkeseredést tud szülni. Minden embertársunkban lássuk meg az értéket. A szerénység egy erény, amelyen az ember nem táplál nagy igényeket, és nem dicsekvő, nem tolakodó, nem akarja az érvényesülést erőszakkal. Más szóval elégedettségnek nevezzük ezt az erényt, a szerénységet. Gondoljunk a megtestesült ígére, Jézus Krisztusra, aki a palota helyett istállót választott, megélegedette a bölcső helyett a jászullal, megváltói szent művéhez, legmegalázóbb halált választotta a keresztre feszítést, amely a perzsa királyoknál volt szokásban, és a leggyalázatosabb halálnak számított. De Jézus szentítette a keresztetés halálát. Oszlopos Szent Simon és kényelmes lakás helyett egy 20 méter magas oszlopon lakott, és ott fogadta az embereket, tanította őket. Aztán nem is szórók azokról a szentekről, akik befalasztották magukat. Persze nem igényeltek kényelmet. Szent Margit, IV. Béla király leánya sokszor kopott ruhában végezte a takarítást, egyszerű szolgálatokat, betegápolást, szívesen vállalta. Sok társa lenézte ezért a szolgálatért. A szerény ember nem nagy igényű, nem kínozza házastársát, nem követelőzik. A szerénységből említsek bibliai példákat. Rut asszony szerény, nem ül le a munkások közé. Olvasuk Rut könyvébe. Vagy pedig a szamaria asszony mondta Jézusnak, nincs férjem. Szerényen bevallotta, hogy nem ér törvényesen senkivel, pedig együtt élt egy emberrel. A Makkabéusok könyvében, 2. Makkabéusok 15-12, Óniász vezér látta a nemes lelkű igazságos főpapot, akinek viselkedése szerény volt. A lényeg csupa jóság, beszéde megfontolt, s aki kora ifjúságától törekedett az erényes életre. Akárcsak említsem meg Jeremiás prófétát, aki szerényen visszahúzódott, és vállalta, hogy megbüntessék, verembe dobják. Példabeszédek könyve 11.2. Jobb a szerényekkel alázatosan élni. Sírák fia 32.10. A szerény ember útját rokonszenv kíséri. Szent Máté 21.5. Leírja Jézusról, aki mikor vonult be Jeruzsálembe, akkor szamárháton szerényen vonult be a városba. Szent Pál tanácsa, 1 Timóteus 2.9. Az asszonyok szerényen ékesítsék magukat. És Sámuel 2.3. Hanna hálaimát mond, nem szaporítja a szót gőgösen. Hivatalkodás ne hagyja el szátokat, mondja a proféta, mert az Úr latba vett minden tettet. Sírák fia 10.26. Ne jázd, amikor dolgozol, ne jázd a nagyot. Ugyancsak Sírák fia 10.28. csak mértékkel dicsérd magad. Mértékkel dicsérd magad. Hát a legjobb, hogyha az ember egyáltalán nem dicséri magát, ha már nem a hibáit bevallja. A családi életben is a szerénység milyen jó. Sok asszony panaszkodjuk, hogy férje lenézi. Származása miatt, tudása miatt. Pedig ez megint fájó sebet okoz a szegény asszonynak. Mutassuk meg, hogy értékeljük őt. Igazán elfogadjuk, igazán szeretjük. Védjük az anyákat, a szerény ember nem dicsekvő. Nem dicsekszik tehetségével, mert nagyon visszataszító, amikor valaki gyalázza, illetve lebecsüli a házastársát. A szegény asszony érezze, hogy társa valóban megbecsüli, értékeli a ruháit, főzést, a minden munkáját. A drága jó hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Szent lélek himnusz. Ó, alkotó lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el. Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet. Kit úgy hívunk vigasztaló, kit áld nekünk az alkotó. Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből szállj le ránk. Te hét ajándék kútfeje, atyán kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajak ihlete. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber gyámolunk. Légy mindig éber gyámolunk. Űzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk. Te járj vezér utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd. Add ismerjük meg az atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelke, te, örökre légy lelkünk hite. Az Istent áldjuk, jó atyát, s ki felkelt sírból szent fiát, s a lelket, szívünk vigaszát, most és örök időkön át.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök minden Mária Rádió hallgatót innen a nagyváradi stúdióból, akik ma önökkel tartanak.
2: Kis Adrián Lívia,
1: Kis Stefánia Réka
3: és Tibor atya.
1: Tartsanak velünk!
3: Kedves gyerekek, feltettétek a következő kérdést, hogy hogyan készüljünk a házasságra. Az elmúlt 2-3 műsorban is a házasságról beszélgettünk. Ez egy nagyon komoly kérdés. A 19. század liberalizmusának rossz gyümölcse beírt a 20. századra. A nagyhatalmak senkit és semmit nem aláztak meg annyira, mint Isten képmását, vagyis az embert. A világot megmélytejező és romba döntő kommunista ateizmus a nemzeti szocializmussal egyformán az embert saját hatalmi eszközének tekintette. Így született meg az embertelenség a szovjet gulágon és a náci internáló táborokban. Az ember személyiségét, méltóságát kifejező nevet megszüntették, és leltári számmal látták el. Aki nekünk, Szent Maximilián Kolbe Auschwitzben a 166-70-es leltári számú rab volt. A II. Világháború után a kommunista államokban is elterjedt a számozási rendszer, és a mai napig rombol. Az ember nem szám, nem olyan, mint a krétával táblára írt szám, amelyet bármikor le lehet törölni. Előbb nézzük meg tehát, hogy mi is az, ki és mi az ember. Az emberiség egybehangzó véleménye az, hogy mindent az ember érdekében kell elrendezni, mint hogy az ember áll a földi lét középpontjában és csúcsán. De mi is az ember? Sok és különféle, sőt egymásnak ellentmondó nézetet vallott és vall önmagáról. Van úgy, hogy mindenek felett álló zsinór mértéknek teszi meg magát, máskor viszont a kétségbeesésig leértékeli önmagát. Innen ered tanácstalansága és szorongása. Az egyház a kinyilatkoztató Isten tanításának birtokában rajzolja meg az ember valóságos helyzetét, megmagyarázza gyöngeségeit, és ugyanakkor helyesen felismerteti méltóságát és hivatását. Erre a nagy kérdésre, mi az ember, hogy gondot viselsz rá, az emberek fiai, hogy törődsz velük, az Ószövetség embere a 8. Zsoltár 6. és 7. versével felelt. Az embert csak nem angyalnak alkottad, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad. Hatalmába adtad kezed összes műveit, lába alá vetetted minden alkotásod. Az ember minden kiválósága és nagysága mellett is teremtmény. Aki van, teremtette valakivé. Az ember sohasem teremt, hanem a már meglévőből alkot, szerkeszt új dolgokat. A számítógépes világhálózat is meggyőzhet bennünket arról, hogy valóban Isten képét hordozza magán a szellemi képességekben bővelkedő és lebilincselően elkápráztatni tudó ember. Az egyház tanítása szerint a látható teremtmények között csak az ember képes arra, hogy megismerje és szeresse a saját teremtőjét, egyetlen teremtmény a Földön, akit önmagáért akart az Isten, egyedül csak az ember nyert meghívást arra, hogy részesüljön az Isten életében. Ennek elérésére teremtette, és ez az alapja méltóságának, olvashatjuk a katolikus egyház katekizmusában, a 356-os pontjában. És ennek a méltóságnak az oka, vallja Szénai Szent Katalin, Isten felbecsülhetetlen szeretete, hogy az ember megismerje, megízlelje örök jóságodat. Az ember társas lény. Isten nem magányosságra teremtette az embert, mindjárt kezdetben férfinak és nőnek teremtette. Életközösségük a személyek közösségének ős formája. Az ember ízig-vérig társas lény, és másokkal való kapcsolat nélkül sem meg nem élhet, sem képességeit ki nem fejlesztheti. Csodálatos látványban részesít bennünket az emberi nem egységének szemlélete, melynek eredete Istenben van. Megvan természetének egysége, ahogy mindenki anyagi testből és szellemi lélekből összetett. Közvetlen céljának és a világban való küldetésének egysége, itt lakásának egysége, és természetfeletti céljának egysége, Isten maga a cél, akihez mindenkinek törekednie kell. Az eszközök is egységesek, amelyeken keresztül az emberi nem eléri célját. Végül megváltásának egysége, amit Krisztus mindenkiért vitt végbe. A közös eredetnek köszönhetően az emberi nem egységet alkot. Az emberi szolidaritásnak és szeretetnek ez a törvénye, mely nem zárja ki a személyekben, kultúrákban és népekben megnyilvánuló gazdag változatosságot, biztosít bennünket arról, hogy minden ember valóban testvér. Ennek konkrét eredménye az eddigi tudományok megszületése, a művészetek létrehozása, fejlődése, valamint a szolidaritás megszervezése és megélése a mindennapi életben. Ihletett személyek gyönyörűen fejezték ki Sík Sándor a Szentségtartók című versében. A templomtól a temetőig, temetőtől a templomig, minden kis házhoz nagy közön van, minden házban ember lakik, s ha ember látok, Isten szólít, meg kell előtte állanom, mert Szentségtartó minden ember, és minden ház tabernákulum. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Folytatom tehát tovább a házasságról szóló, úgymond tanítást a házasságról. Ugye az élet iránti mélységes tisztelet az önátadásban témáknál maradva a családban veszi kezdetét. A házassággal kezdődik az új családi élet. A házasság vállalkozás a szent életre. A házasság egy szabad férfi, meg egy szabad nő felbonthatatlan életszövetsége, amelyet Isten kegyelmében élnek, hogy egymást szeressék, segítség, gyermekeknek adjanak életet, őket neveljék, és egymás üdvösségét munkálják. A személyek elkötelezettségéből megért életközösség válik. Mi a család? Fogas kérdés. Teleki Béla mondja, idézem, a család társas rendszer, amelyben a személyeket összeláncolják, érzelmeik és történelmük, miközben állandóan hatnak egymásra, egymás iránti felelősséggel. Napjainkban különösen szükséges, hogy a fiatalok felkészüljenek a házas és családi életre. A világnak vannak még olyan részei, ahol ősi hagyományaik szerint maguk a családok adják át a fiataloknak beavatással vagy fokozatos neveléssel. A házastársi és a családi élet tudnivalóit például, de azok a változások, amelyek korunk szinte minden társadalmában lezajlottak, azt követelik, hogy nem csupán a család, hanem a társadalom és az egyház is törekedjék arra, hogy a fiatalokat felkészítse eljövendő feladataikra. A gondot van, hogy a mai fiatalok az új életkörülmények között részben nem ismerik meg az értékek helyes rendjét. Részben azt sem tudják, hogyan nézhetnének szembe az új nehézségekkel, és hogyan tudnának föléjük kerekedni. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akiket a családi életre felkészítettek, általában jobban boldogulnak, mint a többiek. Szent II. János Pál pápa a keresztény családokhoz apostoli buzdításának 46. pontjában védelmébe vette és részletezte a család jogait a társadalom és az állam tűrhetetlen visszaéléseivel szemben. Mivel a jogok világát éljük, ezért az apostoli szentszék megbízott szakemberei elkészítették a család jogainak gyűjteményét, amit 1983. november 24-én hagyott jóvá II. János Pál pápa, majd szétküldte az országok vezetőinek. Három alapvető szakaszban kell történnie a házasságnak az előkészítésének a folyamata: távoli, közeli és közvetlen. De erről majd a következő műsorunkban. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Berde Mária, az én apám. Az én apám, mielőtt sírba szállott, egy sor ártatlan hajnalkát vetett. Az örök hajnalt hozták a virágok, s elvitték a földi életet. S halott nézőbe a ravatalához eljött egy sosem látott idegen, megállt a lábánál, s azt mondta nékünk: Krisztus járt benne idelen. És bár az én apámat sírba tettük, azért ő meg nem halt, azt jól tudom. Csak az üvegcse tört el, ám az illat, a lélek jár kötetlen szabadon. Isten kiskertjét őrzi, s az virágzik abban, ki gyűlölettelen szeretet. És száll apám közöttünk, mint a jó szél a jó vetés felett.
2: Kedves Mária Rádió hallgatónk, a mai műsorunk véget ért, további gyönyörű szép napot kívánok, akik önökkel tartottak: Kis Adrián Lívia,
3: Kis Stefánia Réka
0: és Tibor Atya.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

Füle Lajos. Ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél külön, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
3: Tárcsázza a következő telefonszámot.
4: 031 5 04 04 04.
3: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
4: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
3: Hallgassa telefonon keresztül is
1: a Mária Rádiót!

0: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Itt a Mátra Verebei Szentkút podcast sorozatában én Kornyiluk Margit Ferences Mária misszionárius nővér vagyok, és a vendégeim Brodjuk András, Brodjuk Szilvia, Brodjuk Kis András és Kis Dávid. Nagyon örülök, hogy találkoztunk itt Kárpátalján, és tudunk kicsit beszélgetni. Először is mondjatok valamit magatokról, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztak, hogy ismerkedjünk meg.
2: Hát én Brodjuk András vagyok, 42 éves vagyok, Kárpátaljól származok, itt élek nagyszülősen, dolgozom könyvelő, főkönyvelő cégben.
3: Én Brodjuk Szilvia vagyok, jelenleg szintén könyvelőként dolgozok a Szent Teréz rehabilitációs otthonban, 40 éves vagyok már, majdnem 6 évig voltam Gyesen ezelőtt, azelőtt pedig egy bankban dolgoztam. Szintén születtem Szőlősön, itt is laktam végig. Nagyszőlősi lakos vagyok.
1: Két fiú itt van velünk.
4: Én lehet hívni András.
1: És a testvéred?
4: Dávid.
1: Igen. Te hány éves vagy?
4: Én 8 éves vagyok, és a Dávid 7. Ő az első osztályban van. És én vagyok a harmadik osztályban.
1: Köszönöm szépen. Hogy ismerkedtek meg?
2: Hát egy szép napon, egy nyári napon a parkba sétáltunk fiúkkal, az én barátomokkal, az egyik ismerős megismerkedte engemet a Civic Évvel. Akkor még nem gondoltam, hogy a feleségem lesz, de nagyon megtetszett nekem, úgy megismertem őt.
3: Csak alátámasztani tudom, tényleg a nagyszülősi parkban ismerkedtünk meg egy nyári délután, aztán nem lett rögtön belőle szerelem, legalábbis részemről, de aztán alakult.
1: Milyen családból származtok, mert nem voltok mondjuk 100%-osan magyar származásúak, mégis most magyarul beszélünk.
2: Én ukrán családból származok, az édesapám az lembergi járásból született, édesanyám meg itt a Kárpátalján, ő fele magyar, fele ukrán, de otthon inkább ukránul beszéltünk, úgyhogy apukám nem értette magyar nyelvet, de nagymamám megtanította magyar nyelvet, meg a magyar templom miséikre jár.
3: Az én családomban anyukám is, apukám is magyar nyelven beszéltek, mind a 4 szülőm magyar ajkú szülő, nagyszülő, hogyha otthoni dolgokról beszéltünk, az inkább a magyar nyelv volt, de viszont ha tanultam, vagy ebben kellett segíteni, akkor meg ukrán volt. Úgyhogy emiatt volt vegyes, mert akár mindkét szülőm ugye ukrán helyen dolgozott, ukrán nyelvű beszéd volt, és az iskolában is ukrán nyelvet tanítottak, olyan iskolában jártam. Úgyhogy a mi otthonunkban is ilyen vegyes nyelv. Hát a Kárpátalján ugye ukránul beszélünk, de ez az ukrán nyelv mégiscsak egy kicsit, nem egy kicsit jóval elkülönül a valódi ukrántól. Mi beszéljük a helyes ukránt, de miért más a nyelv Kárpátalján? Mert több nemzetségű emberek laktak itt, ugye, és azért így elmaradtak szót, ami a magyar nyelvből származik, a cseh, és ezért így elsajátítottuk őket, és ezeket használjuk, pedig ezt se veszük észre. Most is a munkahelyemen például, aki beszél magyarul, simán nyelvet váltunk egymás közti beszélgetésbe, magyarul ukránra, úgyhogy észre se veszük, csak azt veszi észre, vagy akkor veszük észre magunkat, amikor mellettünk áll egy másik kolléga, aki nem ért magyarul, akkor veszük észre magunkat. Például a mi családunkban is, meg több családnál, ahol a magyar nyelvet beszélték, a 25-i karácsonyt ünneplik meg. Az ortodox pedig később van 2 héttel, és mi a család, vagy inkább a rokonságban ilyen is, olyan is vallás volt, és egymáshoz eljártunk vendégségbe, és ez úgy egymást kiegészítette, nem zavarta egymást, úgyhogy hosszabban tartott az ünneplés, úgyhogy ez így okés volt.
1: Jellemző, hogy kétszeres pászkaszentelés, ugye?
3: Például.
1: Hogy több is ünnep, illetve kétszer lehet ünnepelni az új évet. Na mondjátok még, mert ez tényleg nagyon érdekes és különleges, hogy itt két időzóna van. Hát az emberek egy kicsit két időzónában élnek, úgy nevezett a Kijev szerint, és mi szerintünk.
3: Igen. Ezt is megszoktuk. Otthon mi szerintünk az óra magyar idő szerint megy, de viszont a beállításoknál, mint például a telefonon, Kijev idő megy. Néha azért oda tudom tenni, hogy van úgy, hogy nem jól nézem meg, és nem időben jövök, de ez ritkán történik meg. Ezt is tudjuk, hogy az intézmények azok Kijev idő szerint járnak, vagyis az nem jelenti azt, hogy most 9-re kell bemennem munkára Kijev idő szerint, az azt jelenti, hogy 7:30-kor mi szerintünk indulunk el, pedig csak 20 percet kell menni, de odaérek nem másfél óra múlva, hanem időben, úgyhogy ez is megszokás kérdése csak.
1: Kinek érzitek magatokat? Magyarnak, ukránnak, ruszinnak, vagy hogy is ez az identitás, hogy alakul, és mitől függ?
3: Ez egy olyan kérdés, amire én régebben magamnak nem tudtam válaszolni, meg egy kicsit úgy éreztem, hogy vagy feketét, vagy feheret akarnak tőlem, és nem tudtam, hova tegyem magam. Most én magamnak úgy tudok erre válaszolni, vagy annak érzem magam, nem tudom azt mondani, hogy ukrán vagyok, vagy azt se tudom mondani, hogy magyar vagyok, akkor ki vagyok? Mégis csak vagyok valaki. Úgyhogy én azt mondom, hogy én kárpátaljai vagyok, nekem a felmenői magyarok, aztán följebb nem tudom, kik voltak. Például a dédapámról tudom azt, hogy magyarok alatt született, Szovjetunióba élt, Ukrajnába halt meg, de úgy, hogy nem ment ki Szöllősről. Úgyhogy én ide tartozónak érzem magam.
1: Andris, te mit szólsz?
2: Én inkább ukrán vagyok, közel a szívembe áll az Ukrajna, mint magyar, de magyar az is nem, nekem nem.
3: Sem. Idegen?
2: Idegen. Itt születtem, Kárpátalján, itt élek.
1: Akkor kis Andris, te milyen nyelven beszélsz?
4: Én ukrán.
1: Ukránul? Magyarul is tudsz?
4: Magyarul tudtam nagyon sokat, de most normálisan tudok, de egy kicsit nem tudok.
1: Igen, azért már iskolában milyen nyelven beszélsz?
4: Mert járok első iskolába, és első iskola az ukrán.
1: Igen, ott mindenki ukránul beszél, ugye?
4: Igen.
1: A Dávid beszél ukránul, vagy magyarul?
3: Dávid, hogy
4: beszél
1: ukránul.
4: Ukránul.
1: Ukránul,
4: csak ukránul. Magyarul már nem akar.
1: Nem akar. Viszont, amikor kicsi volt, milyen nyelven beszélt?
4: Amikor kicsi volt, nem akarta ukránul beszélni, és csak magyarul.
1: Aztán megváltozott, ugye? Na hát.
4: Igen.
1: De te, Andris, mit mondasz? Mindenért magyarul?
4: Mindenért, csak a párról.
2: Egy pár szavakat nem.
4: Egy pár szavakat nem tud.
1: Hát ez nem könnyű, amikor iskolában mindenki ukránul beszél, ugye?
4: Igen.
1: Könnyű elfelejteni.
2: Kárpátalján nyugodtan lehet beszélni ukrán nyelvvel is. Magyar nyelvvel.
1: Mi volt az első? A hittancsoport, vagy az, hogy megismerkedtek egymással? Szerintem te még nem tudsz volna. Akkor még nem voltál. Bár lehet, hogy valamit tudsz. Mit mondasz?
4: Gondolom volt a hittan.
1: Ezt gondolod, hogy első volt a hittan? Aztán megismerkedtek egymással. Ha meglátjuk, hogy az apukát és anyukát mit szólnak.
3: Mindketten elmondhatjuk azt, hogy a Andrást az ő nagymamája, engemet az én nagymamám szoktatott oda a római katolikus templomhoz.
2: A szüleink nem jártak a templomba.
1: Egyik se. Ja, egyáltalán.
2: Na, most már jártak, járna anyu is jön, de hozzánk a római katolikus templomba. Nagymamám minket megtanította járni. Mikor kinyitották a templomt itt a Szőlősön, akkor nagymama kezdett járni a templomba, és hozta maga után engemet is, meg a Marikát.
3: Nekem meg anyukám római katolikus, apukám református volt, engem görög pap keresztelt, mert ugye tiltva volt akkor, hanem ilyen csendesen otthon
2: kereszteltek.
3: És ők, már értem, hogy miért nem jártak, ugye be volt csukva is a templom, meg nem volt az a trend, hanem volt a tiltás volt abban az évben, hogy nem szabad járni templomba, semmiatt nem jártak. Most értjük, mondjuk én, hogy mennyire jó, meg nagy lépés volt ez a nagymamák részéről, hogy ezt megcsinálták, hogy megtanították a gyerekeket, hogy ezt ők értették. Ő járt hittanórákra, meg én is a gyerek hittanórákra, de nem egy csoportba jártunk, hogyha gyerekkorunkban nem ismertük egymást, annak ellenére, hogy körülbelül, nem tudom, 150 méterre raktunk egymástól. Szóval a szomszéd utcába, de más utakon jártunk. Úgyhogy a hittan volt az első, de külön-külön hittan. Aztán pedig volt egy ilyen szünet a hittanból, egy hosszabb, és ki ment tanulni, meg más-más hova, és aztán megismerkedtünk, elkezdtünk együtt járni, és tudtuk, hogy van a templomnál, a plébániánál egy közösség, egy fiatal közösség, oda járt az András unoka testvére, meg ismerősök, de nem közeli ismerősök, nem barátaink, hanem csak úgy ugye a Szentmiséken láttuk őket. És aztán felkértek minket, vagy felajánlották, hogy szívesen látnának minket, és jöttünk. 2007-ben csatlakoztunk ehhez a csoporthoz, és mai napig oda tartozunk, úgyhogy nagyon is örülünk ennek a csoportunknak, hogy ennek a közösségnek, hogy ide tartozhatunk meg képével.
2: Jó valahova tartozni. És oda járnak olyan emberek, akikkel lehet nyugodtan valami témára beszélni, valamit megmondani. És tudod, hogy ez tovább sehova nem fog menni, csak abba a zárkörbe marad. Lehet, hogy valami tanácsot kapni. Jó hallgatni a atyákat, amit ők mondják, a Szentírásról, valamit újat kinyitani magunknak, hogy a Szentírást, mikor olvasol, te értesz a saját a saját értelmeddel. De valamikor, nem valamikor, hanem sokszor, mikor oda, abba a szavakba belegondolsz, vagy az atyák bőven nekünk kinyitják azt az értelmet, ami ott van berejtelve, akkor valamit újat magunknak veszünk onnan. És másképpen nézünk arra a helyzetre.
3: Én is ezt tudnám kiemelni, hogy tényleg a Szentírásnak a úgymond tolmácsozása, mikor olyan példát hoz fel az atya, ami tényleg ott van köztünk, vagy az életben, vagy saját életéből hoz példát, vagy leginkább ezt emelném ki, hogy tényleg példákba, egyszerű mondatokba lefordítva sokkal jobban értsük meg a Szentírást, mint amikor olvasok mi. Ugye nagyobb a tapasztalatuk, a tudásuk ebben az irányban, és ezért nagyon hálások, és nagyon örülünk, hogy itt vannak köztünk. Úgy szintén még kiemelném, hogy a gondolatról, az érzésekről ott tudunk beszélni, ott tudtunk úgy nyíltabban beszélni, és ahogy András is mondta, hogy tudjuk azt, hogy ott marad, és ez egy ilyen biztonságérzetet is ad. Meg amikor ugye egy nehezebb élethelyzetbe kerülünk, akkor úgy visszatérnek, emlékezünk ott, hogy hát biztos körülbelül ez jelentheti, vagy most ezt fogom felhasználni, elgondolkozok ezen meg ezen, amikor egy nehézségben vagyok.
5: Lehet mondani, hogy idővel ez a hittancsoport nem csak hittancsoportnak lehet, hanem baráti kör. Ugye, csak ilyen különös barátság, ami a közös hitből nőtt fel.
2: Igen, nem csak barátok, hanem elmúlt az idő, és egymásnak kereszteltünk a gyerekeket, komák lettünk.
3: Meg olyan különböző korosztályú a gyerekeink, de ez nem távolít, ez nagyon közösít. Meg néha olyan jó csak úgy együtt lenni, hogy nem komoly témákban, hanem nem tudom, játszani, szabadon beszélgetni, nem egy komoly témában. Úgyhogy ez is nagyon összekovácsolja a csapatot, amikor csak játszunk.
5: Volt a szerelem, volt a jegyesség, mert valamikor született ez a döntés, hogy mégiscsak együtt akartak élni és megöregedni együtt, és a házasság, és teltek az évek, de én úgy megismertelek annak idején, hogy még mindig valami, ami fontos, vagy valaki, aki nagyon fontos, még mindig hiányzott, ugye?
3: Hát igen, nem volt nehéz, vagyis nem volt könnyű időszak. Visszamenőleg, visszagondolva arra az időre, könnyebb visszanézni, elmélkedni rajta, hogy mi miért történhetett. Jelenleg azt tudom mondani, hogy azt gondolom, hogy ezt az utat be kellett járnunk, hogy növekedjünk a hitben is, bizalommal legyünk akár segítőink irány, segítők felé, most emberekre, most egy-két, három-négy személyre gondolok, akiktől úgy megtapasztaltam a segítőkészséget, és azt, hogy bízzak bennük. Megerősítette azt tudom mondani a mi esetünkben, vagyis részemről megerősítette a házasságunkat is, mert volt egy olyan, nagyon jól emlékszek, egy olyan időszak, amikor úgy kétségbe voltam esve, hogy mi is lesz tovább, hogy lesz-e gyermekünk, vagy nem, és föltettem, fölmertem tenni a kérdést, akkor, és akkor mit fogunk csinálni, ha nem. És akkor András válaszolta, hogy akkor is együtt leszünk. És ez úgy megnyugtatott.
5: Úgy mindennek ellenére azért
3: igen.
5: Egymásnak vagytok.
3: Igen, is. Igen, igen.
5: Örökbefogadásra gondoltatok akkor, vagy nem?
3: Hát kb. Ennél a környékén volt, hogy esetleg akkor örökbefogadunk. Volt ilyen gondolat. Igen, volt ilyen gondolat. De bevallom, nem arra vágytam.
5: Uh-huh. Mit próbáltatok ki? Mihez, kihez fordultatok? Hol kerestetek segítséget?
3: Próbáltunk, amit csak tudtunk, onnan keresni segítséget olyan forrásból. Ez mint orvosi szempontot is, ugye orvoshoz is jártunk. Nem volt olyan nagyon konkrét meddőségi problémák, de mégis mindig előjött valami. Most nem részletezni. A hitben is erősödtünk, imádkoztunk. Most azt tudom mondani, hogy életem folyamán 2-3, lehet több olyan időszakom volt, amikor úgy mélyen hittel imádkoztam, beszélgettem Istennel, és ez az egyik ilyen időszak volt. És az orvosi kivizsgálás több orvosnál történt, aztán egy Magyarországon fogadó orvosnál kb. Másfél évig voltunk, és úgy történt a vége felé út, hogy odaérkeztünk, hogy az orvos azt mondta, hogy akkor most már mindent megnéztünk, amit lehetett, a következő pont az az insemináció, meg a mesterséges beültetés lenne, amit nem szerettünk volna. És eközben lejárt az útlevelem, vagyis nem tudtam átlépni a határt, és ez így egy kicsit abban maradt. És emlékszem, hogy nyár eleje volt ez, és ugye a hittancsoport, amiről már az előbb beszéltünk, ebbe az évben betervezte a hittantáborát, úgymond a Balatonon, és közben, útközben eldöntötték azt, hogy mennek Szentkútra, erre a kegyhelyre, és mi nem tudtunk menni emiatt, hogy ugye nincs útlevelem. András velem maradt itthon. 3 hónapra rá készült el az útlevelem, és az első út, ahova mentünk, ugye kihagytuk ezt a Szentkúti lehetőséget, közben atyaváltás volt itt, plébános váltás volt itt nálunk, és akkor Gergely atya jött hozzánk, vagyis Szőlősre, és egy ilyen váratlan felajánlásként volt, hogy akkor ő megy Szentkútra, és vinne minket is magunkkal. Nagyon örültünk neki, és fölmentünk, én, András, meg Gergely atya, és egy olyan szentmisében lehetett részünk, ahol...
2: Gergely atya bemutatta olyan szentmisét, ahol a részvét vettünk csak mi hárman, meg Szűzanya, meg Jézus. És ott áldást adott ránk. Nem sok idő múlt, körülbelül 2 hónap. És azt tudtuk meg, hogy várunk a gyereket.
3: Igen, én kicsit jobban dátumokra emlékezve, én emlékszem, hogy az a nap volt, azt a napot számították, mikor ott voltunk fent Szentkúton, a terhesség első napjának. Az a nap, hogy a rákövetkező most már, de így visszaszámolva, kiszámolva, ez volt az. Úgyhogy azért mondtam azt az elején, hogy szerintem végig kellett járni ezt az utat. Már gondolkoztam azon is, hogy fú, hát vajon miért nem rögtön mentünk oda? Ugye lehetett volna, lett volna rá mód. Hogy miért nem ott kezdtük, vagy miért nem az volt a második vagy a harmadik lépésünk, de úgy látszik ebben növekednünk kellett. Meg ezt, amit mondtam, hogy nyár elején lejárt az útlevelem, akkor is tudom, mert így visszamenőleg hogy ez egy ilyen összerakott
5: gondviselés igazából, ugye? Mert már be volt tervezve, hogy nektek már máskor is külön kell menni oda.
3: Igen. Tényleg odaérkeztünk, hogy na, azt nem akarom csinálni, de és ott dönteni kellett, hogy akkor csináljuk ezt az inszeminációt, vagy akkor egyelőre, vagy nem tudom, meddig maradunk gyerek nélkül. Igen. És az volt az erősebb vágy, hogy akarjuk ezt a gyereket. Na, ott tudtam egy kicsit eltenni azt a gondolkodást, tudod, hogy na, most már nem tudok tovább menni orvoshoz megint. Emlékszem, Antal András gyakran mondta már, hogy na, zsad aztán.
5: Nem volt nektek ilyen krízis, illetve nem haragudtatok Istenre, vagy olyan türelmetlenség, hogy hát mégis csak várunk, mégis próbálkozunk, hiszünk, bízunk, és még nincs is semmi, nem történik, nem sikerül.
3: Én úgy éreztem, hogy nagyon sok felől elvárják ezt, hogy én szüljek. Én akartam, ugye én vágytam. Éreztem azt András felől, hogy meg nem is, hogy András felől is, de inkább ilyen, mint kötelezettség, tudod, hogy most ő akar egy gyereket, én is akarok, és én nem tudom ezt megadni. Ilyen vád volt magam iránt, ő miatt a nőjekből.
2: Volt olyan időszak, hogy nagyon erősen, mint a kettő akartunk, és akkor nem sikerült. És mikor már juttunk erre a időre, mikor voltunk a Szentkútra, az már volt olyan időszak, hogy a jó Istenre tettünk, ahogy az ő lesz
3: akarata,
2: úgy legyen. Szentkút előtt mi voltunk Mária Pócsra, nem is tudom, hogy hányszor voltunk, Pocsájúban voltunk, ez az ukrán ortodox, de na, mi voltunk valahova ott pihenni, és már az út közben oda is mentünk. De ebben az időben már úgy megnyugodtunk. Hogy lesz, úgy lesz.
3: Hát tudod, az emberek azt mondták, hogy engedd el, meg ilyenek. De hát azt nem lehet elengedni. Most már tudnám azt javasolni esetleg egy ilyen személynek, hogy engedd el egy időre, vagy ne foglalkozz el vele 3 hónapig, tudod? Vagy például volt egy személy, aki azt mondta, hogy tanulj meg úszni, autót vezetni, meg imádkozni. Ezt Gergely Atya testvére mondta nekünk, aki pszichológus, egyszer találkoztunk, és már utólag gondolkozok, már amikor eltelt jó pár év, hát legjobban félek a víztől. Nincs nagyobb, amitől félek. Pont ezt csináljam. Akkor az autóvezetés, csinálják egy balesetet, halljak meg, és aztán, amikor már úgy elmentem jogsit rokcsira tanulni, az is egy ilyen meglepetésszerűen András jött, hogy beírt, egy ilyenre nem terveztem. Meg közben, ami fontos volt még, hogy munkát változtattam úgy, hogy nem szándékos volt, hanem bezárták a bankunkat, és emiatt kellett munkát. Szerintem az is tudott, közrejátszott, mert ottan egyidősek voltak velem, nekiek simán jött a gyerek, és akkor jöttek, és igen, nekiek más a gondolkozások, ők nem olyan templomjárók, meg Isten hívók, mint mi. Hát, hogyha nem jön össze vele, hát mit húzod az időt? Hát váljatok el, és akkor na,
5: kereszt,
3: tudod? Én meg nem úgy házasodtam. És ezt engem zavart, bántott. Nem elég, hogy az a problémám, még ilyeneket a fülembe ültetnek, érted? És akkor azt mondja ugye az emberek, hogy korral jár. Hát nem, szerintem inkább tapasztalattal, hogy ezt is meg kell élni, és ebből le kell szűrni a nehézség épít. De úgy féltem akkor, hogy mi is lesz mondjuk a házasságunkban. Azt mondom, hogy szerencsém volt, vagy így jártunk, de tényleg, tudod, olyan nehéz volt feltenni azt a kérdést. És akkor mi lesz?
5: És ha nem lesz gyerek?
2: Én valahogy biztos voltam, hogy lesz. Nem volt bennem olyan, hogy nem lesz.
5: És annak ellenére, hogy évek teltek, és semmi nincs, benned nem volt ez a feszültség annyira, mint
2: ennyire, mint a nála, nem.
3: Már hiszek neki, tudom. Hát, mert már bizony.
5: De jó, igazából, mert te ebben is olyan, mondjuk, férfi vagy, aki a, hogy mondjam, akitől jön a bizalom, a nyugalom. Ugye, hogy te vagy az, aki, te vagy mondjuk egy civiket, te vagy az, aki aggódik, nyugtalankodik. Ja, viszont te, én már tudom, jó lesz.
1: És meg tudod őt nyugtatni.
3: Már így visszaemlékezve gondolom, hogy azt mondta, hogy majd lesz. De mi lesz akkor, ha nem? De lesz! De nekem kellett azt a választ hallani, uh-huh. hogy mi lesz akkor, ha nem. Én meg gondolom, nem akart abba belemenni, hogy elképzelni, hogy nem.
1: Uh-huh.
3: Na, így gondolom. És akkor gondolom, hogy én azt a képet akartam elképzelni, hogy nem lesz, és akkor is mellettem lesz. Na, ezt uh-huh. akartam hallani, ugye? Ő meg azt akarta, hogy de lesz! És most is azt akarja. És akkor most próbálom az ő hitét, vagy az ő elgondolkozásán gondolkozni, mert ugye ezt kéne tanítani, uh-huh. hogy mikor probléma van, akkor légy férfi.
2: Mert a munkán sok van.
3: Igen, ugye rehabba dolgozom. Nem mondom, hogy mind elmegy, de na, van, aki ugye látom, hogy ott a nagyon-nagyon nehéz gyerekek vannak. És van apuka nyilván, aki ott marad, uh-huh. vagy van olyan, hogy elválik, anyagilag támogatja. De már tudod itt is, hogy na hát legalább jó, hogyan fizet. Hát jó van. De hát annak az anyukának nem kell pihenni, mert nem úgy pihenni, hanem nem, hogy nem ő pampers cseréljen.
2: De nem a pampersbe van.
3: Nem csak az, igen, hanem ott lenni vele.
1: Igen, egyszerűen.
3: Támogatni. És emlékszem, hogy mikor egyedül imádkoztam magamba, akkor kértem, hogy legalább egy gyermekem legyen, vagy na, már mint nekünk. És megszületett Andris, a nagyfiunk, vagyis az első fiunk, és rá néhány hónapra születése után megtudtam, hogy megint babát várok. És akkor jöttem rá, hogy többet kapunk, mint amennyit kérünk.
1: Egy gyerekről volt szó, ugye?
3: Hát nyilván nem szoktam határt, de ilyenekre visszaemlékeztem, igen, akkor.
1: Nem mondhatni, hogy a másik gyerek is Szent Kuti?
3: Hát így tudom összekapcsolni. Szent Kuton a két terhesség között nem voltam, vagy nem voltunk. Akkor voltunk Szent Kuton, mikor kb. 2 vagy 3 évesek voltak, és egy ilyen külön utat ketten megszerveztünk magunknak, hogy oda felmegyünk, és köszönetet mondunk a szüzanyának, úgyhogy már azután voltunk, mikor meg mind a ketten már ilyen járós gyerek volt, két lábon járós gyerek volt.
1: A gyerekek tudják, hogy szüzanya ajándékai? Hogy nem beszéltetek erről
3: velük. De szerintem nem tudom, mennyire fogják fel, de mondtuk nekik, igen. Mondjuk tudjuk azt, hogy nagyon sokáig vártuk őket, hogy imádkoztunk érte. Ezeket tudják meg. Nem emlékeznek nyilván, mikor 2 vagy 3 évesen felmentünk oda velük. Nem emlékeznek erről a helyre, erről a kegyhelyre. Csak tudják, hogy voltunk egy templomba, ahol ez is ez történt. Inkább azt hallották gyakrabban, hogy nagyon sokat vártunk rá. 5,5 évig vártunk rájuk.
1: Na és mit mondanak a fiúk erre, hogy?
3: Hát hallgatnak. Mondjuk Andris szerintem jobban felfogja ezt az egészet, mert ő a hittanórákon is így aktívabb. Dávid inkább olyanokat szokott kérdezni, hogy és mi? És én tényleg ott voltam a hasadban, meg ilyeneket tudom, hogy nem annyira az Istennel vagy a Szűz Máriát, nem tudom, mennyire fogja fel még.
1: Milyenek a fiúk? Jobban szeretik a szűzanyát, vagy van különös kapcsolatuk jó Istennel, vagy inkább ellenkező, hogy teljesen normális gyerekek, és nem is lehet mondani.
2: Úgy próbáljuk nevelni őket, hogy templomjárók legyenek. Hogy tudjanak, hogy mi az a templom, mi az az Isten, és hogy a templomba kell járni. Úgy nőnek, mint többiek gyerekek. Csak lehet, hogy vannak olyanok a családok, ahol csak húsvétre mennek a templomba, mi meg pedig járunk minden vasárnap. Ez az egy különbség lehet, hogy le van tőlük, hogy mivel különböznek a más gyerekektől, hogy minden vasárnap a templomba vannak.
1: Ami nem jellemző a többi gyerekre.
3: Igen, még egy kicsit azzal pótolnám, hogy szerintem ezzel úgy könnyebb dolguk van, mert könnyű úgy járni, véleményem szerint nem mondom, hogy így van, hogy amikor anyu meg apu elmennek templomba, és senki nem marad itthon, akkor nem nagyon van választási lehetőség. De nekiek ez a normális, ebben nőnek, és szerintem ezzel segítjük őket, meg Ez ilyen alap, amit megkapnak, ami szerintem jó, hogy megkapják ezt így, hogy látják, mint példát a szüleiktől. Mert minket is volt, aki odavitt, ahogy az egyik atya mondta nekünk, hogy mindenkinek van egy ember, aki odaviszi Jézushoz. Véleményem szerint mi vagyunk azok, akik úgy felfogjuk, hogy tőle kaptuk Istentől, Jézustól, Istentől kaptuk ezeket a gyermekeket, és hát nem mondom, hogy tartozunk neki, de így hálával inkább emlékszünk meg, hogy így tőle kaptuk. Csak ő adhatja az életet.
5: Közben sok minden megváltozott Kárpátalján, és hát olyan idők most vannak, hogy elég mondjuk nyugtalan és bizonytalan a világ. Sokan kerestek jobb életet valahol külföldön, Magyarországon, vagy még azon is túl. Ti mégiscsak igen, ezt a döntést hoztatok, hogy itt maradtok. Volt-e ilyen pillanat, hogy hát lehet, hogy fogjuk a fiúkat és inkább menjünk, vagy nem volt semmi kérdés, itt maradunk, itt éljük az életünket, itt várjuk a jövőnket.
3: Én magamról tudom azt mondani, hogy szerintem mindannyiunkban, bennem is benne volt a félelem, főleg a háború első napjaiban, hogy mi lesz mostan, meddig jönnek, hogy mi történik, hogy hogy lesz. És ilyen félelem, bizonytalanság volt akkor volt nagyobb a félelem, most egy kicsit azért csökkent a félelem, de viszont nagyon bennünk van mindegyikünkben már ez a feszültség, hogy már sok. Szerintem maga a beszéd is sok róla, úgy élem meg, hogy ez most nagyon fő téma. Szinte másról nem is beszélünk, például hétköznapi dolgokról, vagy tanulásról, vagy nem tudom, más témákról. Biztonság, ugye mondtam azt, hogy ilyen nem tudom, mi lesz holnap. Bizonytalanságot éreztem akkor is, és ha kimegyek külföldre, akkor ott is bizonytalanságot érzek, mert ott egy idegen országban vagyok. Bár akár Magyarországról, vagy más országról is beszélek, én itt vagyok, Brogyuk Szilvia. Ott is nyilván Brogyuk Szilvia leszek, de mégis egy idegen. Úgyhogy itt van a városom, itt van a hazám, itt az otthonom.
2: Nekem nagyon tetszik itt a Kárpátalján, én örülök, hogy itt születtem. És nem akarnám átcserélni ezt a hazát másik országra, vagy másik városra. Háború, mikor kezdődött a háború, akkor kijött ez a kérdés, hogy mit csináljunk. Itt maradjunk, vagy menjünk, szökünk valahova. Senki nem tudta, mit jelent az a háború. A háborút csak a tévében láttunk, hogy az van olyan dolog, de csak valahol ott messze, és nem itt. Abban a napban felébredtünk reggel, mikor a háború kezdődött. Olyan érzés volt, hogy ide fognak repülni a rakétát, meg kimentünk az utcára, hallottunk a zajt, hogy repülnek a repülők, vagy mi lesz mindjárt, hova menni, mit csinálni. De úgy döntöttünk, hogy pár napig, legalább pár napig, úgyis egy nap köz vagy két nap nem volt, hogy ide jönnek az oroszok. Van pár napig, hogy meglássunk, hogy milyen lesz a helyzet az országban. De hála Istennek ide nem lőnek a Kárpátaljára. Úgymondván nyugodt az élet, de a háború változtatott a mi életünket. Megszoktunk már élni a szirénákkal, megszoktuk azokat az embereket, akikkel átköltöztek ide, itt élnek köztünk. Mai napra 100%-ra nem tudom mondani, hogy fogunk váltani a helyet, vagy nem. De azt szeretnénk, hogy itt maradjunk. Mert mindent a mi életünkben, mindent csináltunk és csinálunk úgy, hogy itt éljünk, hogy itt éljenek a gyerekek, itt tanuljanak. És hogy lesz az, a jó Isten tudja.
5: Jó Isten tudja, igen. A fiúk igazából, ők a jövő emberei, csak még most kicsik, most csak indulnak az életbe, de ti vagytok azok, akik bevezetik őket az életbe. Hogyan nevelitek őket? Mi a fontos? Persze a hit egyértelműen, mert erről már beszéltünk, de azon kívül
1: hogy milyenek az értékek, mit akartok átadni nekik, milyen életet mutatni nekik.
3: Hát részemről azt tudom mondani, hogy próbálom a rendet, az önállóságot, hogy ellássák magukat azon a életkorhoz megfelelő módon. És a tanulás is nagyon fontos számunkra. Úgy látjuk, hogy annak jelentős, nagy jelentősége van, hogy okos legyen véleménye. A nagyobbik fiunk ilyen közvetlene, jobban tud kommunikálni. A kisebbik inkább zárkózott, de mivel tudom, hogy ez fontos, hogy nyitott legyen valamennyire, amennyire tud, nyilván mindenki más, de hogy a kommunikációt is ezt tudjon véleményt mondani, legyen véleménye, merjen kiállni mellette, de közben figyelje a másikat. Azért nem ő az egyetlen, vagy mi a... Nem csak én vagyok, hanem van a többi ember is, akinek szintén van véleménye, és hogy úgyhogy hallja is, meg tisztelje ezt a véleményt, de viszont figyeljen oda magára is.
2: Hát ott úgy próbáljunk nevelni őket, hogy jó keresztények legyenek, szeressenek az Istent, jó szívű emberek legyenek.
3: Meg az olvasást, azt még gyakoroljuk, az szerintem fontos, úgyhogy azt is mondom. Na de ez inkább
1: két nyelven.
3: Igen, ahogy sikerül, mikor, hogy sikerül.
1: De most eszembe jutott, hogy igazából a tapasztalat, ami nehéz volt éveken át, ehhez is jó lett, hogy ti is tudtok segíteni az embereknek, akiknek hasonló nehézségük is van, ugye? Egy kicsit mesélj róla, hogy hogyan segítesz többi hasonló nehézségekkel élő családokat.
3: Ugye a 5 év folyamán, amin nem jött a baba, több mindent kipróbáltunk, és akkor ez alatt az évek alatt volt egy lehetőség a szomszéd városba, Beregszázon, a mentálhigiénét elvégezni, ezt a szakot, és a vége felé írtam egy projektmunkát, az fontos, hogy elmondjam, hogy pont 2 évet tartott a tanulás, és ez a 2 év volt az, amikor az első, meg a második babámat vártam, meg szültem meg. És a végén kellett írni egy projektmunkát, aminek azt választottam témául, hogy a meddőséggel küzdő nő érzelmi világi élet, ezzel foglalkoztam. Valójában ez egy projekt volt, amit reméltem, hogy majd folytatok. Nem gyakorlom, de visszaemlékszek szintén egy tapasztalatra, amit megéltem, hogy amikor nekem nem sikerült a teherbeesés, akkor volt egy hölgy, volt egy személy, aki hasonló problémákkal küzdött, és csak ketten beszélgettünk, hogy nem is mondom, hogy ajánlott valamit, csak elmesélte, hogy miket próbált ő, miket élt meg. Tudtam, hogy tudta ő, hogy milyen érzéseket élek meg én, mint nő, és könnyű volt vele kommunikálni. Úgyhogy ez nem segített vele, de éreztem azt, hogy megért. És ezért gondoltam, hogy ha hasonlót teszek, akkor egy-kettő, nem tudom, több nőnek ezzel segíthetek, vagy mellé állhatok. Úgyhogy ezért választottam ezt a projektmunkát. Mielőtt jöttél, nekem volt szintén megint gondolatban, hogy valamit kéne ebben az ügyben haladni, úgyhogy ha esetleg tudok valakinek ebben segíteni, hogy beszélgetek ilyen témáról, az érzelmi világról, úgyhogy szívesen beszélgetnék vele, hogyha igényli, hogyha kell, mert tudom körülbelül, megéltem tapasztalatból, tudom, hogy mind megy át érzelmi világon egy nő ilyen helyzetben.
1: Kedves Szilvia és kedves András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon örülök, hogy találkoztunk itt Szőlősön, és hogy együtt beszélgettünk. Áldjon meg titeket és a fiúkat, a jó Isten!
2: Köszönjük!
3: Mi is megköszönjük, hogy felkerestél minket, ezt a lehetőséget, itt tovább az üzenetünket. Remélem, találkozunk még.
1: Én is remélem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenki.
3: Mindenki.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

tisztelet a hat testvérek, kedves hívek. Salamon ez az ókori fiatal ember, akire rászállt apjának a hatalmas vagyona és a királyság, példakép lehet a mai embernek is, már körülbelül 3000 évvel élt ezelőtt. Miért? Mert ebben az emberben mélység volt. Olyan aktualitása van a mai uralkodókkal, filozófusokkal, média sztárokkal szemben, hogy érdemes rá figyelni. Miért? Mert nem ragadt meg az életnek a felszínén. Azt, hogy most én vagyok a király, meg sok vagyonom van, hanem leereszkedett az ember legmélyebb rétegébe. És itt van a közösség. Ez a modernség. Azért lehet egy ókori görög dráma izgalmasabb és aktuálisabb, mint egy most összetákolt és a közizlés kiszolgáló pocsék színdarab. Mert az ember mélységeire szállt le. Igen, hát a kőzeteknek, a köveknek nincsen belső világuk. A növényeknek ott van valami élettörvény. Az állatoknak már van belső világuk, emlékképek, érzelmek, összönök, pszichológiai életük van. Az ember ezeknél végtelenül mélyen, rettenetes nagy belső világgal rendelkezünk, nagyobb, mint a csillagvilág. Milyen tragédia az, amit már a 19. században mond boldog John Henry Newman. Sok ember azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke, és állatként él. Azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Egész európai kultúrán kifordult magában. Azok sikerektől megittasodva, hogy a látható, fogható világot képes megismerni, hát ez nagy dolog, törvényeit felfedezni, és ebből egy kényelmesebb világot teremteni, hát ez se baj, de úgy látszik, hogy nem vagyunk érettek a találmányainkra. Olyan, mint hogy a gyereknek a kezében nem vagyunk egy veszélyes gépet, mert éretlen hozzá. Az a nagy baj, hogy bár felfedezte a külvilág törvényeit, de elfelejtette a belső világát. És már nem alkalmazkodni kell akart a világhoz, hanem most már átalakítani a törvényeket. Egész odáig meg, hogy a férfi leépít és csinál bele nőt. Nem ez volt a tudomány célja, hanem az, hogy megismerjem a világ törvényeit, és alkalmazkodjam hozzá. Ugyanakkor belső személyes élete kezdett elsorvadni. Tehát egy olyan káprázatos gazdag testvére, nagyon kérlek benneteket, ne nyomjatok. Jól lévünk. Naponta lezuhanyozsz. Van tévé, autód, amiben bejössz. Melyik cárnak volt ez? És melyik királynak? És mobiltelefon. Telhetetlenek vagyunk. Szégyeljük mindannyian magunkat, papok és hívek is. Azt mondja a Szent Pál, hogy van mit tennünk, és van nekünk, hát fejünk fölött, akkor elégedjünk meg vele. Mert az életnek nem ott van a súlypontja, hanem hol? A szeretet kapcsolatokban. Mindezt a csodálatos világot az ember az értelmével fedezte. Igen ám, de nem az értelem az ember legbelsőbb világa, hanem a szív. Persze a Biblia értelem, de nem a hús szív. A Bibliában ez a szó szív azt jelenti, hogy én. Nem győzök erre a prédikálni, csak a kereszténység fedezte ezt fel, hogy én valaki vagyok, az állat pedig nem az. Nincs átjárás a kettőkön. Szakadék van. Az én, ez a szív. És az énnek a képessége az értelem is, meg az akarat is. Tehát a személy az mélyebben van,
hiszen a csecsemőnek is már megvan az értelmi képessége, meg az akarati képessége, de még a személy nem használja. Az én pedig, ez a legnagyobb mély az embernek, az én pedig nincsen egy te nélkül. Az ember azért személy, mert a Szent Háromság Isten megszólította. Mert magának teremtett minket. Mert képmására teremtett minket. És ha az értelem elszakad a személytől, az én-te kapcsolatoktól, akkor közveszélyes az értelem. Mert atombombát is tud szerkeszteni. Az sem mindegy, hogy mely Istennel vagy a kapcsolat. A Szent Háromságban, ahol egy Isten van, de három személy jár, tudja, hogy mi a szeretet. A Mohamedán Istenek egy valaki. Az a dokonnak. Hát kit szeret? Hát hogy lehet egy öröktől fogva egyedül lenni? Persze ezt nem találtuk volna ki, ha ő ki nem nyilatkoztatja. Tehát Isten úgyis a személyét, a képére teremtett minket, hogy több személy vagyunk, hogy ővel a kapcsolatban élve szerethessük egymást. Ezért mondja Szent Pál, ismerjen már az összes titkokat, és minden tudomány, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Igen. Az első, amit megtanulhatunk ettől a fiatal embertől, ettől a 3000 évvel élt zsidó királytól, hogy amikor rázódult a siker, akkor rögtön elment egy búcsújáró helyre, hogy így mondjam, Gibeonnak, hogy Istenhez menekült. Ez óriási. Rögtön kereste az Istennel való kapcsolatot. Ez a legintelligensebb emberi cselekvés. Mert bármi történik velünk, az mind kisebb dolog, mint hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Egy végtelen személyes kapcsolatba kapaszkodik bele, mert minden ezen belül van. Ezt kell nekünk is tenni. Ezt kellene tenni Európának. De pontosan ezt nem teszi. Pedig amikor egy egészséges ember, hány tanítványom volt, meglátta azt a kislányt, aki az ő választottja lesz. Atya, nem mondjál a szüleimnek se, én most csak magához hoztva már bemutatni a lelki atyámhoz, és ide vittünk imádkozni. Ezt kell mondani. Ez olyan esemény, hogy az Istenhez jutott vele. Egy normális asszony, amikor megtapasztalja azt, hogy él bennem valaki, gyermekem lesz, akkor az Istenhez megy. Az első ő. De testvérek, ez egy óriási esemény. Ugyanígy van mindenben. Ezért például a papszentelésnél is. Az a sok ünnepi primícia nem is olyan jó. Jézus hogy kezdte a működést, elment 40 napra apostolok. És ezzel az eseményen, hogy fölkent papvagyok. Hogy Krisztus lehozhatom az oltára, feloldozhatom a bűnösöket. Most el kellene vonulni a fiatal papnak. Hónapokra, csendben, Kolostorban. Hogy Istennel legyen. De ugyanígy vagyunk testvérek a nagy szenvedésekkel is. Mindjárt Istenhez kell szaladni. Hiszen azt mondja John Henry Newman, az egész személyiség mozog. Az a baj, hogy ma már nem mozog az egész személyiség az embereknél, hanem csak az eszünk. Például egy ilyesmi történet, hát nyerne a lottó, nem tudom én, egy milliárd forintot. Hát Isten ments, hogy elkezdje róla gondolkodni. Így kellene imádkozni. Tehát abba beletenni, abba a kapcsolatba, hogy Isten, meg a többiek. Igen. Gibeonba ment, ahol a templom csöndjében
az éjszaka csöndjében ez a fiatal király imádkozik. Ez a csoda. A második, amit megtanulhatunk tőle, hogy nem azt kérni, hogy Uram Isten, adj nekem világos értelmet, hogy jól tudjam ezt a népet kormányozni. Nem ezt mondja, hanem azt, adj nekem téged hallgató szívet. Persze csak a héberben van, nem jól fordítják. Téged hallgató ént adj nekem. Tehát, hogy bármi lesz körül, én téged hallgassam. Micsoda mélység van. Tehát, hogy az énem kapcsolatban legyen velem, ne az értelmem, testvérem. Az értelem követi azt, ami a szívünkben van. Figyeld meg! Ezért egyes emberekkel kár vitatkozni. Látom, hogy az életét átadta a bűnnek. Ott hagyja a családját, piszkos módon él, és akkor most ő az egyházról vitatkozik. Nem érdekel, nem beszélek vele. Az ésszel mindent lehet igazolni, hogyha a szívbe eldölt hagyni. Azt mondja a bölcsesség könyve, amerre a fa hajlik, arra fog dőlni. Ezért ma egyetemek próbálják bebizonyítani azt, hogy a megfogant életet el lehet pusztítani, mert nem ember. Hát őrültek, hát ha őt kiirtották volna az anyja mélyében, hogy itt tudna beszélni. Vigyázz, az írás tudok árulása van. Három doktorátussal lehet gonosz, mert a szíve már az önzés felé hajlik. És ezért kérem, hogy adj nekem téged hallgató szívet, és mit kap? Megkapja az értelem ajándékát is. Esorok után egy csodálatos dolog történik. Hazamegy és az első ítélet. Két asszony jön hozzá. Egy halott kis újszülöttel, és egyen egészségesen. És azt mondja az egyik asszony, együtt voltunk, együtt szültünk. És az a szomszédom a saját gyermekére ráfeküdt, és az meghalt. És ez kicserélte a gyerekeket. Én reggel észrevettem, hogy az én gyerekem van nála. Most figyeljétek. Azt mondja Salamon, hát akkor el kell osztani. Vágjuk ketté az élő kisgyereket. Egyik fel a tiéd lesz, a másik a másik. Ez nem az értelme, ez a szív. Mert tudta Salamon, hogy az az anya, aki a gyermek, az azt is fogja vállalni, hogy vigye el, csak ne öljön meg. És íme kiderült az igazság. Ne öljön meg, legyen az övé. Erre fogta a gyermeket, és visszaadta az édesanyját. Testvérek, gondolkodjunk el ezen. Vigyázzunk, értelemmel minden képes az ember csűrni, csavarni, bebizonyítani. Ezért kell a vasárnapi mise, a lelki gyakorlatok, mert a tévében a mérgezése, ez az állandó, egyoldalú ideológia lassan alámossa az értelmünket, és jóvá fogunk hagyni nyilvános bűnöket. Például az, hogy összefeküdjön a fiú meg a lány. Hát szeretik egymást. Köszönöm. Köszönöm. Játsszák a házast, házasság előtt. És katolikus keresztényeket jóvá hagyják. És menjünk. Tehát persze mit tud tenni? Ez a világ. Testvérek, nagyon életmentő a mai vasárnapi mise. Mert ott nem az értelmünkre szólnak csak, hanem a szívünk rá lesz kapcsolva az Isten szívére. És hát a harmadik mélység. Igen. Azt mondja, hogy azért adjál nekem téged hallgató szívet, hogy felismerjem, hogy mi a rossz, és mi a jó. Vagyis, hogy mi a bűn, és mi az erény. Adj szolgálnak téged hallgató szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Ma az Európai Parlament ezt meg különböztetik? Nem.
hanem mire való az értelem? Hogy mi az olcsó, mi a drágább, mi a kényelmesebb, mi a kényelmetlenebb. Mi az, ami előnyemre válik karrieremnek, mi az, ami hátrányomra. Mi az, ami anyagi hasznot hoz, mi az, ami káromra lesz. Mi az, ami gyönyör szerez nekem, és mi az, ami nem. Ennek a megkülönböztetése is kell. Mert igenis kell, hogy a betegnek tudjam, hogy a kényelmesebb helyet adom neki. Aztán, hogy kell, hogy a családnak meg tudjam ítélni, hogy anyagilag mi a jó. Aztán, hogy mi a hasznos, és mi a hasznos. És az, hogy olyan, amikor jönnek hozzá a gyerekek, unokák, hát olyan süsset főzzek neki, ami gyönyört szerez nekik, amit szeretnek enni. De ez csak az értelem munkája, mögötte mi van igazából, vagy minek kéne lenni? Az, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez kell egy királynak, egy államelnöknek is megkérdezni. Azért hadd mondjam. Azért gondolkodom. Mikor volt olyan államelnökünk, aki ott állózik a kasarépi templomban? Igen. Igen, testvéreim, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre való az az értelem, amely kapcsolatban van a szívvel, hogy mi a bűn és mi az erény. Igen, mert Isten nélkül a jót meg a rosszat végül nem tudjuk megkülönböztetni. Ha nincs egy végső érték, akkor a kisebb értékeket föl lehet cserélni. És akkor elérkezünk oda, amit 16. Benedek mondott, nem becsültük meg Benedek atyát. A papság se része. Egy teológiai zseni ült Péter székére. Mindegyik más, mindegyik valamit akar tenni az egyházért. De Benedek miért? Az értelemnek a világossága, mert egy imádkozó ember volt. És amikor azt mondta, vigyázzatok, itt van a relativizmus diktatúrája, vagyis minden viszonylagos, nincsen egy igazság, és ez kötelező vallanod. Tehát te már erőszakos vagy, azt mondod, hogy egy Isten van. Hát most van, vagy egy Isten, vagy nincs. Hát van egy végső igazság, vagy nincs? Nem, mert az el van kenve. Mindenkinek egyszerre igaza van. Tehát ott vagyunk értelmileg, ahol a disznó röfög a kocsolyába. Nem, nincs megkapaszkodva ez a kultúra. Az európai pogányság is hitt az Istennek. Az európai zsidóság is, az európai kereszténység is. Ez nem csak egy letűnt kultúra, ennek aktualitása van, testvérek. Igen, ma kifordult az ember saját magából, nincs belső világa. Figyeld meg, ha egy pillanatban nem ordít a tévé vagy valami, unatkozik. Miért unatkozik? Mert üres. Nincsen gondolat, nincs belső világa. És az Úr Jézus éppen erről beszél, amikor azt mondja, hogy nagyon értékes kincset talál valaki, eladta mindenét, hogy meglegye az. Ez az Isten ország, ez az Istennel való kapcsolat. Igen, ezért érdemes mindent eladni. A szentek néha megtették, ezért megbotránkoztatnak bennünket. Nekünk viszont mindent ehhez kell viszonyítani. Senki nem kéri azt, hogy úgy legyél szent, mint egy remete, de szent nem kell lenned. Akármilyen fiatal vagy, apa vagy anya, férfi vagy nő vagy gyerek. Mit jelent a szentség? Egyedül Isten az Isten. És minden csak hozzá viszonyítva van, hiszen ő a teremtőn. De ugyanezt, hogy a Szent Pál is a mai rómaiak az itt levelében, hogy az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. A szenvedés is. Milyen megdöbbentő dolog. Hányan voltak,
akik amikor nem még mielőtt rájuk zúdult a szenvedés, azt se vették észre, hogy Siobhában van templom. És a szenvedések keresztre halott. Megtanultak imádkozni. Az Isten szeretőknek minden ajánlatra vágyunk. Tehát ezt tanuljuk meg Salamontól. Az Istennel való kapcsolat az első. És nem az értelmem, hanem a szívem. Az énem kapcsolódjon az Istenhez. Arra hajoljon az életem. Az Isten és az ember szeretet felé, ne az önzés felé. És akkor az értelem jól fog működni. Akkor meg tudom különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem az Európai Parlament fogja eldönteni, hogy mi a bűn és mi az erény. Mert bennem van a törvényhozó Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a remény lángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, adj bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborúkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót. Innen az Erdély Mára Rádió Csíksomlyói stúdiójából 2026. szeptember 6-án, a mai vasárnap délutánon megkezdjük az Én is köszöntő című műsorunkat, hívjuk és kérjük Önöket, hallgassanak minket, tartsanak velünk, köszöntsék szeretteiket, rokonaikat, ismerőseiket, jó barátaikat a mai nap összes dalával, amelyet nem sokára el fogunk sorulni, de különösen a mai napon ünnepeljük a Zakariás névre hallgatókat, hallgatóinkat, vagy bárkit, aki Zakariás nevű ismerőse van. Köszöntsék általunk, nagyon szép dalok vannak előkészítve, azonnal ismertetjük, de előtte mi is bemutatkoznánk.
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert köszönti Önöket, elérhetőségeink a műsor teljes ideje alatt, a 0259 420 555 és a 0359 420 555 SMS-ben is várjuk jó kívánságaikat, köszöntéseiket a 0758 420 555-ös mobilszámra, ugyanakkor honlapunkra is írhatnak jó kívánságot, köszöntőt vagy egy szép üzenetet a www.mararadio.ro címen a zenés köszöntőre kattintva.
1: És most el is mondjuk ezt a hetes dallistát, az első egy Ave Maria lesz.
0: Kettes számmal Boruljunk térdre.
1: Hármas Szívem tele.
0: Négyes számmal A gyerekeket köszöntjük, Azt is szeretném címmel egy nagyon szép gyermekdal lesz hallható.
1: Ötös Lakner Sándor kántor úr előadásában Még szívem dobog.
0: Hatos számmal A régi magyaroknak királyné asszonya
1: és
0: Szent egyházi férfi kórusok.
1: Nagyon sokan szeretik, igen. És a hetes a Csíksomlyói Kettemplom kórusa előadásába Egészen szép vagy Mária 2026 és szeptember 6-a van, ahogy Robert is említette, a Zakariás nevet viselőket köszöntjük. Ugyanakkor a születésnaposokat, házassági évfordulót, akik ünnepelnek, a Jóisten áldása, gondviselő szeretete kísérje mindannyiuk életét, időseket, betegeket, ágyhoz, házhoz kötötteket, mindazokat, akik a kórházi ágyon, vagy személyautóba hallgatnak, a Jóisten szerencsésen érjenek haza, vigyázzon mindannyiukra. De nem feledkezünk meg azokról se, akik a vasárnapi ebédjüket fogyasszák, jó étvágyat kívánunk, és hallgassanak minket.

0: És van betelefonálónk. Halló, halló.
1: Mit jöttesek a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen. Üdvözlünk majd.
1: Köszöntöm a műsor vezetőket és a ma elhangzó összes dalámat. Szeretném köszönteni Csikbánk Folván Keresztes Rózsika néni, Holmádi Rozáliát, Nyírő Idát, Csíkszentgyörgyön Szabó Rozáliát, Teksa Rózsikát, Gál Rozit, Kánya Rózsikát, Csomortánba Petres Rozáliát, Kostáláken Gábor Rózát, Borzsovába Imre Rozáliát, és mindazon személyeket, akik a Rozália Ida nevet viselik. Boldog névnapot, a Jóisten éltesse sokáig mindannyiukat, de küldöm a dalt az időseknek, a betegeknek, és mindenkinek, aki hallgatja a Mária Rádiót. Isten fitása, dicsértesik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, nagyon szép vasárnap délután kívánunk, és a Jóisten éltesse valamennyiüket. Mindazokat valóban a héten volt a Rozália, így önkéntes társainkat köszöntjük Borzsovába Imre Rózsikát és Csomortánba Petres Rózsikát, a Jóisten, és mindazokat, akik a Rozália nevet viselik, a Jóisten éltesse, jó egészségbe, szeretetbe valamennyi.

0: Halló.
1: Igen, halló, halló. Halló. Itt vagyunk.
0: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Köszönöm a stúdióban önököt, mindkettőjüket. Magdi néni vagyok, Csíkszeredából.
1: Üdvözlőjük.
0: És szeretném Balázs Ferenc lányát, Esztikét köszönteni, és boldog házasságot kívánni. Lesz az esküvőik a Csíksomjai Szent templomba, és áldja meg őket a Jóisten, szeretettel, békében, egyetértésben, legyenek boldogak a férjével együtt. És köszöntöm a Rózáliákot, sok Rózálián van, úgy szintén az önkéntest, a Pászalvit, a Rózsikát, nagyon-nagyon aranyos volt egy alkalommal, még haza is hozott. Édeske, és köszöntöm mindenkit, köszöntök, akik szeretetben, békében szeretnek élni, és a családot tisztelik, becsüli. És a fiatalságok, akik fiatalokat, akik tisztelik az időseket, és szeretettel vannak, és becsületesen köszönnek nekik. Köszönöm szépen, áldja meg a Jóisten önöket, és az Ave Maria első egyes számú éneket kérném szépen, ha lehetséges az Esztike házasságára. Köszönöm szépen, Isten áldja éviket.
1: Jóisten áldja meg, kedves Magdi néni, köszönjük szépen a hívását, és hallgassa szeretettel ön is minden elhangzó éneket.
2: Időközben SMS-ünk is érkezett, amely így hangzik: az összes dallal kívánok magunknak boldog házassági évfordulót, és hálát adok a Jóistennek, hogy megértük ezt a napot. Enikő Gyergyóból írja nekünk, Istennek hála, és köszöntünk mindenkit, aki házassági évfordulót, valamint születés, névnap és egyéb családi jeles eseményt ünnepelnek a most elkövetkező dallal, amely az Ave Mária.
1: Előtte még van egy jó kívánság, ami Csíkszentmihályra szól. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Kazakar Zsombort és feleségét Esztert, akik a tegnap kötöttek örök házasságot Isten szent színe előtt a csíkszentmihályi templomba. A Jóisten áldása, gondviselő szeretete kísérje életüket, és hosszú, boldog házas éveket kívánnak szülők, nagyszülők. Mi is csatlakozunk ezen jó kívánsághoz. A Jóisten éltessen szeretetbe, békességbe titeket.

0: Egy nagyon szép Ave Máriát hallgathattunk meg, a Csíksomlyói stúdióból köszöntjük Önöket a Zenés Köszöntő című műsorunkon éppen. Ismételten mondjuk elérhetőségeinket 0259 425 illetve 0359 420 555, SMS-ben is fogalmazzák meg jó kívánságaikat 0758 420 555-ös számra, internetes címünk a www.mariaradio.ro. Zenés köszöntő fülecskére szeretettel várjuk, és van is egy betelefonáló, akit köszöntünk szeretettel.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Jézus és Mária nevedi csértessék.
1: Mindenki, amen.
2: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőket, Sobjón. És hogyha tudtam volna, hogy önök műsorban lesznek, nem siettem volna az a tegnap Sobjónról. És a mai napon szeretném a Szent Kalkuttai Teréz anyának a üzenetével köszönteni, főleg a szenvedőket. Isten kedves lánya, Szent Teréz, Kalkuttai Teréz anya, boldog volt ő akkor, mint a drága szűzanya, Istennek drága szolgálója, szegények gondozása, jóság terjesztése, sok lelket vigasztalt, igaz nemes lelket, kórházi betegek áldották jóságát, szegény haldoklóknak mutatta az öröklét útját. Szenvedve szeretünk, szeretve szenvedünk, így nyerhetünk mi öröküdvünk. Szenvednek mindig a drága jó szülők, gyermekeik által lesznek igazi hősek ők. Hősek tudnak lenni az idős betegek, akik türelemmel viszik nehéz keresztjüket. Hősök tudnak lenni a küzdő, kitartó jó apák, és hősök a könnyes szemmel imádkozó, drága jó anyák. Köszönöm a figyelmet, a drága szizanya legyen mindannyiukkal.
1: Köszönjük szépen a papbácsinak nagyon szép szavait, Jóisten áldja meg, és igazi gyógyszer, gyógyír, lelki táplálék mindenki számára mindig. Jóisten áldja meg, és maradjon velünk továbbra is. Időközben SMS-ekkel folytatom, amelyek érkeznek. Betlehem falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét, és Isten áldását kérem életedre. Irén írta nekünk, köszönjük szépen, és csatlakozunk a jó kívánsághoz. Következő SMS-ünk így hangzik, a drága kis unokáimat szeretném köszönteni, sok sikert kívánok nekik. A tanulásban kérném szépen a 6-os számú éneket a férfi kórus előadásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus, zárul az SMS. Nem sokára ezzel a dallal folytatjuk mai zenés köszöntő műsorunkat, de előtte még betelefonálót köszöntünk.
0: Halló, köszöntjük szeretettel.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretném kérni az összes számokat, kérdezni az Annának.
0: Köszönjük szépen, Imre, jó Isten éltesse szeretteit, mindazokat, akiket tetszett köszönteni, és nem utolsó sorban önt is.

Kedves előző SMS írónk kérésének elegettéve hallgassuk meg 6-os számú dalunkat a mai listáról, a régi magyaroknak királyni asszonya, a Szentegyházi férfi kórus előadásában. Fogadja mindenki nagy szeretettel.

0: Hisszük azt, hogy nagyon sokuknak örömet szereztünk ezzel a szentegyházi férfiak előadásába. A régi magyaroknak királyni asszonya címmel ez hangzott el, egy nagyon szép megzenésített zsoltár. Folytatjuk a zenés köszöntő című műsorunkat, elmondjuk, a melyik énekek maradtak még, amiket be tudunk játszani. Boruljunk térdre, a kettős.
1: Hármas számmal, szívem telve.
0: Egy nagyon szép gyerekdal, azt is szeretem címmel.
1: És ötös számmal van még, amíg szívem dobog, Wagner Sándor előadásában.
0: És nem utolsó sorban, Csíksomlyói Kegytemplom kórusa előadásában, Egészen szép vagy Mária. Ezek közül választhatnak a kedves hallgatók. Nincsenek SMS-ek, de már is jött egy, most itt Robert itt inti, oda pillantuk a monitorra, az beolvassa, és telefonálunk is lesz, úgy néz ki.
1: Így hangzik az SMS, köszöntöm Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferencet és anyukám Tófalvi Vilmát. Kívánok áldott békés szép vasárnapot, Isten értesse sokáig. Erőben, egészségben, boldogságban, Udvarhelyről Margit írta nekünk. Csatlakozunk a jó kívánságokhoz az elhangzó további összes dalokkal.
0: És bekapcsoljuk a kedves hallgatót. Háló, háló. Kérjük szépen, hogy türelmesen csengessenek, és amilyen megjelenik a kis piros lámpa, akkor már is kapcsoljuk a kedves hallgatókat.
1: Ismételném addig elérhetőségeinket, telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555 SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is várjuk jó kívánságaikat, köszöntőiket, szép üzeneteiket, verseket a www.mararadio.ro címén. A zenés köszöntőre kattintva minden ablakunk nyitva van, úgyhogy
0: és itt is van a telefon,
1: várjuk.
0: Halló, halló, halló, halló, mindenki, amen.
2: Üdvözlöm a műsorvezetőt, adjuk, hogy úgy elhagyjuk egészséget, végkettéget, szeretetet, találjuk körítást, hosszabbot, és halljuk a hallgatot.
0: Szenjük szépen!
2: Szeretném köszönteni Csíksomlyót, Hát Nórát, születésnapjához, hogy kicsit megkésedett, elnézést. Szeretném köszönteni Csíksomlyót, Eszei Gyurgyát,
0: a jó Isten éltesse köszöntötteit. És önnek is kitartást kívánunk, jó egészséget, és hallgasson bennünket. Nagyon szép délutánt kívánunk. Egy újabb hallgatót kapcsolunk. Halló!
3: Köszöntetek az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a drága műsorvezetőket, Isten tudatosztok itt. Én elkezdtem a Szentegyházi Pirsiak énekeltek. Szeretném köszönteni Cikmadarasó Numa, Mama volt a 60 évesek kortárs találkozója, szemmiségek és a találkozójok. A Jóisten éltesse minden 60 éves, közülük a leánya Vancsó Makkai Marika, szomszéd leán Horváth Emma, Zombi Marika. És minden 60 évesnek kívánok minden elképzelhető jót, nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet családja körébe, Jóisten bőséges áldása legyen életük minden napján, érjék meg a 70 évet is. Isten éltesse sokáig minden 60
0: úgy legyen.
3: Maguknak nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Az elkövetkező bármelyik dolmát elolvassalak, mik vannak, mindegyik nagyon szép. Köszönöm szépen előre, és dicsértessük.
0: Mindörökké, ámen, mi is csatlakozunk a jó Isten áldása, gondviselő szeretete, kísérje életüket, szerető családjaikat. És most bejátsszuk a Lakner Sándor kántor úr előadásába, amíg szívem dobog, fogadják szeretettel.

0: nagyon szép Lakner Sándor dal után, amíg szívem dobog címmel folytatjuk zenés köszöntő című műsorunkat az Erdély Mára Rádió Csíksomogyi stúdiámból 2026. szeptember 6-án, amikor az akarjásokat köszöntjük, és nem csak őket, hanem mindenki, aki a mai napon ünnepel névnap, születésnap, házassági évforduló vagy egyéb jeles családi eseményt vagy emléket. A pontos idő 14 óra 12 perc, nem egészen még 30 perc áll rendelkezésünkre a zenés köszöntő című műsorból. Hívjuk és kérjük önöket, tartsanak velünk, köszöntsék általunk szeretteiket, rokonaikat, ismerőseiket és jó barátaikat. Nagyon szép dolog vannak még rendelkezésünkre állva itt a továbbiakban.
1: És betelefonáló tart velünk. Halló, halló!
2: Dicsért tesszük a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Én szeretném köszönteni Bukurásba Osavszki Rozáliát, hogy Jóisten éltesse, a kedves férjével együtt, s a családjával. Isten fizesse, bejutottam, és meghallgottok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, nagyon szívesen tesszük. Szép délutánt kívánunk.
0: Újabb SMS-ünk érkezett, amely így hangzik. Szeretettel köszöntöm Csíkszeredában húgomat, Antal Rozáliát névnapi alkalmából, kívánom neki jó egészséget és erőt, a Jóisten bőséges áldását, gondviselő szeretetét, kérve életére, Csíkjenő falváról a nővére, Jóisten értese sokáig, és csatlakozunk a jó kívánságokhoz a további összes dalokkal.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló, kérjük szépen, hogy hívjon vissza, időközben megszakadt.

0: És itt is van a betelefonáló. Halló, halló.
1: Hát ez nehezen akkor most összejön. Most én próbálkozok egyet, ha újra hívna, lássuk. Addig elmondom a telefonszámokat ismét. 0259 420 555 és a 0359 420 555. Ez a telefon, amire most nagyon könnyen be lehet jutni élőadásba, és van egy nagyon könnyű SMS számunk is, a 0758 420 555. És ha jól nézem, még a lámpan, lássuk csak. Halló, itt Tamár a rádió.
2: Halló, dicsértesik a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ebbe a ünneplő alkalommal szeretném köszönteni Komám asszonyomat, Pál Rozáliát, vagy névnapja alkalmából. Jó Isten áldja meg, erőbe, egészségbe, békességbe, szeretetbe, a családi körébe. Isten áldja további szép napot, békesség Isten.
1: Békesség Istentől, így legyen. Amen. Köszönjük szépen, és köszöntjük Önt az elhangzó összes dalokkal. Továbbra is tartsanak velünk a mai délutánon. Mivel nincsenek jelenleg SMS-ek és telefonálók, de igen.
0: Halló! Halló, halló! Mindörökké, amen!
3: A kicsi unokámat 3 éves születésnapja alkalmából szeretném köszönteni, Ungurán Hannát. Adjon a Jóisten neki nagyon-nagyon boldog gyermekkort, szülei, nagyszülei és dédszülei körében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen!
3: A gyerekeknek
0: igen, azt is készítettük elő. A Jóisten éltesse a kicsi Hannát szüleivel, nagyszüleivel együtt, ha van testvérke, akkor azt is odafoglaljuk. És most be is játsszuk a gyerekdalt, de kicsi Hannának is küldjük, de nem csak neki, hanem minden kisiskolás, nagyiskolás, óvodás. Mindenkinek lejárt a vakáció, holnap már csengetnek. A Jóisten segíje, védje, oltalmazza őket, tanítónénikkel, óvonénikkel, mindenkivel együtt, és egy áldott, tartalmas tanévet kívánunk mindenkinek.

0: Egy nagyon-nagyon szép gyerekdalt hallgathattunk meg, reméljük, hogy jó kedre derítettük nem csak a gyerekeket, hanem szülőket, nagyszülőket egyaránt. Volt egy betelefonálunk, a piros lámpa a zene alatt világított, kérjük szépen a kedves hallgatót hívjon vissza, de van beolvasni valója Robertnek.
1: Igen, egy szép SMS-ünk van, amely így hangzik. Szeretném köszönteni Kápolnás való, Gáspár Lórándot és Klementinát, akik a tegnap esküdtek egy házi esküt. Isten áldását kérjük életük minden napjukra. Isten éltessen sokáig sok boldogságot családotokkal együtt, minden dallal a Benedek család áldott napot. Jó Isten áldja meg életüket és házasságukat.

Annyira szépek ezek az énekek, hogy nincs betelefonálónk, nincsen SMS-ünk. Akkor bejártsuk a Csíksomlyóik egy templom kórusa előadásában egészen szép vagy Mária, fogadják szeretettel, hallgassák.

0: A Csíksomlyói Kegytemplom kórus előadásába hallgathattuk meg egészen szép vagy Mária. Még maradott néhány perc a Zenés Köszöntő című műsorunkból, és van is egy betelefonálunk, bekapcsoljuk. Halló, halló!
1: Halló! Szeretettel köszöntöm Önöket!
0: Köszöntjük-e!
1: Abban az alkalomból, hogy hónap után lesz a lélekemelő búcsú, Csík Rákosnak és Görös Szolvának híveit ezennel köszöntöm. Bűnös eplő nélkül, kis boldog asszony, gyönyörű ünnep, általa betelt a nagy ígéret. Rózsatőről áldott bimbó fakadt, világra szóló profétai szózat. Süstiszta lány, bűnés seplő nélkül, aranyos kehelyként elkek válságául. Ábrahám magva a Júda törzséből, Dávid házának nemzetségéből. A végtelen szeretet, örök gondolata, lesz Isten anya proféták jóslata. Igi jó anyánk maradjál velünk, mosolyod szíved védő pajzs fölöttünk. Szemedből egy sugár elég lesz nekünk, hogy biztonságra vesse napi életünk. Ősatyák óhaja egyházunk éke, a teremtő jóság igaz tündöklése. Kis boldogasszony, áldunk, szeretünk, kérünk közbe járunk, remény csillagunk. Méltóság és áldás legyen gazdár része, a világon élő minden igaz szívben. Hála és a szeretet hangján köszönöm a lehetőséget. Mindig imádságos évekkel felelzőző. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük, kedves Győző. Úgy legyen, legyen közbejáró a szűzanya mindannyiunkért. Köszönjük szépen ismételten a nagyon szépen megfogalmazott sorait.

0: és köszöntjük a kedves hallgatót. Hello, hello!
1: Gondoltam már, nem veszitek fel. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Jóisten áldja meg a Csatlós család apraját.
0: Köszönjük szépen! Editka, igen, Editka.
1: Elsősorban Ferenc Jézsi kántorkarnagy urat, és köszönjük a mindenkori gyönyörű verseny.
0: Gyönyörű, szépek,
1: és
0: valóban.
1: Szeretném megérni, hogy valamikor kiadásba olvashassuk. És köszöntöm Ozdolán a családomat, legkisebbtől a legnagyobbig, és minden Mária Rádió hallgatót. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörök, ámen, Editke, köszönjük a hívásodat, nagyon szép délután kívánunk szeretteiddel együtt eltölteni.

0: Újabb SMS-ünk érkezett, Isten lángya a Székelyudvarhelyi öregek otthonából, Tamás József papbácsit a szép gondolataival, megköszönöm, hogy minden vasárnap az édesanyák és asszonyok, lányok idézetével. Áldott vasárnapot kívánok, sok szeretettel, minden dallal, áldott napot. Reméljük hallotta a papbácsi, Isten áldja meg őt is, és a kedves SMS írót is.
1: És betelefonáló tart velünk, halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Először is nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves Csaklós Éva és Róbertet, valamint köszöntöm Kápolnás faluban édesanyámat, Lőrinc Erzsébetet, aki a tegnap ünnepelte 74. születésnapját, és köszöntöm Szentegyházán a kisebbik fiamat, Balázs Barnabást, ő hónap ünnepli 30. születésnapja, és szintén Szentegyházán köszöntöm Bot Rózsikát, a Rózsafűzés társulati vezetőjét, és minden Rózsikát a Jóisten éltessen. És valamint Szentegyházán Vitus Katit, néhány napja volt a születésnapja, megkésve is, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm, és kívánok mindenkinek áldott szép napot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, kedves Erzsika, a Jóisten éltesse édesanyját, a fiát, jó egészségbe, adja a Jóisten, hogy még sokáig örvendhessenek egymás társaságának, és ugyanakkor nem feledkezünk meg, még megismételjük a rozáliákot, nagyon sokat köszöntöttek így általunk is, Jóisten éltesse jó egészségbe valamennyiüket. Ezennel le is járt az imaszó zenés köszöntő című műsorunk. Köszönjük mindazoknak, akik bekapcsolódtak a műsorba, általunk köszöntettek. Most már ég a piros lámpa, de le is kell zárjuk, mert jön a következő műsor. Egy nagyon szép énekkel búcsúzunk, boruljunk térdre címmel. Műsorba voltunk
0: Csatlós Róbert
1: és Csatlós Éva. Áldott szép délután, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt a délután folyamán, akik velünk együtt rádióznak, velünk együtt tartanak. Kedves hallgatóink, hamarosan a Medjugorje üzenetet hallhatják, ezt követően majd fogadjuk az önök ima kéréseit, 15 órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenéseket hallhatják, a műsor vezetője Oltán Szabó Hunor, ismétlésben lesz hallható ez a műsor, 16 órától pedig református fél óra Köteles László szerkesztésében. A Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órakor fogadjuk az önök ima kéréseit, 17 óra 15 perctől pedig a dicsőséges rózsafűzét imádkozzuk. 18 órától az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd 18 óra 5 perctől Meseház lesz hallható Bajkó Melinda szerkesztésében. 18 óra 30 perckor majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy 19 órától fogunk szentmisét közvetíteni Korondról. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, ha tehetik továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ez az idő legyen buzdítás számotokra a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót. Innen az Erdély Mára Rádió Csíksomjói stúdiójából 2026. szeptember 6-án. Az irgalmasság órai előtt a következő 20 percben fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékait, akik a mikrofonok előtt ezt megteszik önökkel együtt.
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert, a pontos idő 14 óra 41 perc, már is mondanám elérhetőségeket, melyeken élőadásunkba juthatnak, és elmondhassák kéréseiket a 0259 420 555 és a 0359 420 555 SMS számunk, a 0758 420 555. Honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ro címén az ima szándékra kattintva. Az általános ima szándékok között a mai napon imádkozunk pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálató teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünk befejezett, imakérést igyekszem, nagyon-nagyon sok van, remélem be tudom olvasni. Ezt a rózsafüzért felajánlom saját magamért, adj Uram, kérlek teljes bűnbánatot és teljes testi-lelki gyógyulást, Uram, bízom benned. Felajánlom mindkét fiam érményeimért, tisztán látásukért, hitbéli megerősödésükért, testi-lelki gyógyulásokért, Jézuson vezest őket. Felajánlom édesanyámért, testvéreimért, családjaikkal együtt, szűzanyám, oltalmazd őket. Egy súlyos beteg gyógyulásáért, Jézusom, gyógyíts meg őt. Imád szeretnék kérni elhunyt halottaimért, betegekért, minden betegért, családomért, közeli távoli rokonaimért, akiknek nincs munkahelyük, úton lévőkért, sikeres vizsgákért, drága jó szűzanyám, járj közben Szentfiadnál, jöjj segítségünkre, Istenem, bízunk benned. Utólag a világ békéért imádkozom Kézdivásárhelyről, egy mindennapos hallgató. Drága szűzanyám, hálás szívvel megköszönöm, hogy mindig meghallgatsz és közbejársz Szentfiadnál és az atyánál kis családomért. Köszönöm a Mária Rádiónak is azt a sok szép műsort. Imádom, itt nap mint nap közvetít. Isten fizesse, egy mindennapos hallgató. Felajánljuk Ferenc, Pál, Baszi és a Parajdi családok megtérésükért és hitbe való megerősödésért. Felajánlom sikeres termésért, a családi békért és saját szándékaimért. Az elhangzó imákat, szentmiséket felajánlom a balesetet szenvedőkért, különösen Tamásért és Mónikáért, kérve a csíksomjai szűzanyag közbejárását, testi-lelki gyógyulásukért, családjainkért, erőt, kitartást és hitet a nehézségek elviseléséhez. Jézuson bízom benned, Isten fizesse meg mindenki imáját. Gyermekeimért, unokáimért, dédunokáimért, testi-lelki gyógyulásért, idős szomszédaimért, betegek gyógyulásáért, egészségért és hitbe való megerősödéséért imádkozom. Halottaimnak adj, Uram, örök nyugodalmat. Imád kérünk békért, Isten fizesse szeretetért, Tímár Szabolcs. Imád kérek Emma testvérünk gyógyulásáért. Gyermekeinkért, Fodor Zsombor és felesége Eszterért ajánljuk imáinkat. Kérjük a Jóisten áldását házas életükre, jó egészségbe, szeretetbe eltöltött sok-sok évet kívánnak szeretteik Csíkszentmihályról. Szándékra ajánlom imáimat, hallgass meg Jézuson, bízom benned. A héten elhozó rózsafüzért szentmiséket felajánlom saját magamért, környezetembe élő emberekért, idősekért, betegekért, Erzsikért, Matildért, Gabikáért, a világ békért, egységért, hála és köszönet a mindennapi kapott kegyelmekért, és továbbra is kérem az égiek segítségét, drága jó szüleinké, lelki üdvér, és az összes halottakért, akik a családhoz tartoztak, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Örözván Tankó János, Rencsán Gabi, Tankó, László, lelki üdvükért, Szabó Simon, Domokos és a Rácz családokért, Isten fizesse. A családomért kérek imád saját maga egészségéért és az adományozókért. Imád kérek testi-lelki gyógyulásért, családunkért, halottainkért és a világ békéért, Isten fizesse Erzsébet tart velünk. A rózsafüzért felajánlom elhunyt testvérem, Fodor, Levente lelke üdvér, adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki, az örök világosság, fényeskedjék neki. Imáimat felajánlom lányom mielőbbi felépüléséért, kérem a szűzanya közbenjárását testi-lelki épsége visszanyeréséért, az édesanyja tart velünk.
0: SMS-ekkel folytatnám ezt a rózsafűzért, önökkel együtt imádkozom és felajánlom hálával a kapott kegyelemért, a Jóisten segítségért, hogy mindig segít és alakítja útunkat a szent akarata szerint. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani jó magam egészségért, hogy minden rendben legyen a Jóisten segítségével, legyen lelki erőm mindent elviselni. Jézusom, bízom benned és remélek te benned. Köszönöm szépen, írja egy hallgatónk. Gondjaink megoldásáért, testvérem gyerekeiért, unokáimért ajánlom a melhangzó rózsafűzért, Katalinért a köszönöm. Ezt a rózsafűzért felállom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a testvérem tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota, a csíksomjai segítő Szűz Mária, takarjon be védőpalástjával minket. Ezt a rózsafűzért felállom Kántor úr, Bokor János felépüléséért, egészségért, Ér Mihály falván, egy állandó hallgató, dicsértessék a Jézus Krisztus, mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk. Gyémesből kérem Márton Áron püspök közbenjárását, a betegségem jobbulásáért, Jézuson bízom benned, és még felajánlom az elhalt papjainkért, Második János Pál pápáért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, egy állandó hallgató írja nekünk. Ezt a rózsafűzért felállom békéért, betegekért és gyógyulásunkért. A mai imát felajánlom az iskolában lévő igazságtalanságokért, kérem a Jóistent fordítson mindent unokám javára, talpa meggyógyulásáért a kicsi unokámnak. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel imádkozom, és felállom Billibok Vilmosért és fiáért, Istvánért, akik a bálványosi temetőben alusszák örök álmukat, imádkozik értük anyatársam Margit. A magam gyógyulásáért kérem az imát egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani gyermekem gyógyulásáért, egy aggódó édesanya voltam Váradról. A lányomért kérem az imát, aki testi és lelki beteg, és egy mindennapos hallgató voltam Váradról. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani unokámért, szüleiért, tudom, hogy nehéz, de a Jóisten segítségével minden megváltozhat.
1: Gerebenes Erzsébet és Gerebenes Anna kéri szépen az imát, és velünk imádkozzik. Legyen békesség a családba, édesanyjával, apjával, testvéreivel, Lindáért imádkozik. A gyerek pénzt, hogy tudjuk megkapni, ajánlom imáimat.
0: A rózsafűzét önökkel imádkozom, és felállom önökért, fájdalmi menyhülésért, családi békért, csíksomi segítő Szűz Mária takarjon be, védőpalástjával és a közös halottaim lelki üdvükért, Jézuson bízom benned, névtelen hallgatónk, írjam.
1: Gerebenes Anna a családéra járja az imát, Robertért legyen békesség a családba, a főnökével béküljenek meg, Pannával, Lacikával, és adjon a Jóisten testi és lelki egészséget, apósával, anyósával legyenek békességben. Hallgassa meg a Jóisten minden kimondott és ki nem mondott kérésüket.
0: A rózsafűzért felállom családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánataért, a gonosz távozzon családomból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, idegenben dolgozó gyermekemért, Jézus szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben.
1: A család testi és lelki egészségért imádkozom, Gerebenes Anna kéri az imát ismételten.
0: Az irgalmasság rózsafűzért, a Csíkszentmihályi Csíszár Márton lelki üdvért ajánljuk fél halálának 8. évfordulóján bánatos családja, Jóisten nyugtassa békében. A mai irgalmasság rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fiam és édesanyám gyógyulásáért, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzért önökkel együtt imádkozom és felajánlom hálából a kapott kegyelemért, a Jóisten segítségért, hogy mindig segít és alakítja utunkat a szent akarata szerint.
1: Adjon a Jóisten békességet Roberttel és Ibivel, szüleikért, Isten hallgassa meg mindannyiunk kérését, legyen közbenjáró a mennyei atyánál.
0: Az irgalmasság rózsafűzért felállom a kapott kegyelmekért, családomért és elhunyt szüleimért, felállom elhunyt nagyszülők lelke üdvéért. Gyermekeim szerencsés utazásaért és szabadság töltésért, kérem a szűzanya oltalmát, köszönöm egy édesanyja, Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményeiért a daganatos betegségből, az ő egészségért, a családnak sok erőért, a Jóisten áldott kegyelmét kérem a Szent Rózsafűzért, Szent Egyházáról. Egy hallgatónk írja nekünk, mielőbbi gyógyulást kívánunk és jó egészséget. Felajánlom a Rózsafűzért idegenben dolgozó gyermekemért, megfelelő munkahelyért, pesti lelki gyógyulásért, egy fontos ügy megoldásáért, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgatóm. A Rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a drága Jóisten egy fontos szándékra, gyógyulásomért, egészségemért, már eledő munkaközösségért, Isten fizesse egy mindennapos hallgató Csíkszeredából. A mai imákat felállom édesanyám lelküdvért, a család többi halottaért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából Zetelakára, Jakab Andrásért, hirtelen elhunyt lelke üdvért, a Jóisten nyugtasson az anyaföldben, nyugodjál békében, Jézus Mária szent nevében, a családnak vigasztalás, Jézuson bízom benned, Isten fizessen. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük, Isten akarata szerint, egy édesanyja írja nekünk. A mindennapi imád felajánlom hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem könyörül rajtunk a problémák megoldásáért, Isten fizessen. Imád kérek családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyerekeimért, minden ismerősért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért, a családom számára. Kérlek Jézusom, védj meg minket a rossz akaróktól, oltalmazz a gúnyolkodásoktól, erősítsen meg minket, hogy legyen egészségünk, köszönöm. Unokám egészséges.

0: nevükig, hogy a szüvanyagságen mindenkit igazsága volt, Davidsenki egy komoly dolgot, egy balhatos kineskanyag, dicsertetik az unikus.
1: Mint arra kell mentességbe kapcsolódni a közös imában.
0: Majka vagyok.
1: Köszönjük szépen.

0: Üresek a vonalaink, 0259 420 555, 0359 420 555, SMS-eket is Robert sikerült beolvasnia. Lehet írni a 0758 420 555-ös számra, ugyanakkor internetes cívünk a www.mariaradio.hu, ima szándék fülecskére kattintva várjuk.
1: Imád szeretnék kérni, és felállom családunk minden egyes tagja egészségért, békért, áldásért a munkájukra, ellenségeinktől való oltalomért, az igazság kiderülésért, kérem a rózsafűzért, köszönöm szépen, névtelen hallgatónk írja SMS-ben. Omellom az összes rózsafűzért, felállom a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benne, szintén SMS. A rózsafűzért felállom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugodalmáért, egy mindennapos hallgatóm. A rózsafűzért felállom családom fontos szándékáért, Jézuson bízom benned, köszönöm. A szentmisét és a rózsafűzért felállom családom élő és elhunytaiért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani, és önökkel együtt imádkozni szüleim, nagyszüleim, hozzám tartozó halottaimért, lelki megnyugvásért, bűneim, bocsánatáért, egészségért és jóságos páromért, köszönöm szépen.
0: És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó Istennek és a szűzanyának az eddig kapott kegyelmekért, és köszönöm az ő jóságát is, az ő szeretetét és az én egészségemért, a testem és lelki gyógyulásomért, a lábam és a szemem vissza látásáért kérem, és az unokáimért is, a dédunokáimért is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Nagyon szívesen, mindörökké elmentessék bekapcsolódni a közös imába, adjon a jó Isten testi lelki egészséget önnek.
1: További SMS-ek, minden imád szentmiséket, rózsafűzereket felállom hálából, családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget és gyógyulást, Jézuson bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelki üdvért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse egy édesanyja, írja SMS-ben. A rózsafűzért felállom családomért, lábam gyógyulásért, valamint sikeres műtétért, legyen meg az Úr akaratom. Gyermekeim és családjaik egészségért és gondjaik jó megoldásáért kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm egy édesanyám.
0: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsitassék a Jézus
0: mindörökké, amen.
2: A rózsafűzért szeretném felajánlani drága unokámét, akit a tegnap műtettek, hogy a jó Isten gyógyítsa meg, adjon neki testi lelki egészséget és erőt. És a Mária Rádió fennmaradásait, meg a Mária Rádió az egyetlen lehetőségem, hogy szentmisét hallgassak, imádkozzak. Nem tudok misére járni, a házhoz kötött beteg vagyok. És a családba adjon a jó Isten békességet, mert a sátán nagyon uralkodik. Minden napi hallgatóik vagyok.
0: Honnan tetszett hívni? Nagyon szívesen. Arra hívjuk a kedves nagymamát, hogy kapcsolódjon be hittel, bizalommal. Mielőbbi felépülés, gyógyulás kívánunk az unokám.
2: Honnan tetszett,
0: tetszett hívni?
2: Galencéről.
0: Jó Isten, vigyázzon, kedves nagymama, magára, és imádkozzon hittel, bizalommal. Köszönjük, köszönjük szépen, minden elmondott imát, minden nagymamának, köszönjünk mindent. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Perc műsoridőnk maradt még, fiam, hite megerősödésért, nehéz anyagi gondjai megoldásáért, egészségért, áldásért, a munkájára kérem a Szent Rózsafűzért, egy édesanyi írta nekünk. Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve hittel, bízalommal, bízva Jóisten segítő kegyelmébe, kérjük az üzenyát, imádkozzon verünk kéréseink meghallgatásáért. Nagyon sok volt az ima szándék, a betelefonáló. Mély hittel imádkozzunk elcsendesedve. Műsorba voltunk
0: Csatlós Robert
1: és Csatlós Éva. Áldott szép délután, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.
1: Amen.
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Legirgalmasabb Jézus, akinek szíve maga a szeretet, fogad irgalmas szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat. Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vallukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a te irgalmad öleli át őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésűr bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az örök világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten,
5: szent erős Isten,
6: szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten,
5: szent erős Isten,
6: szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten,
5: szent erős Isten,
6: szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk sorozatunk 9. részéhez, melyben, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor a ruandai jelenést ismertettem Önökkel, most Európába utazunk, ugyanis az Ausztria-beli Mária jelenések a soron következők, illetve a megszokott módon a jelenés után pedig egy elmélkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók, hozzáillő zenei aláfestés kíséretében. Tartsanak hát velem!

Az első jelenés így hangzik, 1797. január 17-én a 10 éves Rosina Puckner a Boldogságos Szűz Mária képmását pillantotta meg otthonának ablaküvegén. Körülbelül egy órán át szemlélte a csodálatos képet, majd megpróbálta letörölni az üveget abban a reményben, hogy a kép eltűnik. Minden igyekezete hiába valónak bizonyult, ugyanis a kép már semmilyen módon nem volt eltávolítható. A rendkívüli jelenséget egyházi bizottság vizsgálta ki alaposan, és végül csodás eredetűnek nyilvánította. A szűzanya képét hordozó ablaküveget ezt követően az Abszami plébánia templomba vitték, ahol mind a mai napig látható és a Mária tisztelet különleges kegytárgyaként tisztelik a zarándokok. Később a plébános ismét eltávolította az ablaküveget, hogy a szakértők további vizsgálatokat végezhessenek rajta. Megfigyelték, hogy amikor az üveget vízbe merítették, a kép más teljesen eltűnt, ám amint az üveg megszáradt, a kép azonnal újra láthatóvá vált. A vizsgálatok befejezése után az ablaküveget visszaadták a Puckner családnak, a falu lakói azonban egyöntetően kérték, hogy a csodás képmás kerüljön a templomba, mondván, ahol a fiú jelen van, ott az édesanyának is ott kell lennie. Kérésüknek eleget téve 1797. június 24-én ünnepélyes körmenetben harangozás közepette vitték a csodás képmást a templomba. Kezdetben a főoltáron helyezték el, ma azonban a templomban a szűzanya freskója alatt mindenki számára látható helyen őrzik. Azóta az zarándokok sokasága keresi fel Abszamot, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérje, vígaszt, illetve segítséget nyerjen életének nehézségeiben. A csodás esemény híre rövid idő alatt messzire eljutott, és egyre többen érkeztek, hogy a kegykép előtt imádkozzanak. Ettől kezdve számos rendkívüli csodás gyógyulásról tettek tanúságot. A Boldogságos Szűz Mária csodás képmása ma is megtekinthető az Abszami plébánia templom egyik mellékoltárán. Az üveglap mindössze 7 cm magas és 5 cm széles, ennek ellenére Mária arcvonásai tisztán és jól kivehetőek. A kegyképet aranysugarakkal díszített fém erekje tartó foglalja magába, amelyet aranykorona, aranyvirágdíszek és értékes drágakövek ékesítenek. A szűzanya arca fiatalos, szelíd és finom vonású, méltó ahhoz a szeretetteljes megszólításhoz, amellyel Ausztriában és Németországban oly gyakran illetik őt, Frau Liebe, avagy a szeretett asszony.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most a soron következő második jelenést hallhatják. Karintia tartomány Lugau nevű településéről kevés történelmi adat maradt fenn. Napjaikban mindegy 550 lakósa van, a 16. század végén azonban mindössze 16 házból állt. Lakói egyszerű földművesek voltak, akik a Pétersburg urainak földjein és erdeiben dolgoztak. Abban az időben, azon a helyen, ahol ma a bazilika áll, egy rozsföld terült el, amelyet egy jámbor, ám szegény asszony művelt. Egy napon, amikor a nehéz munkától kimerülten megpihent a föld szélén, elaludt. Álmában különös látomásban volt része. Úgy látta, hogy éppen azon a helyen templom emelkedik, és annak felépítésében neki magának kell közreműködnie. Amikor felébredt, először nem tulajdonított különösebb jelentőséget a látomásnak, hiszen elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy olyan szegény asszony, mint ő, templomot építhetne. A látomás azonban újra és újra visszatért gondolataiba, végül így szólt magában: ha mindebben valóban Isten akarata nyilvánul meg, gyertyát gyújtok ezen a földön. Ha a gyertya 3 napon és 3 éjszakán át megszakítás nélkül égni fog, akkor bizonyos leszek benne, hogy a látomás a mennyből származott. A gyertyát elhelyezte a rozsföldön, és noha erős szél fújt, a láng 3 napon és 3 éjszakán át folyamatosan égett, anélkül, hogy kialudt volna. Ennek hatására minden megtakarított pénzéből először egy fájdalmas anyaszobrot, avagy egy piéta ábrázolást vásárolt. Ezután házról házra járva elbeszélte a vele történt eseményeket, és segítséget kért a templom felépítéséhez. Az emberek azonban nem hittek neki, gúnnyal és megvetéssel fogadták. Sőt, csalónak bélyegezték, rágalmakkal illették, és végül börtönbe is vetették. Ártatlansága azonban hamar nyilvánvalóvá vált, ezért a bírák rövid időn belül szabadon bocsátották. Az elszenvedett megaláztatások és szenvedések végül megváltoztatták a falubeliek hozzáállását. Néhány földműves, anélkül, hogy bárki kérte volna őket, kiváló minőségű faanyagot ajánlottak fel egy kápolna felépítéséhez. Ebben a kápolnában helyezték el a fájdalmas anya piéta szobrát, amelyet az asszony korábban megvásárolt. Amikor az ács a kápolna tető zsindején dolgozott, a környék egyik értelmi fogyatékossággal élő lakója belépett a kis kápolnába. A szobor élénk színei annyira megragadták a figyelmét, hogy magához vette és el akarta vinni onnan. Az ács azonban rászólt és felszólította, hogy tegye vissza a szent képmást a helyére. A hagyomány szerint ez az ember engedelmeskedett a felszólításnak, és abban a pillanatban visszanyerte értelmi képességeit. Ez a rendkívüli esemény tovább növelte a kis kegyhely hírnevét, amely ettől kezdve még több zarándokot vonzott magához. Kedves hallgatóink, most ismét egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is önökkel. Láthattuk a második jelenésben, az asszony, aki látomást látott, hogyan próbálta beteljesíteni azt, amire kérték őt. Mivel nem rendelkezett nagy vagyonnal, az emberekhez fordult segítségért, de azok kigúnyolták, megvetették és börtönbe vetették őt. Pedig az asszony csak a jó ügyet akarta szolgálni. Tökéletes párhuzamot húzhatunk több ószövetségi profétával is, de én most Illést emelném ki ezek közül. Illés az Úr szolgája és profétája volt. Ákháb király miatt azonban 3 éves szárazság sújtotta Izraelt, pont a király gonoszsága miatt, és amiatt, hogy elfordultak az Istentől és pogány isteneket imádtak. Ákháb azonban Illést okolta mindezért, amikor Illés megjelent előtte, így szólt ugyanis hozzá, hát te vagy az Izrael megrontója. Falcs lelki ismerete volt ugyanis, és nem látta, hogy saját gonoszsága és az Úrtól való elfordulása Bál pogány isten imádása miatt érte csapás Izraelt. Illés is sok üldöztetést élt meg ártatlanul nyilván, de a Kármel hegyi események magukért beszélnek. Mivel pontos szeretnék lenni, ezt idézni fogom a Bibliából, vagyis a Szentírásból, a Királyok első könyvéből, a 18. fejezetből, a 16-tól a 40. versig olvasom tehát mindezt. Ezzel pedig zárom is az elmélkedést. A tanulság, amire rávilágít ez a történet, az az, ahogyan a jelenés asszonyánál, úgy Illéssel is a jó időben és a jó helyen az Isten kinyilatkoztatja önmagát és igazságot tesz. Így hangzik az idézet. Obadjahu tehát elment Ákhábhoz és jelentette a dolgot. Ákháb erre elindult Illés felé. Amikor Ákháb megpillantotta Illést, azt kérdezte, te vagy az Izrael megrontója? De ő így felelt, nem én sodortam pusztulásba Izraelt, hanem te és atyádnak háza, amikor elhagytátok az Urat, és amikor Bálhoz szegődtél. Most azonban küldj el, s hívd nekem össze egész Izraelt Kármel hegyén, aztán Bál 450 profétáját, és azért a 400 profétáját, akik Jezábel asztaláról esznek. Ákháb tehát sorra üzent Izrael fiainak, és összehívta a profétákat is Kármel hegyén. Illés odalépett az egész nép színe elé, és megkérdezte, meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek, ha meg Bál, akkor kövessétek azt. A nép nem válaszolt egyetlen szót sem. Akkor Illés így szólt a néphez, az Úr profétái közül egyedül én maradtam meg. Bálnak azonban 450 profétája van. Adjatok 2 bikát, válasszák ki az egyiket, aztán vágják darabokra, és tegyék a mágiára, de tüzet ne gyújtsanak. Én majd előkészítem a másik bikát, de tüzet én sem gyújtok. Akkor hívják segítségül a ti istenetek nevét, én meg majd segítségül hívom az Úr nevét. Az az Isten, aki tűzzel válaszol, az legyen az Isten. Az egész nép azt felelte, rendben van. Illés tehát így szólt Bál profétáihoz, válasszátok ki magatoknak az egyik bikát. Ti vagytok többségben, aztán hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet nem szabad gyújtanotok. Fogták hát az egyik bikát, előkészítették, és reggeltől délig szólították Bál nevét. Ezekkel a szavakkal, Bál, hallgass meg! De semmi hang sem hallatszott, nem adott senki feleletet. Közben ott ugrabugráltak oltárok körül, amit csináltak. Délben Illés így csúfolta őket, szólítsátok hangosabban, hiszen Isten, hát ha belemélyed gondolataiba, vagy kiment, esetleg úton van, vagy éppen elaludt és föl kell ébreszteni. Erre egyre emeltebb hangon szólították, a szokásokat követve karddal és lándzsával addig vagdosták magukat, míg ki nem budjant a vérük. Dél elmúltával odáig fajult a dolog, hogy őrjöngeni kezdtek egészen addig, míg el nem jött az esti ételáldozat bemutatásának az ideje. De nem hallatszott se hang, se felelet, semmi jele a meghallgattatásnak. Akkor Illés így szólt a néphez, lépjetek elém! Az egész nép eléje lépett, ezután helyreállította az Úr oltárát, amelyet leromboltak. Mégpedig úgy, hogy fogott 12 szikladarabot Jákob 12 fia törzsének megfelelően, akinek az Úr azt mondta, Izrael legyen a neved. Oltárt épített a szikladarabokból az Úr nevének.
Az oltárt körülvette árokkal, akkorá valamekkora két mérő gabonának elegendő. Aztán mágiát rakott, feldarabolta a bikát, rátette a mágiára, és azt mondta, töltsetek meg 4 korsót vízzel, és öntsétek rá az égő áldozatra, meg a mágiára. Megtették, erre így szólt, ismételjétek meg. Megismételték. Akkor azt mondta, harmadszor is tegyétek meg. Harmadszor is megtették, úgyhogy víz folyt az oltár körül, az árkokat is megtöltötték vízzel. Amikor aztán elérkezett az esti ételáldozat bemutatásának az ideje, Illés proféta előlépett és felkiáltott. Uram, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, Izrael istene, nyilvánítsd ki a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én a te szolgád vagyok, és ezeket mind a te szavadra teszem. Hallgass meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy ez a nép fölismerje, te az Úr vagy, az Isten, te téríted meg a szívét. Erre tűz hullott az Úrtól, megemésztette az égő áldozatot és a mágiát, még az árokban lévő vizet is elnyelte. Ennek láttára az egész nép arcra borult, és így szólt, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés erre meghagyta nekik, ragadjátok meg Bál profétáit, nem meneküljön meg egy sem közülük. Megragadták, s Illés levitte őket a Kison patakhoz, s ott megölette őket.

Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára elkészített műsor végére. Az elmúlt percekben az ausztriai Abzami, illetve a Luggaui Mária jelenéseket ismertettem önökkel, illetve fűztem hozzá saját gondolataimat zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a Mária jelenésekkel. Történetesen Ausztriában maradunk még egy keveset, majd pedig Kolumbiába evezünk. Várom akkor is majd a kedves hallgatókat. Most azonban búcsúzom önöktől a Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunort, illetve a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy és szeretettel és tisztelettel Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten, az
1: én szívem. Békesség Istentől, kedves hallgatóink, van egy érdekes tulajdonságunk, ami valószínűleg mindannyiunkban ott van. Ha történik velünk 10 jó dolog és egy rossz, este könnyen lehet, hogy a rosszra fogunk emlékezni. A 10 jó dolog valahogy természetessé válik, a rossz viszont még hosszú ideig megmarad bennünk. Talán épp ezért olyan különös dolog a hála. Mert a hála nem egyszerűen azt jelenti, hogy valami jó történik velünk, hanem azt, hogy észrevesszük a jót, ami történt. Lehet, hogy valakinek van nagyon sok jó az életében, mégis úgy érzi, hogy nincs benne jó. Miért olyan nehéz észrevenni a jót, és miért nehéz hálásnak lenni? Beszéljünk ma erről. Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket.

Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban arról beszélünk, hogy miért nehéz észrevenni a jót, és miért nem tud az ember hálásnak lenni. Képzeljünk el egy olyan valakit, aki egy új autót vesz. Az első nap minden érdekes rajta. Megnézi a műszerfalat, észreveszi, hogy milyen szépen csukódik az ajtó, meglepődik, milyen csendes az autója. Aztán eltelik 3 hónap, és már szinte semmit sem vesz észre abból, amire a legelején annyira rácsodálkozott. Az autó nem lett rosszabb. Mi változott meg? Az ember. Az emberi agy nagyon gyorsan hozzászokik ahhoz, ami állandóan jelen van. Ezért lehet valakinek gyönyörű otthona, mégis fél év múlva már csak azt látja, hogy megint le kell festeni a falat. Lehet valakinek szerető családja, és egy idő után már csak azt veszi észre, hogy a másik megint elfelejtett valamit. Lehet egészséges és természetesnek veszi, hogy fel kell, jár, lát, hall, lélegzik. Egészen addig, amíg valami el nem romlik. Az ember furcsa módon gyakran akkor fedezi fel valaminek az értékét, amikor az már hiányzik. Ezért a hála egyik legfontosabb feladata talán nem az, hogy boldoggá tegyen bennünket, hanem az, hogy észrevegyük azt, ami egyébként lassan láthatatlanná vált. A hála nem azt jelenti, hogy minden rendben van. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert a hála a keresztény környezetben néha nagyon rosszul tud hangzani. Van, aki elveszíti a munkáját, a másik pedig azt mondja neki, hogy adj hálát, ki tudja, mitől mentett meg az Isten. Valaki beteg, és azt mondjuk neki, nézd a dolgok jó oldalát. De néha ezek a mondatok nem segítenek, hanem egy plusz terhet raknak az ember vállára, mert az illető nem csak szenved, nem csak fáj neki, hanem még bűntudata is lesz amiatt, hogy nem tud elég hálás lenni. Pedig a hála nem azt jelenti, hogy minden jó. A hála azt jelenti, nem minden jó, de nem minden rossz. A hála nem tagadja a fájdalmat, nem radírozza ki a veszteséget, nem mondja azt, hogy a betegség jó, hanem azt mondja, a nehézség mellett is van valami, amit nem szeretnék elveszíteni a szemem elől. Az elmúlt évtizedekben rengeteg kutatás foglalkozott a hálával, nem csak vallásos emberek között. Egy 2025-ben megjelent nagyszabású elemzés 145 korábbi tanulmányt, 163 mintát és 24.804 résztvevőt vizsgált 28 országból. A kutatók arra jutottak, hogy a hála gyakorlása nem látványos, de mégis javulást eredményez a jóllétben. Nem óriási változásról beszélünk, és ez fontos. A tudomány nem azt mondja, hogy írj le 3 dolgot, amiért hálás vagy, és holnapra megváltozik az életed. A hatás mérsékelt, de létezik. A hála egyik velejárója, hogy átrendezi az ember figyelmét, megváltoztatja a fókuszt. Egy átlagos napon rengeteg információ ér bennünket, állandóan teljesíteni kell. A modern ember egyik nagy problémája talán nem is az, hogy nincs semmije, hanem az, hogy állandóan azt az érzést táplálják benne, hogy még nincs elég. És ez fontos különbség, mert a nincs elég érzése könnyen fogyasztássá alakul. Nagyobb ház, új telefon, új autó, jobb autó, több pénz, több elismerés, nagyobb hatalom. És amikor elérjük, amink van, amit akartunk, egy kis idő múlva újra megszólal bennünk a jól ismert mondat, jó, de lehetne jobb, jó, de másnak több van, jó, de még nem tartok ott, jó, de mi lesz holnap. Az ember azt gondolja, hogy a hála csak róla szól, de ha jobban megnézzük, ez nem teljesen így van. A hála egyik legszebb része, hogy kapcsolatot teremt. Egy 91 tanulmányt és több mint 18 ezer résztvevőt összehasonlító elemzés szerint a hála és a mások felé irányuló segítség együttműködő viselkedés között mérhető pozitív kapcsolat van. És ez tulajdonképpen érthető. Egy ember ritkán építi fel teljesen önmagából az életét. Épp ezért a hálás embernek a másokkal való kapcsolata is átalakul, elindul jó irányba. Van egy nagyon érdekes dolog a hálával kapcsolatban. A hála nem mindig kellemes érzés. Ez elsőre valószínűleg furcsán hangzik, de kutatások szerint, amikor az emberek hálára összpontosítanak, nem csak örömöt és kapcsolódást érezhetnek, hanem akár valamiféle tartozom neki érzést vagy bűntudatot is. Miért? Mert amikor azt mondom, hogy sokat kaptam ettől az embertől, akkor egy másik gondolat is megjelenhet. Én vajon adtam-e neki valamit? Ezért a valódi hála nem feltétlenül kényelmes. A hála ugyanis azt mutatja meg, hogy szükségünk van egymásra. És ez a mai kultúrában nem mindig könnyű gondolat, mert az ember szeretne egyre inkább függetlennek látszani, egyre inkább bezárkózunk. A hála viszont kicsit visszahúzza az egót a valóság talajára.
De folytassuk egy kicsit másként műsorunkat. Idén november 26-án fogják ünnepelni az Egyesült Államokban a hálaadás napját. Ha a hálaadás ünnepéről beszélünk, szinte mindenki a Thanksgivingre gondol. Ennek az elengedhetetlen reklám kellékei az a bizonyos pulyka, a jó hangulatban együttlevő család, mintha soha semmi baj nem történne, a megterített nagy asztal a nappaliban rengeteg étellel, az amerikai futball és az elnök, aki ezen a napon megkegyelmez egy pulykának. Az ünnep történetét gyakran 1621-hez kapcsolják, amikor a telepesek egy betakarítás után ünnepséget tartottak a helyi őslakosokkal együtt. De az érdekesebb rész később következett. George Washington 1789-ben már kihirdetett egy nemzeti hálaadó napot. Abraham Lincoln pedig 1863-ban az amerikai polgárháború kellős közepén nemzeti hálaadási és imanapot hirdetett. Gondoljuk el, nem békei időben, nem akkor, amikor minden rendben volt, hanem egy nemzet egyik legsötétebb, legnehezebb időszakában. Ez arra mutat rá, hogy a hála nem feltétlenül abból születik, hogy minden rendben van. Néha abból, hogy egy nehéz időszakban is megkeressük mi az, amit még nem veszítettünk el. A mai Thanksgiving november 4. csütörtökéhez kötődik, ezt a szabályt az Egyesült Államok 1941-ben rögzítette. De az ünnep mögött van egy egyszerű emberi gondolat. Álljunk meg egy napra, és vegyük észre, amink van. Hadd jegyezzük meg csak halkan, hogy talán erre nekünk is szükség lenne, és ehhez még egy ünnep sem kell.

hálával kapcsolatosan fontos valamit tisztázni. A hálás ember nem feltétlenül passzív ember, sőt, lehet valaki egyszerre hálás és elégedetlen. Furcsa gondolat? Első hallásra igen, de vegyük csak jobban szemügyre a dolgokat. Lehet valaki hálás azért, amilyen van, és elégedetlen azzal, ami igazságtalan. Lehet valaki hálás a családjáért, és közben dolgozhat azon, hogy jobb legyen a kapcsolat a családtagjaival. Lehet valaki hálás a munkájáért, és közben kereshet másikat. Vagy akár lehet valaki hálás az életéért, és közben küzdhet egy betegséggel. De lehet valaki hálás Istennek, és közben mégis lehetnek kérdései. A hála nem azt mondja, ne változtassunk semmin, hanem azt, miközben változtatni akarok azon, ami rossz, ne veszítsem szem elől azt sem, ami jó. De mi van akkor, ha valaki most nem tud hálás lenni? Talán van valaki, aki most hallgatja a műsorunkat, és azt gondolja magában, hogy könnyű erről beszélni annak, akinek rendben van az élete. Szögezzünk le egy nagyon fontos dolgot. Nem kell most hálásnak lenni mindenért. Egyáltalán nem kell úgy tenni, mintha nem fájna. Nem kell mosolyogni, ha sírni lenne kedvünk legszívesebben. Sőt, még azt sem kell mondani, hogy minden rendben van, ha ez nem így van. A Szentírás nem az önámításnak a könyve. A lényeg nem a nagy lépésekben van, hanem a picikben. Keressünk egyetlen kapaszkodót, egy embert, egy emléket, egy mondatot, egy lehetőséget, amely még mindig létezik. A hála néha nem nagy érzés, néha csak egy nagyon halk mondat, ami elég ahhoz, hogy az ember tovább tudjon menni. A bibliai hála nem lista, hanem emlékezés. A Szentírásban sokszor találkozunk a hála gondolatával. A Zsoltárok könyvében például újra és újra visszatér egy mondat. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ez a ne feledd el nagyon fontos, mert az ember hajlamos elfelejteni. Elfelejteni, honnan jött, elfelejteni, ki segített, elfelejteni, hogy volt már olyan nehéz időszak, amit túlélt, elfelejteni, hogy volt már olyan helyzet, amiről ő is azt gondolta, hogy nincs tovább. A hála épp ezért részben emlékezés. Ha szeretnénk a hálát gyakorolni, van három egyszerű gyakorlat, egyszerű lépés. Az első, este ne azzal kezdjük, hogy mi volt rossz, mi ment rosszul, hanem azzal, hogy mi volt jó a napunkban. Nem kell 10 oldalnyi felsorolást, egy mondat is elég. A második lépés, köszönjük meg valakinek konkrétan. Istennek és a mellettünk levőnek. Ne csak annyit mondunk, hogy köszönöm, hogy vagy, hanem köszönöm, hogy tegnap felhívtál. Köszönöm, hogy segítettél. Köszönöm, hogy meghallgattál. A harmadik gyakorlat pedig, ami nagyon-nagyon fontos. Időnként képzeljük el, milyen lenne, ha az adott dolog nem lenne. Ez furcsán hangzik, de néha csak akkor tudjuk igazán értékelni azt, amink van, ha elképzeljük a hiányát. A hála nem oldja meg az élet problémáit. Nem fizeti ki a számlát, nem gyógyít meg automatikusan, nem hozza vissza azt, aki meghalt, nem teszi semmissé a múltat, a hála nem old meg minden családi konfliktust, de valamit mégis megváltoztat. Azt, ahogyan belépünk a holnapba. Hadd idézzük Robert Holden brit pszichológus, író, műsorvezető szavait. A hála csodája az, hogy olyan mértékben változtatja meg az érzékelésedet, hogy átalakítja a világot is, amelyet látsz.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben nagy tiszteletű Horváth Ádám igehirdetésének részleteiben hallhatunk a háláról.
2: Isten igéjét, melyet szent lelke segítségével hirdetni szeretnék ma köztetek, olvasom a Filippiekhez írt levélből, a 4. fejezetből, a 6. és a 7. verseket. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Nagyon sokan elhatározzák, hogy jobban odafigyelnek majd a testükre, a testi szívüknek az egészségére. Egészségesebben fognak majd étkezni, elhatározzák, hogy megfogadják azt, hogy majd többször kardió edzenek, vagyis olyan állóképességi sportban, gyakorlatban edzik magukat, aminek során a szervezet megnövekedett pulzus és oxigén használat mellett végez valamilyen fizikai tevékenységet. Nem csak Pál apostolnak volt szüksége lelki állóképességre, mert nem csak az ő élete volt hányattatásokkal teli, úgy gondolom, nem csak a filippi gyülekezeti tagok aggodalmaskodhattak, hanem azért szerintem ez ránk is jellemző. És nem csak nekik volt szükségük lelki stabilitásra, hanem nekünk is, hogy minden körülmények között, kilengésekkel együtt is, mert azért jegyezzük meg, hogy kilengések mindig lesznek, és mindig van náluk rájuk elkészítve bocsánat az Istennél. De minden kilengéssel együtt is legyen lelki állóképességünk, amit az apostol így fogalmaz meg a fogságból, amikor aggódhatnának érte, amikor aggódhatna magáért, hogy maradjatok meg az Úrban, testvéreim. Így kezdődik a 4. fejezet. És tudjuk, hogy a Filippiekhez írt levél pedig úgy kezdődik, hogy imádkozom értetek. Imádságos lelkülettel írt szerető testvéri levél, amiben az apostol nem pusztán azt mondja, semmiért se aggódjatok. Milyen jó, hogy amikor Isten azt mondja, semmiért se aggódjatok, akkor azt ma elmondja, hogy gyakorlatiasan az edzésprogramnak, a lelki edzésprogramnak a következő részeként hogyan lehet betartani. Mit ajánl helyette? Azt mondja, hogy imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. De mi az aggódás ellentéte, ami körülírható az imádság és a könyörgés szavakkal is? Azt írja az apostol, imádságban és könyörgéseitekben. A bizalom, a ráhagyatkozás. És testvéreim, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem sokszor könnyebb akármilyen tanácsot betartani, vagy megfogadni, vagy legalábbis megpróbálni betartani, hogyha nekem kell csinálni. Legyen az kicsi vagy nagy dolog, igaz? Viszont, hogyha arról van szó, hogy ne te csináld, mert te itt nem csinálhatsz semmit, hanem más csinálja meg helyetted, és hagyd rá. Hogyha az ember megszokta, hogy sok mindent kell neki csinálnia, akár a munkában, mert olyan pozícióban van, akár otthoni munkában, mert olyan pozícióban van kedves anyák meg nagymamák például, vagy otthon levő emberek. Ugye ott is van munka, csak nem olyan látványos. És aki megszokta, hogy mindent ő intéz, annak nagyon nehéz megtartani ezt, amit itt az ige mond. Hagyatkozz rá Istenre. Szolgáltasd ki magad neki. Ne te tegyél valamit, hanem az Isten megteszi azt, te pedig nézd és csodáld. Ennyi a dolgod. Milyen tanács ez? Milyen parancs ez? Hát mennyi percig kell azt csinálni? Hogy kell azt csinálni pontosan? Hogyan lehet Istenre hagyatkozni bizalommal, aggódás helyett? Először is azt írtam fel igénkből, hogy közösségben. Nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a legtöbb ige, ami nekünk szól, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, az nem csak nekünk szól. Individualista világban élünk, és szeretjük azt a megszólítást, akár filmekből, akár könyvekből, akár a szószékről, hogy te. Csak tudod, ezzel veszítesz is, meg veszítek is, hogyha csak erre figyelünk. Ti. És itt is többes számban. Nem arról van szó, hogy te vidd oda Isten elé, hanem vigyétek oda imádságban és könyörgésben a kéréseiteket is. hálaadással az Isten elé. Imádkozz te is a közösségben. Miért jó közösségben imádkozni és könyörögni? Például az előtte meg az utána levő részekért is. Nyilván a legjobb azért, ami maga az imádság, de gondoljatok bele, testvéreim. Az Isten adott lelki közösséget, testvéreket, az ifidet, a körödet, és természetesen a gyülekezet egészét, amiben az betagolódik. Tudjátok, testvéreim, így generációk között szól az Isten igéje, és azt mondja, hogy kiegészítitek egymást, és azt mondja, hogy ami neked aggodalom, hallottam már ilyet, gondolom ti is, ahol megosztod a problémát, megosztod az őszinte aggodalmadat a másikkal, lehet, hogy nem róla, lehet, hogy a gyerekedről, az unokádról, lehet, hogy a közös lelki testvéretekről, még az is lehet, hogy nem tiszta szándékkal osztod meg, és amikor Isten bele tud szólni az aggódásodba, le tudja állítani a másikon keresztül, mert lehet, hogy az egy igét mond neked, lehet, hogy két olyan szót, amire szükséged van, vagy egy két mondatot, amire szükséged van. Amikor valaki figyelmeztet, hogy de biztos, hogy így lesz, mert ugye amikor aggódunk, a legrosszabb forgatókönyvek, a félelmeink, a képzeletünk játéka játszik velünk, és amikor valaki csak vissza tud kérdezni, vagy ha te vagy valakinek az a valaki, aki visszakérdez, hogy tényleg úgy hiszed, hogy ez lesz a legrosszabb dolog, ami történhet, ez szerinted meg fog történni? Már ez sokszor kihózanító, testvérek, közösségben. Aztán azt írja az igénk, hogy tárjátok fel Istennek imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Tudjátok, olyan fantasztikus, hogy nem azt mondja az ige itt, hogy öntsd ki a szíved, pedig az is egy gyönyörű megfogalmazása, nem azt mondja, hogy kérj csak, nem azt mondja, hogy adj csak hálát, hanem azt mondja, hogy tárd fel a kívánságaidat, a kéréseidet Isten előtt hálaadással. És olyan jó az, hogyha körül vagyunk véve, hogyha megvan a megfelelő eszközünk, amivel leáshatunk, és az az eszköz, az a hála. De amikor leásol a mélyre imádságban, akkor abban viszont lesz por is. Most, hogy a képiességnél megmaradjunk, testvérek. Ott bizony száll a por, hogyha leásol a mélyre. A lelked mélyére ásol le? Sok sötét titok is kiadódik. Ott sok minden kiderül, amit még te magadnak is. Hányszor jártam így, imádkoztam, sokszor nem is magamban, hanem közösségben, és én lepődtem meg a legjobban, biztos ti is tanúsíthatjátok, hogy mi volt a szívemben. De Isten nem azt mondta, hogy szégyellősködj. Isten nem azt mondta, hogy illemszabályokra figyelj az imádságnál, hanem azt mondja, hogy tárd fel előtte a szívedet. Mondd el neki a félelmeidet is, hogy mi a legrosszabb, ami szerinted történhet, a kilátástalanságodat is. Nem azért, mert ő nem ismerné a szíved mélyének a gondolatait, hanem hogy te is megismerd azokat az ő imádatában. Mert tudjátok, a feltárásban benne van az, és tudjátok, engem mindig zavart az, amikor valaki azt mondja, hogy hát ezt kell csinálni, és akkor vagy jó hívő, hogyha ezt csinálod. Jézus pont azokért jött, akik nem tudják úgy csinálni, hogy jó hívők legyenek. Éppen ezért hadd hirdessem neked, hogyha te azt mondod, és lehet, hogy már fogtad a fejedet, hogy jaj, a háláról lesz szó, akkor hát én nem tudok miért most hálát adni. Mert hát most tele van a szívem félelmekkel, aggodalommal, csüggedéssel. Nem tudom, hogy mi jár a fejedben. A befizetetlen számlák, vagy lehet, hogy a recept, amit ki kell váltani, de nem tudod, hogy miből. De tudod, nem szégyen. Jézus azt mondja, hogy add át nekem azt. Tárd fel előttem a kéréseidet. Hagyd rám. Mondd el nekem. Hagyd itt. Kérd a segítségemet. Ezt jelenti otthagyni. És hidd, hogy segíteni fogok. Nem tudom, hogy hogyan fogsz, Uram, segíteni, de biztos, hogy fogsz segíteni. Mert te vagy az Úr, én pedig nem vagyok az. Olyan szép, amikor a próféta, mint ahogy a zsoltáros is, kifakad, panaszkodik az Isten előtt. Elmondja, hogy milyen rossz a helyzetük ott a fogságba vitt népnek, hogy mennyi bűn előzte meg a fogságot. És egyszerűen, ahogy imádságos szívvel átgondolja, hosszú imádságban eljut oda, hogy de ha újból meggondolom, akkor reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Na erre lehetőség, hogyha a hálához vezető úton Hogyha nem tudsz hálát adni, akkor mondd a kérésedet, és hidd, hogy Isten meghallgatja. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, mielőtt tovább folytatnánk a napjainkat, talán érdemes egyetlen kérdést magunkkal vinni. Mik azok a dolgok az életünkben, amiket már annyira megszoktunk, hogy elfelejtettünk érte hálát adni? Lehet, hogy azonnal tudni fogjuk a választ, de lehet, hogy csak később jutnak eszünkbe. Ám ha eszünkbe jut valaki például, akinek még soha nem mondtuk, hogy köszönöm, vegyük a bátorságot és mondjuk el neki. Ha ez a valaki maga az Isten, akinek talán soha nem köszöntünk meg semmit, vagy már nagyon rég nem tettük ezt meg, itt az ideje. Mert most még lehet. Ha ezt tesszük, lassan észreveszünk valamit. Nem az élet fog megváltozni egyik pillanatról a másikra, hanem mi kezdünk el másként nézni az életünkre, és ez nagyon fontos. A hála valójában nem azt jelenti, hogy többünk lesz, több pénzünk, hatalmasabb vagyonunk, erőnk, hanem azt, hogy végre meglátjuk, mennyi mindenünk van már. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és ne feledjék el, ne csak keressék azt, ami hiányzik, hanem vegyék észre azt is, ami már ott van. Önök a Mária Rádió református félóráját hallották, műsorunkban a háláról beszéltünk. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Mi hálásak vagyunk azért, hogy az elmúlt fél órát, szűk fél órát együtt tölthettük, és épp ezért várjuk önöket vissza a következő alkalomkor is. Addig is az Úristen legyen mindannyiuk őriző pásztora. A Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül most búcsúzik önöktől Köteles László. Békesség Istentől!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. 500 000 katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez, Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szentatya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítóitól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio della gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakul át, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmát kérte számukra.
1: E Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelet bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Márk Ouellet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Márk Ouellet, kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servet jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servet atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Márk Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellet bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata szüzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz káp atya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkássága.

0: volt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
1: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kihallgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret, a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió csíksomjai stúdiójából a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják, és arra hívom önöket, hogy ha tehetik, akkor a következő 15 percben fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, és tartsanak velünk majd a rózsafüzér imában is. Elérhetőségeink a következők, hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várom. Ugyanakkor honlapunkra is írhatnak a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék fülecskére kattintva. Általános imakéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápa szándékára, a püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anya szent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jó segítségünkre, áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben, küldd el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen.

Így hangzik az első üzenet a rózsafűzért nővérem, Ildi, és szüleim, Bartus Teréz és Sándor, lelkük üdvökért ajánlom fel, nyugodjanak békében, köszönöm mindenki imáját, Melinda.

0: telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Mit csináltasz? Az
0: ügyét. Mindörökké, amen.
1: Ezt az emberzőközét, a szermisét, ezt szeretném ajánlani, hogy családomét, gyermekeimét, azoknak családjait is, és kölkázmét, a donatáimét, néhi nokalmét. Ugye jó Isten, a szüzenes az Úr Jézus, őrizem minden bolt, hogy egészséget, szerencsét, sikeresen tudjanak haladni az években, és adjon boldogságot is, lelki nyugalmat. Isten fizesse minden napos hallgatom, dicsértessék az ügyét.
0: Mindörökké, amen, köszönöm, hogy betelefonált, és hogy velünk tart. A Jóisten segítse mind a négy unokáját, az iskolakezdés alkalmából is, és igen, gondoljunk mindazon gyerekekre, akik a holnapi nappal egy újabb tanévet kezdenek, akár óvodában, iskolában, vagy akár gimnáziumban, és az egyetemistáknak még van egy kevés idejük, hát ők használják ki azt az időszakot, de hát emlékezzünk meg az imáinkban a tanítókról, tanárokról, nevelőkről, hiszen az ő munkájuk igen-igen pontos és nyomot hagyó a gyermekek életében. Újabb telefonálót köszöntök a vonalban. Halló, halló, Mária Rádió. Halló, halló.
2: Halló.
0: Szeretettel köszönt.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én azt a Szent Rózsafüzét, a Szent Misét felajánlom magunkért, bár betegek vagyunk a férjával együtt, az ajba fekszek. A halottjaimét, a gyermekeimét, az unokáimét, a háború megszűnését, a papokért, és magikért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a fogadást.
0: Mindörökké, mert mi is köszönjük, hogy velünk tart, és mielőbbi felépülést kívánunk a mai délutánon innen a Csíksomi stúdióból. Tovább menve az üzenetekkel, imád szeretnék kérni és felajánlani az unokáimért, hogy az új tanévben is segítse a szűzanya, sikeresek legyenek a tanulásban, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató írta az üzenetet. A rózsafűzért az iskolát kezdő unokámért ajánlom, felírja egy másik hallgatónk. Ezt a rózsafűzért felajánlom az eddigi kapott kegyelmekért, és az iskola kezdőknek mindenkinek sok egészséget, kitartást adjon a Jóisten. Halló, halló, Mária Rádió.
3: Halló, csináltassuk a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Egy rádió, Mária Rádió hallgató vagyok, Erzsébet bányáról. Ezt a rózsafűzért felajánlom az én saját egészségemért, lábaim gyógyulásáért, a családunkban a békességért, a szeretetért, megértekezésért, a drága unokáimért, Sifer Inge tisztelendő egészségéért, tevékenységéért, és az összes meghalt halottainkért, a gyermekem és dédukon nonkám lelki nyugodtázásáért, a rádió, Mária Rádió fennmaradásáért, és az összes munkásainak az egészségéért és tevékenységéért. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi is köszönjük az értünk mondott minden imád, fóházt, a Jóisten áldja meg. A rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen. Így hangzik a következő üzenet, imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, a munkatársakért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért, és a családom számára is kérem az imádat.

0: Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló. Jaj, köszönöm szépen, hogy bejutottam. Próbálkoztam délelőtt is, én nem tudom, a telefonommal van biztos a hiba. Jön zene, délelőtt végig vártam. Most hál' Istennek bekapcsoltam.
0: De milyen jó, örülök neki. Tessék mondani. Mindörökké, amen.
1: Halló, halló.
0: Én hallom, halljuk önt, tessék mondani.
1: Halló.
0: Sajnos a hallgatónk valamiért nem hallja, pedig kristálytisztán hallottuk, és örültünk együtt annak, hogy bejutott az adásba. Sajnálom, hogy nem sikerült az ima szándékát elmondania, de hát a Jóisten úgy is tudja, ő látja a szívünket, és tudja, hogy mik azok a kívánságok, kérések, amik megfogalmazódtak benne. Egy másik üzenet így hangzik: a mai rózsafűzért felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, a hallgatókért, a Tilla fiam gyógyulásaért, anyagi gondunk megoldásaért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonomért, Péter Hajnalka írt a Szentegyházáról. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy lehetetlennek bizonyult, kilátástalannak tűnő helyzet megoldásáért, Jézusom, bízom benned, írja egy hallgatónk. És telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: És felajánlom azt a rózsafűzért a betegségem gyógyulásáért, és még felajánlom négy dédi unokámért, azok közt van olyan, amelyik mén elsőben, van az elsőosztályban, van amelyik mén óvodába, hogy a Jóisten adjon nekik csendes, szép óvodát, jó tanulás, mindenféle jót. De azért imádkozok, hogy a Jóisten tartsa meg őt, ez még a hídben, s a reményben, a szeretetben, s az iskolában, az óvodában legyenek jók, jó tanulók. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy dédi mama voltam.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy bekapcsolódott az ima szándék fogadása műsorba, és mindezeket elmondta. Igen, valóban fontos, hogy imádkozzunk az iskola óvoda kezdőkért. Időközben érkeznek újabb üzenetek, ima kérések. A mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Jézusomban bízom benned, köszönöm szépen mindenki imáját. Egy újabb üzenet így hangzik: a rózsafűzért felajánlom a családomért, a gyógyulásért, egészségért, békért, anyagi gondok megoldásáért, Jézusom, bízom benned. Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió. Halló, halló. Sajnos nem halljuk, de arra kérem, hogy tárcsázzon újra bennünket, remélem, hogy fog sikerülni.

0: Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, Richard, tessék.
0: Mindenre kiámmen.
1: Ezt a rózsakrizit fel szeretném ajánlani családom minden egyes tagjai egészségű, békességű betegekért, és egy udvarhelyi kicsi fiúcskáért, akit a jövő héten visznek a szülei Magyarországról, a szemével baj van, és a Jóisten adja, hogy, és a szűzanya áldása, hogy gyógyuljon meg, és kapja vissza a látását. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindenre kiámmen, imádkozzunk együtt ezen szándékra is.

0: Még egy telefonálóra maradt időnk. Halló, halló, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék Krisztus. Szeretném ezt a rózsafüzét, a szentmisét felajánlani az én gyógyulásom, mint a férjem és a szüleim lelke ügyvédjét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük, hogy betelefonált, mielőbbi felépülést kívánunk önnek. És ha teheti, akkor imádkozza velünk együtt a rózsafűzért, hamarosan itt az Erdély Mária Rádióban. Gyorsan ellenőrzöm, és igen, minden üzenetet sikerült beolvasnom. Úgyhogy kedves hallgatóink, arra hívom önöket, hogy amennyiben tehetik, a következőkben imádkozzák velünk együtt a dicsőséges rózsafűzért, a Házas Hétvége Mozgalom tagjaival. A mai délutánon is közvetítünk szentmisét, mégpedig 19 órától Korondról, úgyhogy ha tehetik, akkor is, és addig is tartsanak az Erdély Mária Rádióval. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és további áldott és tartalmas szép délutánt kívánva elköszönök önöktől. A Csíksomi stúdióból Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod elterülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybevételed számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket
1: add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdve.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó első titka, aki a halálból feltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítést mindannak, amit Krisztus tett és tanított.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: karmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennyben, és az Isten jobbján foglal helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak az tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fél.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fér.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: embereket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte. Mikor elérkezett pünkösdnapja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvíz közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, és újszülött gyermekeinek keresztségében vallja meg.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötted.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék, mi nagyot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. A boldogságos Szűz Máriát, miután földi életének pályafutását bevégezte, felemeltetett testben és lélekben az ég dicsőségében, ahol már részesedik fia feltámadásának dicsőségében, elővételezve teste minden tagjának feltámadását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó ötödik titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt föl, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet az áteredő bűnnek minden szennyétől, épségben megőrzötten, földi életének végén, testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségben. Felmagasztaltatta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
2: Asszonyom,
0: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Krisztus, szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Síksomjói segítő szűzanya,
2: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűzszülője.

0: Nem, te soha nem veted meg.
1: Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te

0: Istenre. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a mai házigazdái.
1: Zörgő Bence.
2: Jancsó Milán.
0: Én meg Bajko Melinda vagyok. És Milán készült, ismét a világ legrosszabb gyerekei közül hozott nekünk egy történetet. Lássuk most éppen kiről.
2: Szupersztár szerénke attól a pillanattól kezdve sztárnak készült, hogy először kilépett a világ nagy színpadára és megszületett. 10 éves korára már szentül hitte, hogy a valaha élt legnagyobb híresség válik belőle, és mindent meg is tervezett előre. Eljut a szórakoztatóipar csúcsára, a lemezeit millió számra adják el, és sorra nyeri a díjakat. Majd önmagát alakítja egy 5 órás mozifilmben, amelynek egyszerűen ezt a címet adja. Szupersztár szerénke, mítosz a legenda megjött. Még életében óriási aranyszobrot emelnek neki a szülővárosában, és múzeumot alapítatnak a tiszteletére. A Szupersztár szerénke múzeumot, ahol nem csak a személyes holmiait és a fellépő ruháit állítják ki, hanem természetesen mindazokat a fényképeket is, amelyeken ezekben a ruhákban épp a magasba emeli a különféle díjait. A kiállítás gondoskodik majd arról, hogy évszázadokkal a halála után is emlékezzenek rá, és az idők végezetéig ünnepeljék, még azon is túl. Csak volt egy aprócska bibi, szerénke tehetségtelen volt. Ha énekelni próbált, fülszaggatóan siralmas hangok jöttek ki a torkán. Nem is annyira énekelés volt ez, mint inkább kappanhangú visítozás. Hiába költötték szegény szülők minden pénzüket hírnevére éhes lányuk énekóráira, szerénke csak nem fejlődött semmit. Sőt, igazság szerint csak még rosszabb lett. Minden alkalom, amikor gyakorolt, valami szörnyűség történt. Egyszer például zeneórán az iskola legfelső emeletén a tanár fülére tapasztott kézzel kivetette magát az ablakon, és 5 emeletet zuhant. Amikor rátaláltak a kertben, megkönnyebbülés látszott az arcán. Szerénke egyszer a konyhában zendített rá egy irdatlan hosszú baladára, mire az anyukája sikoltozva könyörögni kezdett neki, hogy hagyja abba. És amikor a lánya persze nem hagyta abba, sőt még hangosabban kezdett kornyikálni, szegény asszony bebújt a fagyasztó ládába. Hetekig tartott, mire kiolvadt. A lány hálószobájában gyakorolt az aranyhal a Beyoncé, kiugrott az akváriumból, az aranyhörcsöge Britney meg beleugrott. Amikor meg egyik este dalra fakadt a fürdőszobában, a csempék sorra lepattogtak a falról. Az egyik karácsonyi ünnepségen, ahol szerénke is fellépett az iskolai aulájában, az igazgatónő beindította a tűzjelzőt és evakuálta az épületet. Ha egyedül sétált az erdőben és csak dúdolgatott magában, kidőltek mögötte a fák. Amikor az egyik este a helyi közösségteremben különösen magas hangot sikerült megütnie egy szerelmes dalban, amit egy csapat szerencsére tök süket öreg néniknek adott elő, a csécsészek szétrobbantak a kezükben, és mindenki csupa tea lett. A zenetanárával az egyik délután épp skálázott, amikor a szerencsétlen nő fejest ugrott a versenyző zongorába, és szorosan magára zárta a tetejét. A lány végül a hátsó kert végébe kényszerült, de ott meg valahogy magától felgyulladt a pajta, és porig égett. Amikor egy hegy tetején egyedül énekelt, egy csapat madár hullott le az égből, és holtan a lába elé zuhant. De semmi se volt elég ahhoz, hogy szerenként megingassa abban a hitében, hogy ő a világ legjobb énekese. Neki van igaza, és mindenki más téved, különösen az aranyhala. Így hát egy nap szerénke elhatározta, hogy jelentkezik egy televíziós tehetségkutató versenyre, biztos volt benne, hogy egy csapásra híres lesz. Az édesanyja és az édesapja könyörögtek neki, hogy ne menjen el az egófaktor meghallgatására. Tudták, hogy csúfos kudarcot vall. Még azt is el tudták képzelni, hogy a zsűri és a közönség sikoltozva követeli, majd hogy hagyja abba, vagy ami még rosszabb, kinevetik, amiért ilyen szörnyűen éneke. Ti megbolondultatok? Szupersztár Szerinke, ellenkezett a lány, győzni fog. Te vagy szupersztár Erinke, mondta az anya. Tudom, és engem szupersztár Szerinkét élőben a tévében fognak megkoronázni, mint a valaha élt legnagyobb énekesnőt. Apa óvatosan igyekezett megközelíteni a kérdést. De drágám, mi van, ha éppen akkor egyszerűen nem leszel formában? Szupersztár Szerinkével ez soha nem fordulhat elő. Menj, dörögte a lány. De hiszen te vagy szupersztár Szerinke, ismételte meg az anyukája. Tudom, te együgyű, és a meghallgatáson diadalt aratok. Örökké úgy fognak rá emlékezni, mint arra a napra, amikor szupersztár Szerinke elindult a hírnév útján. Mit hírnév? Meg a hírnév. Vagy inkább hiperhírnév. Vagyis az igazán elképesztően nagy-nagy hírnév útján. Talán előfordult vala is, hogy szupersztár Szerinke éneklése nem váltott ki a közönségből egyedülálló reakciót. Nem, drága kislányom, valóban mindannyiszor teljességgel rendkívüli volt a reakció, nyögte apa. Pontosan, kiáltott föl a lány. Szupersztár Szerinke tudja, hogy amit szupersztár Szerinke élőben fellép a tévében, szupersztár Szerinke lesz a valaha élt leghíresebb ember a földön. Jaj, ne, motyogta apa, mindörökre. Azt hittem, befejezted. Örökkön örökké. Befejezted végre? Még azon is túl. A lány egy pillanatra elgondolkodott. Igen, szupersztár Szerinke, befejeztem. Vagyis a dolog eldőlt. Kitöltötték a forma nyomtatványukat, fölhívták a megadott számokat, aztán vásároltak egy piszok drága, nagyon flancos estéit Szerinkének. Közvetlenül azután, hogy eladták a családi autót. Végül elérkezett a meghallgatás estén. A több hetig tartó folyamatosan próbáknak köszönhetően anya elköltözött az északi sarkra, így apa vitte el busszal a lányát a színházba. Szerénke ruhája akkora volt, hogy elfoglalta a busz hátuljában az összes ülést. A lány felvonult a színpadra, az apja pedig izgatottan kukucskált a függöny mögül. Hogy hívnak? Kérdezte a zsűri elnöke. Vakolt Wendell, aki roppant hiú ember volt. Bár már elmúlt 90, Wendellnek fura narancssárga színű bőre volt a barnitő spraytől. Sötétben villogó foga és parokája, ami úgy ült a feje búbján, mint egy lapuló borz. Az a típus volt, aki odabent a házban sötétben is napszöveget hord. A zsűri három másik tagját csak azért fizette, hogy ott üljenek, jól nézzenek ki, és soha ne szólaljanak meg. Az egész egofaktor Wendellről szólt. Szupersztár Szerinke, felelte a lány. Erre a névre mától kezdve mindenki emlékezni fog. A közönség halkan felmorajlott. Ki ez a lány, akinek ekkora az egója? Vakolt Wendellnek nem volt túl jó a memóriája. Elnézést, mit is mondtál, hogy hívnak? Szupersztár Szerinke, szóval Szupersztár Szerinke, mit énekelsz van nekünk?

0: jelent az, hogy ego?
1: Az, hogy mennyire vagy magabiztos.
2: Hát én az egót úgy tudom, hogy az nagy izmot jelent.
0: Igen, az igazából az öntudat, meg az, a magabiztosságunk, igen. És ebből jön az a szó, hogy egoizmus. Ezt ismeritek? Hallottátok?
1: Igen.
0: Milyen, aki egoista?
1: Nem, magabiztos.
0: Nem feltétlenül. Az egoista az, aki magának akar mindent. Erre mondják, hogy egoista, aki magának való. Egyébként magyarul ezt az egoistát írják, hogy magának való. Tudjátok, az milyen?
2: Aki, ha kap, akkor szinte senkivel nem akarja megosztani. Csak magával.
0: Illetve harcol azért, hogy minden az övé legyen, vagy minél több, vagy a legfontosabb legalábbis az övé legyen, ugye?
2: Valásonán tanultuk azt, hogy a bálványokat, igen, köszönöm, Milán, a bálványokat tanultuk, és akkor még volt olyan is, hogy önszeretet, az, hogy te híres legyél, vagy téged tiszteljenek.
1: Istenítsd magad.
2: Igen.
0: És vajon nincs az önszeretetnek egy kicsit azért egy egészségesebb vonala is?
1: Hát de, mert például vannak emberek, akik utálják magukat. De például, hogyha te szereted magadat, de nem úgy értve, hogy istenítted magad meg minden, hanem hogy szereted úgy, ahogy vagy, nem akarsz változtatni például a kinézeteden, szereted magadat, de nem úgy, hogy mindenki fölé helyezed.
0: Igen, ez nagyon érdekes volt egyébként, és jó, hogy ezt behoztátok, mert igen, nagyon nehéz egyébként a határt meghúzni, hogy hol van az önszeretetnek az egészséges és egészségtelen határa. Tehát, hogy meddig jó az, amíg figyelek magamra és szeretem magam, és hol van az, ami már önzés, ugye? Amikor már minden csak arról szól, hogy nekem legyen, és aztán a többi meg nem érdekel. Milyen volt ez a szerényke? Még a neve is fura.
1: Az nem szerény, az biztos, hanem magának való és egoista.
0: Igen, meg hát szerintem rendkívül beképzelt.
1: Hát igen, az is volt.
0: Baj az, hogyha valaki annyira bízik magában és a tehetségében?
1: Ez is olyan, mint az önszeretet, hogy meg kell találni az egészséges pontot, hogy hol bízol a tehetségedbe, és már hol túl nagy a motivációd.
0: Mikor gond, hogyha én azt gondolom, hogy én rendkívül tehetséges vagyok?
2: Hát akkor szinte... Azt hiszed, hogy szinte mindenben te vagy a legjobb, és mindenki más csak alattad van.
0: Pláne, ha igazából nincs is meg az a tehetséged, amit te magadnak elképzelsz, ugye? Amilyen egyébként szerénke is volt, igaz? Hát,
2: ő is eltervezte, hogy ő lesz a világ leghíresebb embere, és úgy kornyikál, hogy a magyarok is leesnek a fáról.
0: Igen, gondoltam, amikor ezt olvastam, én egyből rád néztem, hogy ez neked biztosan egy fájó pont, hogy szegény madárkák. Szeretnétek ti híresek lenni?
2: Nem.
1: Én sem, mert túl sok olyan embert láttam, aki híres volt, hogy mondjam szépen, elaltatta magát.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát öngyilkos lett.
0: Ja, hogy...
1: Mert nem bírták felfogni azt a hírességet, minden ember az életükben volt.
0: De úgy érted, hogy nem bírták meg azt a terhet, amivel a híresség igen. járt, és ezt érzelmileg megroppantak. Igen, valóban biztosan ahhoz, hogy ennek a hírességnek, vagy egyáltalán a hírességnek a terhét elviseljük, az kell egy megfelelő pszichikum, tehát kell egy erős egyéniség, és azt valóban sokan nem bírják meg, de vannak olyanok, akik vadásszák azt, hogy híressé váljanak. Szerinke is ilyen volt, ugye? Találkoztatok ti már ilyen emberrel, aki bármit megtett azért, hogy híressé váljon?
2: Nem.
1: Én sem. Még nem.
0: Ha már tehetségkutatóról van szó, szoktatok nézni ilyen tehetségkutató, többnyire zenei, vagy ilyen táncos tehetségkutatókat nem láttatok?
1: Hát én régebb még valamennyire néztem, hát ilyen főzősó volt.
0: Ja, főzősó, igen. Azért, tehát például ezekben az énekes, meg táncos műsorokban is, hát amikor a válogatás van, akkor ott egész komolyan el lehet képedni, hogy egyes emberek mennyire nem érzékelik azt, hogy nincs adottságuk, vagy tehetségük, és mégis próbálkoznak. De ha például valaki nagyon tehetséges, és ebben mindenképpen meg akarja az útját találni, arról mit gondoltok?
1: Csinálja azt, amit szeret. Mert hogyha tehetséges, szereti, és akkor, hogyha abba jó akar lenni, vagy... Na, hogy is fogalmazod?
0: Hát, hogy híres.
1: Hát, hogyha híres akar lenni, és ő elbírja, persze, akkor szerintem semmi baj nincsen vele.
0: Van-e veszély annak, ha valaki híres?
2: Van néha, hogyha te túl híres vagy, akkor nagyon sokan ismerhetnek téged, és akkor például gyilkosok nagyon könnyen meg tudnak téged találni.
0: Vagy legalábbis rabok, vagy valami, akik árthatnak. Még milyen veszélyei lehetnek?
1: Ugyanaz, hogy ugye nem bírod feldolgozni azt a hírességet, csak akkor.
0: Igen, aztán még van az is, ugye, hogy, és azt hiszem, hogy ez szokott a leggyakrabban bekövetkezni, hogy híres vagy, és nagyon sokan figyelnek, nagyon sokan vannak, akik a rajongóid, és előfordul, hogy elég sok az ellenrajongó is, és elég egy botlás, egy félrelépés, egy hiba, és akkor lekerülsz arról a polcról, és ezt nagyon sokan nehezen viselik, hogy híresek lettek, aztán egy hibájuk miatt kiközösítették, mert hogy ez egyébként nagyon hamar bekövetkezik. Akit nagyon sokan figyelnek, annak nagyon hamar észreveszik a hibáit. És ha ez meg bekövetkezik, akkor nem biztos, hogy ezt könnyen fel tudják dolgozni.
2: És amúgy ma még egy, ami még veszélyes, az, hogy még néhány titkod is kiderülhet, hogyha mindenki csak téged akar látni, téged néz, meg ilyesmik.
0: Meg hát nincs magánéleted. Tehát gyakorlatilag mindenki mindent tud rólad, állandóan félned kell, nem mehetsz oda, hová szeretnél. Azért azt én úgy elég nehéznek találom, hogy állandóan testőrökkel bizonyos személyeket vigyázzanak, mert hanem folyton veszélyben van az életük. Tehát azt gondolom, ez az árnyoldala. Na de lehet-e jó az, ha valaki híres? Van-e jó abban?
2: Három jót és három rosszat mondok. Az első jó dolog az, hogy most legalább felfigyelnek egy kicsit rád.
0: Tehát odafigyelnek rád.
2: Igen.
0: Értem.
2: A másik, hogy legtöbben, hát, hogy is mondjam ezt.
0: Rajonganak érted? Vagy szeretnek? Vagy erre gondoltál?
2: Hát, legalább egy kicsit se szeressenek. Nem pedig azt mondod, hogy kérlek, nagyon szeressetek engem, hanem azt mondom, hogy például kedvehettek engem. A három rosszat azt fel tudom sorolni, az egyik az, azt már mondtam, és a másodikat is. A harmadik még az, hogy lehet, hogy néha elvesznek tőled valamit.
0: Tehát akinek van valami, annak van veszíteni valója is, ugye? De azért igen, az is jó érzés lehet, hogy rajonganak értem, hogy szeretnek, hogy ismert vagyok. Ezek így pozitívumok, meg hogy ugye azért az sem mellékes, hogy a híres emberek azért valamiért kicsit nagyobb megbecsülésnek örvendenek meg, hát elég sok esetben kicsit többet is keresnek, mint az átlagember. Tehát van pozitívuma is, és negatívuma is, csak mind a kettőt meg kell tudni élni, és el kell tudni viselni. Van egy angol mondás, ami úgy hangzik, hogy ha viseled a koronát, akkor bírd el a súlyát. És azt gondolom, hogy igen, ha erre vállalkozik valaki, akkor meg kell tanulni azzal együtt élni. De van a hírességnek egy másik változata, amit úgy hívnak, hogy hírhet. Ezt hallottátok-e?
2: Ez az, hogy nem igazán látnak téged, de ismernek téged, elég jól ismernek, de nem látnak téged. Én ezt úgy értem.
0: Az a hírhet, aki valami rossz dolog miatt lesz híressé. Például a rablók, vagy a...
2: De például a cápák is elég hírhet, annak is legtöbbször mondják, hogy hírhettek arról, hogy megtámadják az embert. Állatokra is lehet ezt mondani.
0: Pontosan.
2: Vagy helyekre is.
0: Igen.
2: Például az Atakámás sivatagra is, mert ott kínzó meleg van.
0: Jó, Bermuda háromszögre.
2: Igen.
0: Igen. Tehát a hírhet és a híres között az a különbség, hogy általában aki híres, az valamilyen pozitív dolog miatt híres, leginkább arra használjuk. Ha pedig valaki valami rossz dolog miatt válik híressé, akkor arra inkább azt mondják, hogy hírhet. Ilyen személyekről hallottatok, akik ilyen hírhettek?
2: Én személyekről nem hallottam, de állatokról igen.
0: Hát igen, vannak ezek a diktátorok például. A nagyon keménykező, mindenkori keménykező és kegyetlen uralkodók, ugye?
1: Szerintem még Joseph Stalin is hithet volt.
0: Igen, Stalin ő az egyik leghírhettebb valóban, és még sokan. De például a terroristák között is vannak ilyen hírhettek, amikor valaki nagyon kegyetlen. Például tanultatok ti Vlad Cepesről?
2: Igen. Hogyha valaki vele csúnyát mert mondani, vagy csúnyán csinált vele, akkor annak egy elég nagyon, de nagyon-nagyon nem szép dolgot csinált, a karóba húzatást, amikor egy rudra fel, hogy is mondjam így.
0: Rudat átszúrtak rajta, igen, ez nagyon-nagyon kegyetlen volt. Igen, tehát vannak azért ilyen hírhett emberek is, sajnos, és híresek is. Gondolom, hogyha híresek nem szeretnétek lenni, hírhettek még annyira sem. Azt hiszem, hogy azért hírhet nem sok mindenki szeretne lenni, de van, aki ezt felvállalja, és azt mondja, hogy és akkor mi van, legalább félnek tőle. Igen, a hírhet emberek azok, akik arra utaznak, hogy mások féljenek tőlük. Egyébként igen, ez a terrorizmus is erről szól, hogy megfélemlíteni másokat. Na de hát azért van egy csomó olyan híres dolog, ami jó dolog. Én például nagyon szeretem a rajzfilmeket, az ilyen híres rajzfilmfigurákat. Nektek van-e ilyen?
3: Nekem Spongyabob például.
0: Például. Lelőtte a poént, ugye Minán? Neked is Spongyabob a kedvenced?
1: Igen, hát nekem ő így a nem csak rajzfilm, hanem kitalált karakterem. Ő a kedvenc.
0: Szerintem a nagy klasszikusok, Mickey Egér, Tom és Jerry, meg hát még lehetne sorolni, ezek is mind-mind ilyen híres rajzfilmfigurák. Meg a híres mesehősök, meg a híres hősök, akik nagy tetteket vittek végre, vagy a tudósok, akik hatalmas felfedezéseket tettek. Nagyon sok olyan ember van.
3: Tudok egyet, egy híres tudóst, Charles Darwin például.
0: Igen.
1: Nekem van egy kérdésem, hogy Oppenheimer hírhet vagy híres?
0: Mondjuk úgy, hogy híres, mert hogy ő igazából tudós volt. Az egy dolog, hogy az atombombákat az ő irányításával készítették el, viszont Isten igazából ő tudósként irányított ezt az egész folyamatot. A bombát ledobni, meg használni, azt meg már a politikai és katonai vezetés tette, tehát az már nem rajta múlott nyilván, megkérdőjeleződik, igen. Ez egyébként nem rossz kérdés lévén, hogy olyasmi dolgot hozott létre, ami ugye tömegpusztító, és bizony elgondolkodik ilyenkor az ember, de azért azt tudni kell, hogy maga a tudományos folyamat, amit ők kutattak, az később atomreaktoroknak is az alaptechnológiája lett, amivel viszont elég nagy mennyiségű elektromos áramot lehet termelni, tehát megint csak az van, hogy a tudományt lehet jó, meg rossz dologra is használni.
3: Amúgy van egy élőlény, ami képes túlélni az atombomba robbanását.
0: Na, és melyik ez?
3: Nem csak, amit Milán mondott, hogy sugott, hogy a medveállatka, de van egy nagyobb élőlény is, ami képes túlélni, ez nem más, mint a csótány. Hát a csótány, hát az szinte egy túlélő mester, mert hogyha levágják a fejét, képes hétig elélni, és élelem nélkül egy hónapig, és szinte minden túlélnek, és a legtöbben nagyon félnek tőlük, mert undorítónak tartják, de én nem tartom őket undorítónak, én inkább ilyen érdekes lényeknek tartom őket.
0: Mindaddig, amíg nem megy az ételetbe bele. Mert hogy kedvelik egyébként, igen, az élelmiszert, és abba azért bele szoktak ők menni.
1: De úgy van, hogy minden peanut butter magyaróvajba belemehet 27 ilyen bogár darab, beleértve csótány darab is, mert az még nem károsítsa az emberi egészséget, és az ilyen spagett is, meg az ilyen tésztás dolgokba belemehet több mint 200 ilyen csótány darab, meg bogár darab, mert az még nem károsítsa, hogyha a mértékben eszed, és pár ilyen állatszőr is.
0: Hát azért én ilyen szempontból nagyon finnyás vagyok, úgyhogy amit én meg akarok enni, azt hagyja egyem meg én, és velem együtt ne egyék meg a bogarak, meg semmi, és bár most nagyon elterjedt az, hogy különböző ilyen fehérje forrásként használják a rovarokat, na hát nekem ez sem az én gasztró kultúrámban ez nem fér bele. Nem tudom, te hogy vagytok vele?
3: Hát
0: a bogár evéssel.
3: Például ugye vannak a kínaiak, akik szinte mindent megesznek, ezzel egy bajom van. Hogy az állat hordozhat betegséget, és megeszik, és abba belehalnak. És hogyha terjedő betegség, akkor, és még egy dolog, ugye a csótányt az a legtöbb ember hírhetnek tartja, nem pedig híresnek. Pedig én azok közé, a kevés emberek közé tartozom, akik híresnek tartják, nem pedig hírhetnek.
1: Én két dolgot is szeretnék. Az egyik az, hogy amit Bence mondott, hogy betegségeket hordozhatnak. Például Kínából indult el a Covid is, mert megettek egy denevért.
0: Legalábbis ezt mondják. Na, ezt azért még mindig nem tudjuk tudományosan bizonyítani.
1: Igen, és akkor az, hogy én a bogár evésre úgy vagyok, hogy többször is belerepült a légyeszámba. Például amikor apukámmal szaladtunk, akkor belerepült a légyeszámba, és még nem éreztem, és ráharaptam.
0: Igen, hát azért a mi kultúránkban nincsenek hagyománya, szerintem egyhamar nem leszünk mi bogárevők, úgyhogy itt azt hiszem le is zárhatjuk ezt a témát. És hát el is telt a műsoridő, úgyhogy köszönöm ismét ezt a rendkívüli hölgyeméről szóló történetet. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és egyet jót beszélgettünk ismét. Hallgatóknak meg köszönjük, hogy megint velünk tartottak, és hát maradjanak a Mária Rádióval. A jövő héten is jövünk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit a Csíksomi stúdióból, a mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatóink, hamarosan a Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk elimádkozni. Ezt követően majd minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 19 órától szentmisét közvetítünk Korondról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 20 órától életre növelő című műsorral jelentkezünk, melynek vezetője Pécsi Rita, 21 órától pedig kiáltás ima nemzetért lesz hallható. 21 óra 15 perctől majd a béke rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat, 21 óra 15 perctől pedig ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében lesz hallható. 21 óra 30 perctől erőleves a léleknek címmel Karácsony Tibor atya szerkesztésében lesz hallható ez a műsorunk, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől Provita Hominis című műsorra dr. Kovács Zita jelentkezik ismétlésben. 22 óra 55 perctől Veled megyek lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától egy zenés verses összeállítással készülünk kedves hallgatóink számára. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán hétfőn reggel 7 óra 30 perctől fogunk szentmisét közvetíteni a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából, majd este 18 órától Kárásztelekről. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzom a Csíksomi stúdióból. Áldott estét kívánok kedves mindannyiuknak, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reménybe való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

0: Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjáalkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Hívjuk őt örvendező lélekkel.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
2: Hála neked, Istenünk, mert az egész teremtésben megmutatod hatalmadat, és látjuk gondviselésedet a világ sorsának irányításában.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
3: Fiad által, aki békét hirdetett és győzött a kereszten, szabadíts meg minket az alaptalan félelemtől és aggodalmaskodástól.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
4: Segítsd mindazokat, akik szeretik és gyakorolják az igazságosságot. Engedd, hogy békében és álnokság nélkül együtt munkálkodjanak a világ építésén.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
5: Állj az elnyomottak mellé, szabadítsd ki a foglyokat, vigasztald a szerencsétleneket. Adj kenyeret az éhezőknek, nyújts erőt az ingadozóknak. Mindannyiunkban mutasd meg a kereszt győzelmét.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Értünk meghalt és eltemetett fiadat feltámasztottad a dicsőségre. Engedd, hogy az elhunytak vele együtt eljussanak az örök életre.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Minden kérésünket és hálánkat a legszentebb imába foglaljuk bele.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom,

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ifjúsági szentmisét közvetítünk a korondi Jézus Szíve plébánia templomból. A szentmisét bemutatja főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó. A zenei szolgálatot az Axios zenecsoport látja el. A mikrofonnál Lőrinc Erika önkéntest hallhatják. Ha tehetik, ünnepeljék velünk a szentmisét.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, ismételten az Úr asztala körül az ő igéjének és szentségi jelenlétének az asztala körül lehetünk. Isten ma is meg akar adományozni bennünket, ma is meg akar ajándékozni minket. Tőlünk függ, rajtunk áll, hogy kész-e a szívünk befogadni az ő ajándékait. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is, kérjük, hogy imádságaikkal kapcsolódjanak a mindenható Istennek bemutatott áldozatunkhoz. Bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalukat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához. Emberfia, őrnek állítalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat, és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával, és térjen meg, de nem tér le az útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másit ne kívánd, és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze. Szerest fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. A hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól, mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

Ha hallgat rád, megnyerte testvéredet. Drága jó testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangéliumban az Úr Jézus egy olyan kézzel fogható, használható módszert ad, amely biztosra vezethet a jó vagy a jól visszakapcsolódás területén. Amióta ember van a Földön, azt mondják a történészek, mindig voltak háborúk. Mindig voltak feszültségek, és mindig voltak emberek egymással szembefordulva. És az Úr Jézus ezt pontosan jól tudta. Ezért az evangéliumban egy olyan négy lépcsőfokos határozott útmutatást ad, amelynek mentén rendezhetjük nézeteltéréseinket, konfliktusainkat. De mi az alapszempont? Megnyerted testvéredet. Az a négy lépés, amelyet bemutat, arra szolgál, hogy megnyerni a testvéreinket, visszanyerni a testvéreinket. Az első, hogy négy szem közt figyelmeztetni. Aztán, ha ez nem segít, akkor hívni másokat is, nem azért, hogy erőszakkal meggyőzni az illetőt arról, hogy nincs igaza. A következő lépés, hogy a közösség színe előtt, és itt sem az, hogy megszégyeníteni, hanem a közösség szeretetével visszaédesgetni a szeretet útjára. És van egy negyedik lépcsőfok, amikor a tiszteletnek kell, hogy a hangját hallatnia. Mind a négyről nem tudunk elmélyülten elmélkedni. Az alapgondolat, hogy megnyerni, visszanyerni testvéreink bizalmát, visszanyerni testvéreink szeretetét, visszanyerni testvéreink jóba, jóra irányuló életútját. És ez nem egyszerű, ez nem könnyű. Mégis az evangélium ad hozzá segítséget, támpontot. Egy indián törzs, amikor valaki a törzsből eltért a szabályoktól, a törvényektől, és törvénytelenséget követett el, vagy egyenesen valamelyik taggal szemben rosszat tett, akkor fogta az illetőt, és a törzsnek a találkozási helyén egy központi oszlophoz kötözte, és a törzs tagjai reggeltől estig azt sorolták az illetőnek, hogy miben tapasztalták őt jónak, mert azt tartották, hogy csak az képes rosszat tenni, az képes törvénytelenséget tenni, és a testvére ellen véteni, aki elfeledkezett arról, hogy jó. És a törzs tagjainak volt a felelőssége, hogy eszébe juttassa az illetőnek, hogy ő igazából jó. Drága jó testvérek, abból indulhatunk ki, hogy Isten minket jónak lát. Éppen ezért, amikor letérünk a jónak az útjáról, amikor bántunk, amikor a másik emberrel összetűzésbe kerülünk, és végső soron az Istent is megbántjuk, akkor teljesen elfeledkezünk arról, hogy mi jók vagyunk. Megfeledkezünk erről a tudatunkról, hogy jónak lettünk teremtve. De arról is elfeledkezünk, hogy a másik ember jó. És az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy megnyerted testvéredet,
és ha hallgat rád, akkor visszaáll a béke, ugyanezt tanítja nekünk. Mindent el kell követnünk, akár négy szem közt, akár egy nagyobb társaságban, akár a közösség színe előtt, hogy valaki megérezze, megértse, és újból felfedezze, hogy ő jó. Ha ez nem történik meg, akkor igazából nincsen olyan, hogy kiengesztelődés, nincsen olyan, hogy kibékülés, és nincsen olyan, hogy a lélek megnyugodjon, béke szálljon a lélek mélyére. Ezért tanítja az Úr Jézus az alapokat. Nem egyszerű, viszont az alapok ismerete nélkülözhetetlen. Ha valakivel konfliktusba kerülök, nézeteltérésbe, vagy békétlenségbe, mennyivel könnyebb lenne, ha eszembe juttatnám magamat arról, hogy az illető jó, hogy én is jó vagyok, és hogyha ezen az alapon elindulunk egymás felé, akkor biztos, hogy rendezni tudjuk a kapcsolatunkat. A negyedik lépcsőfokról mondanék röviden valamit. Azt mondja az Úr Jézus, ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Ez egy kicsit úgy hangzik, ha már a közösség szeretete sem elégséges, mert annyira megkeményedett a szíve. A közösség szeretete nem tudja felpuhítani, akkor az illető leválasztotta magát arról a közös útról, amely a Krisztus követést jelenti. És annak, aki próbálkozott, tovább kell menni. Ez egy nehéz dolog, hiszen mintha arra kérne, vagy arra biztatna bennünket, hogy hagyjuk ott a másikat, a bajával együtt. De nem egészen. Csak gondoljunk arra, hogy a legnagyobb érték, amit bennünk a Jóisten tisztel, az a szabad akaratunk. Isten egy hajszálnyival sem kényszerít soha semmire. Végtelenségig tiszteli az ember szabad akaratát. Ezért követhetünk el bűnt, tehetünk rosszat, bánthatjuk egymást, mert ő nem szól bele. Semmit nem tesz azért, hogy a szabad akaratunkat megakadályozza. S ha az Isten így tesz, akkor nekünk is hasonló módon kell tenni. Vagyis, ha lefordítom ezt, annyit jelentene, hogy még erőszakkal sem szabad a jót a másik emberre erőltetni. Ha a szíve annyira kemény, hogy nem fogadja be, akkor bizony tovább kell menni. Lehet, hogy nem a mi dolgunk lesz az, hogy megpuhuljon a szíve. Lehet, hogy az Isten kezében van az alkalom, amikor ő ismét a közösség, az egyén és a vele szemben állók felé fordul. De tudnunk kell tovább lépni abban a tudatban, hogy nagy érték a másik ember szabad akarata és szabadsága. Abba semmi szín alatt nem gázolhatunk bele. De addig is minden lépését végig kell járni, hogy visszaszeressük, hogy megpuhítsuk a szívét, és ahogy az evangélium mondja, hogy megnyerjük újra. Érdemes ezen elgondolkodni, érdemes ezen az úton haladni. Az Úr Jézus a visszakapcsolódás, a visszafogadás, a kiengesztelődés lelkületét ajánlja és tanítja ennek a világnak, amely újból és újból egymásnak feszül, ahol újból és újból az emberek egymás bántják. Megnyerni testvéredet. Ki az a jelen életünkben, aki felé ezeket a lépéseket
meg kell, hogy tennünk. Kit kell visszaszeretni Jézus közelségébe?

0: valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmad napon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Isten a szeretet, azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk. Kérjük most tőle a szeretet nagy ajándékát.
1: Add, Urunk, hogy egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Tarts távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irigység szellemét, hogy békében és egymás segítve éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, és a gyerekek pedig készséggel fogadják az intő szót.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Távolítsd el, Urunk, egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy segítségedre szoruló embertársaink a mi szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, add kegyelmedet, hogy egymás testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád, közös atyánkhoz, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr
1: kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, s a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, védőszentjeinkkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Egymásnak testvérei vagyunk, a mennyei Atyának gyermekei, ezért nagy bizalommal és egymás iránti tisztelettel, egymás kezét megfogva, így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Köszöntsétek egymást a béke jelével.
2: Legyen békesség köztünk ma.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk. Istenünk, Te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. Szeretnék köszönetet mondani az Axios zene csoportnak a mai szolgálatáért, ugyanakkor a Mária Rádió hallgatóinak, akik az elmúlt hét során a Szentmiségbe belekapcsolódtak. A keresztség évében vagyunk, ezért elmélkedtünk a szentségekből fakadó feladatokról, mint a keresztény szülőség, kereszt szülőség, bérma szülőség témaköreiről. Isten az elvetett magot növessze és hozzon gyümölcsöt bennünk. Az elkövetkező hétnek a lelki programja holnap reggel 8:30-tól lesz Pálpatakán tanévnyitó szentmise. Itt 10 órától Korondon, a templomban ünnepi tanévnyitót tartunk. Szeretnénk a kicsiknek, nagyoknak, minden diáknak Istentől megáldott tanévet kívánni, imádsággal kísérjük munkájukat, szülőkért és a pedagógusokért is imádkozunk. Kedden Kisboldogasszony ünnepe, este 7 órától ünneplünk Szentmisét, azt követően a Szikla közösség tagjai számára lesz ima találkozó. Szerdán reggel a 6 hete elhunyt Balázs Erzsébetért mutatjuk be a Szentmisét, este 8 órától várom az egyháztanács tagjait gyűlésbe. Csütörtökön a megszokott formában reggel 9 órától 6:30-ig este állandó szentségimádás, a Szentmise 7 órától lesz. Pénteken este 6 órától lesz a csőszök számára a gyónási lehetőség, 7 órától Szentmisét ünneplünk. Szombaton szeptember 12-én Szűz Mária nevének ünnepén reggel 7 órakor mutatunk be Szentmisét. Csíksomjóra buszos zarándoklat indul reggel 7:30-tól a régi kultúrház előtti térről. Kérjük tisztelettel, akik még jelentkeznének, azok jelezzék szándékukat. 8 órától a csőszök megáldása lesz a templomban. 1 órától pedig Szentcsetben a búcsús szentmise. Aki teheti, várjuk szeretettel a szentcsedi templomhoz, kápolnához. Jövő vasárnaptól visszaáll a megszokott vasárnapi rend. Itt Korondon reggel 9 órától és 11 órától ünneplünk Szentmisét, 10 órától Fenyőkúton, 1 órától Pálpatakán lesz Szentmise. Köszönetet szeretnénk mondani az elmúlt héten a vakációt záró Biblia tábor napjai támogatásáért, mindazoknak, akik imádsággal kísérték, a segítő fiataloknak, az adományozóknak, akár pénzt, süteményt, vizet, vagy édességet, vagy bármiféle támogatást nyújtottak, Isten fizesse. Köszönet a polgármesteri hivatalnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a kultúrházat. 140 gyermek és 30 fiatal vett részt a programon, mindenkinek Isten fizesse, nagy hála. Azt is megköszönjük, hogy sokan bekapcsolódtak itt Korondon a templomi liturgiába az elmúlt hét során, nem csak a rádió készülékein keresztül ünnepeltek velünk, hanem itt jelen a templomban is. Más jellegű hirdetések: holnap szeptember 7-én a községünkben elektromos hulladék

0: Ajándékot gyűjtenek, aki teheti, szabaduljon meg az ilyen jellegű hulladéktól. Kedden pedig szeptember 8-án a polgármester hivatal felkérésére hirdettem reggel 9 órától délután 5 óráig Korondon és Atyhában nem lesz villany áram. Szerdára szeretettel várom a hölgyeket, akik a plébánia takarításában segítkeznének reggel 9 órára. Ugyanakkor jövő szombaton a csőszök szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének az ők ünnepükbe belekapcsolódni az esti programba, a régi kultúrházba, ünnepeljenek a fiatalokkal együtt. Mi pedig járjuk a Krisztus követés útját, kedves híveknek, a Mária Rádió hallgatóinak, ismételten kihangsúlyoznám, hogyha egymást emlékeztessük arra, hogy jók vagyunk, akkor kevesebb rossz lesz a világban. Fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Szent Mihály arkangyal.
1: Védelmez minket a küzdelemben,
0: a sátán gonosz kísértése jelen. Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.

Dicsertessék a Jézus Krisztus! Drága jó Mária rádió hallgatajunk! Szent misét közvetítettünk a korondi Jézus szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatta a főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó. A zenei szolgálatot az Axios zenecsoport végezte. A mikrofonnál Lőrinc Erika önkéntest hallhatták. Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek. Jóságban, szeretetben gazdag vasárnap estét, és kegyelmekben gazdag jövő hetet kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Parajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok, az életre növelő műsorvezetője, állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Két héttel ezelőtt az önismeretről, önbizalomról, önbecsülésről beszéltünk, amely téma úgy jártuk körbe, hogy hogyan lehet ezt életkori sajátosságnak megfelelően visszatükrözni tulajdonképpen a felnövekvő generációnak. Mit tehetünk egy-egy életkorban, mi az, amit nem tehetünk meg, és mi az, ami alapvetően tükörből épül fel, tehát papolhatunk és beszélhetünk nagyon sok mindenről, ha nem tapasztalja meg és hitelesen nem közvetítjük feléje ezt a kérdéskört, akkor egészen bizonyos, hogy nem fog célhoz érni, és felnő úgy, hogy a legfontosabb hiányzik a talpa alól, hogy ismeri saját magát, hogy van önbecsülése, hogy ki tud állni, hogy meg tudja védeni magát, és nagyon-nagyon sok minden társul még hozzá. Nem beszéltünk a múltkor arról, hogy ez egy genetikus kérdés-e. Kérdezem most.
1: Igen, éppen ez benne a talán jó is, hogy nem. Tehát egyértelműen nem a genetika dönt. Sok mindenre természetesen vannak hajlamaink, és ezt érezhetjük is, hogy van, akinek ez vagy az könnyebben megy, akár ezen a területen is. De messze menőkig bizonyított ma már az, hogy nem ettől függ. Tehát az, hogy megállapítottuk a múltkor is, ez a, talán az egyik legnagyobb iránytű ennek az egész önbecsülésnek a kinevelődésében, hogy tükörből épül, tehát tanuljuk. A másik szemében, akinek én láthatom magam, ahogy megmutatja ezt a környezetem, a számomra fontos felnőttek, azok, akik szeretnek, elfogadnak, de közben korlátaimat is azért visszatükrözik, de mindig, hogy a léted értékes. Ez annyira nem genetikai tulajdonság, hogy egy nagyon érdekes esetet említ az egyik amerikai génkutató, idegkutató James Fallon, aki kifejezetten genetikai nyomokat keresett ebben a tekintetben is, és másban is, tehát hogy például öröklődnek-e destruktív hajlamok, tehát destruktív tulajdonság, tehát egy terrorista az akkor rányomja a bélegét, ugyanígy lesz, agresszív lesz a gyereke, stb. És idegrendszeri nyomokat kerestek. És ez úgy meg még egyéb agyi betegségek, problémáknak ugyanígy, hogy ez genetikus-e. És ez úgy zajlik, hogy agymetszeteket készítenek, és persze ezek kódolva vannak, és megfigyelik azt, hogy például van-e olyan visszatérő mintázat, ami agresszív viselkedésre hajlamosít. És azt mondja, egyik reggel megyek be az irodába, vagy hát ebbe a laboratóriumba, és ott ugye a falon ott vannak egymás mellett ezek az agymetszetek, és ott kiszúrok egyet, hogy na, ez biztos, hát ha ez nem sorozatgyilkos, akkor senki. Mert ennek mindene valóban olyan, mint egy sorozatgyilkos. Én na, leveszem, feltöröm a kódot, rám vigyorog a valóság, a saját agyam. A saját agyam. A saját agyamat nézem, és azt mondja, hihetetlenül elgondolkoztató volt számomra, hogy itt vagyok, elismert tudósként, kiegyensúlyozott családi életet élek egy sorozatgyilkos agyával. Tehát akkor ez mi? És azt mondja, hogy valóban azóta nagyon-nagyon megfordult a nézete, mert nagyon sok minden genetikai meghatározottságnak gondolt az előtt, és azt mondja, megfordultam. Az igaz, és azt visszatudtam pörgetni is, hogy például nagyon tudtam akarni mindig is. Tehát kisgyerekkorom óta rendkívül erős akarattal bírtam. De azt mondja, a szüleim és a környezetem tulajdonképpen ezt a nagy akaratot egy nagyon jó csatornába terelték be. Így is fejezi be a riportot, vagy az interjút, hogy szerettek, és ez megvédett. Tehát, hogy felhasználták, tehát volt ott valóban, tehát genetikában van nyilvánvaló hajlamosság, de egyáltalán nem dönti el, tehát vannak alvógének, ugye ezt így tudjuk, és ugye nagyon nagyfokú a génplaszticitás. Nagyon különös az például, ahogy nyilatkozik Benedek Tibor, ugye a vízilabdázó bajnok, hogy azt mondja, hogy sosem volt különösen jó labdaérzékem, sosem fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különösen nagyot a labdával, ma már ennél is kisebbeket dobok. Nem vagyok kifejezetten erősem, okos, nem úszom túlságosan jól, mondja ő, és a vízfekvésem teljesen átlagos. Gyerekkoromban 11-szer szúrták fel a fülemet, ugyanannyiszor tiltott el az orvos az úszodától. Magasságomat nézve ma már kicsinek számítok a csapattársak közt, súlyra viszont 15 éve elértem a 100 kilót. Szépen beszélni se tudtam, középiskolai eredményeim nem voltak jók, sose gondoltam, hogy mondataim hatással vannak másokra. A katonaságtól gerincsérv miatt felmentést kaptam, azóta már porckoronás vagy, stb. 16 éve csuklószorítóval tudok csak játszani, nem tudok a kézfejemre támaszkodni. Először 2005-ben voltak szív problémáik, stb. Ha mégis legvégül össze kellene foglalnom a sikereim, akkor talán csak annyit mondhatnék, és ő is ezt mondja, elég jól tudtam akarni. De látszik az, hogy tulajdonképpen nem azon múlik, hogy minden adottságom megvan-e, hanem nyilvánvaló, és ezt érdemes is lenne az ilyen embereknél megnézni, és mindenhol meg is lehet látni, hogy volt mögötte olyan ember, aki azt tükrözte, hogy képes vagy rá. Hogy gyere, próbáljuk meg, képes vagy rá. Nézzük meg, lehet tévedni, lehet újból kezdeni, lehet valami, és lehet, hogy ráharap egy valamire, és akkor akár az egyébként nem annyira szerencsés adottságokat is felülmúlja egy valami. Tehát ilyet nagyon sokat látunk, hogy nem a legtehetségesebbnek tartott tanítványok, vagy gyerekünk, vagy munkatársunk egyszerűen fölülemelkedik, és olyanokat is felülmúl, akiknek ugyanazon a területen sokkal nagyobb adottságai lehettek volna. És itt érdemes áttérnünk arra, hogy melyek azok a kicsik, mert ezek nagyon apró, nagyon hétköznapi eszközök, mert ugye azt mondtuk, hogy tükörből épül. Tehát milyen tükörre van szüksége egy egészséges személyiségnek ahhoz, hogy ez ilyen apránként szépen magáról kialakíthatja azt a képet, hogy igen, nem vagyok tökéletes, nyilván Benedek Tibor is rájött, hogy nem vagyok az, aminek lehet, hogy álmodtam magam, de lehet, hogy sok mindenben nagyon jó tudok lenni. Értékes vagyok. És ezeket az apró eszközöket érdemes azért sokszor felidéznünk magunkban, mert közösségben élünk, hál' Istennek, családban élünk, hál' Istennek, vagy például akár osztályban, vagy hát egy baráti körben, vagy ilyen jellegű közösségekben is, hogy sokan sok kis tükröt tudunk tartani. Tehát lehet, hogy egyikünk erről az oldalról, a másikunk arról az oldalról tükröz, és ez lassan összeáll az emberbe, ilyen mozaikszerűen, egy ilyen kaleidoszkópszerűen szépen összeáll, hogy ki vagyok én. És ez pontosan, és ez is a felemelő is, meg a döbbenetes is benne, hogy az fog összeállni, aminek tükröznek engem. És nem az, hogy mi van bennem, és ez nagy felelősség is.
0: Óriási felelősség. Óriási. Szülőnek, pedagógusnak, mindenkinek, aki a gyerek közelében
1: tehát
0: van.
1: Tehát ugye szép az, ahogy Pilinszky is mondja, ugye jónak láttál, és jó lettem. Tehát nem azért szeretlek, mert már jó vagy, hanem hogy jó legyél. Nem azért, mert már hibátlan vagy, hanem hogy fejlődjél. Tehát és ez, de ez visszafelé is működik. Tehát, hogyha valakit semminek néznek, az semmivé válik. Tehát ez és ezért szoktuk mondani, hogy azt öntözd, amit növelni szeretnél. Tehát, hogy mindenkiben megvannak ezek a csírák, amelyek fel tudnak növekedni, de csak akkor, hogyha találunk olyan embert, embereket folyamatosan, tehát nem elég egyszer, amelyik valósan ezeket a csírákat tudják öntözni. Például ugye itt van ez a közös beszélgetés, a közös megoldás keresés, tehát egyáltalán a beszélgetés. Ha valakivel beszélgetnek, annyira felemelő, mert azt érezheti át, hogy nekem is van értelmes mondani valóm, és ezt érdemes meghallgatni. És ez kisgyerekeknek is már fontos, annyira szeretnek a kisgyerekek beszélni.
0: Nagyon. Hadd mondjam el.
1: És akkor abból tulajdonképpen azt szívja be, és azt issza, hogy nem csak, hogy most éppen, hogy pont elmondta, hanem, hogy téged ez érdekelt. És hogy én tudtam olyat mondani, aminek te örülsz, vagy amire te válaszolsz, vagy amit te is fontosnak tartasz, vagy jónak, vagy akár viccesnek, vagy bármilyennek. És ugyanígy megy tovább, és a serdülő gyerekek is mennyire szeretnek beszélgetni. Jó, nem mindig a szüleikkel, de úgy is, hogyha nem arról van szó, hogy látod, fiam, ezt így kellett volna, hanem egyszerűen az élet dolgairól nagyon szeretnek beszélgetni, és nem csak azért, hogy tudjanak, vagy megtudjanak valamit, hanem azért, hogy magukról megtudjanak valamit. Tehát, hogy ezt a tükröt így fürkészik, hogy te milyennek látsz, hogy te mire bólogatsz, hogy te mire nem bólogatsz, és mire, na most ez a közös megoldás keresés nagyon felemelő. Tehát ezt például, és ezt akármikor csinálhatjuk.
0: Hát a kamasz gyerek az nem akkor fog beszélgetni, amikor én akarom, hát hanem amikor ő. És hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy amikor megnyílik legyen, akkor eldobni mindent, és odafigyelni rá.
1: Igen, és ez mennyi oldalról segítheti őt, tehát akkor meghallja, akkor tényleg, de főleg, hogy magáról megtud egy valamit, és ezt szépen lassan beépítgeti. Még egy nagyon fontos, ilyen hogy a kicsi gyereknek sok utasítás kell, sok tanács, sok szabály, ugye ebbe elkezdünk működni, ne nyúlj oda, ne menj oda, ezt csináld, azt csináld, jó, jó, jó. De beleragadunk ebbe, és ez például nagyon nagy veszély éppen az önbecsülésre, hogy ahogy növekszik, ahogy egy kicsit már önállóbb is lehetne, ahogy egy kicsit már ügyesebb is lehetne, még mindig bennem, majd én megcsinálom. Vagy megmondom, hogy ezt így. Jobbról, balra, balról, jobbra, igen, ezt odahúz, ezt amoda, jaj, ezt nem így, ezt. És ez mindig azt sugallja, hogy te ezt úgyse tudod. Most ez teljesen igaz, hogy lehet, hogy én ezt jobban megcsinálnám, vagy akár gyorsabban is, akár ügyesebben is. Lehet, hogy előre látom, hogy jaj, le fogja sodorni, jaj, nem lesz kész, jaj, elúszik vele, és ez persze lehet, hogy mind igaz. De jobb lenne, ha mégiscsak kapna erre lehetőséget, hogy ő ezt kipróbálhassa, maga rájöhessen, és ne kapja meg a végén azt, hogy ugye megmondtam. Mert akkor megint visszavesszük a felelősséget. Tehát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb egyre kevesebb tanács, és hogyha felnőttel, például felnőtt munkatársakkal, vagy házastársunkkal, vagy például akár egy kicsit már felnőttebb gyerekünkkel szembe kerülünk, akkor biztos, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy inkább csak ha kéri, mert az, hogyha utasítunk, előírunk, beszabályozunk nagyon erősen, az például ebbe az önbecslésébe is nagyon visszavetheti.
0: Nagyon-nagyon szűk a mesdjéje annak, hogy eltaláljuk azt, hogy ne dicsérjük túl,
1: igen,
0: mert ez is most napjainknak egy jelensége, igen, hogy agyon dicsérjük azt jó is, ami nem.
1: Igen.
0: Másik szélsőség, hogy sose dicsérjük meg, igen, soha nem kap a gyerek visszajelzést. Tehát hol van ennek az a szűk mesdjéje?
1: Nekem legalábbis nagyon sokat segített az, hogy ha valaki valamiért erőfeszítést tett, azt vegyük észre. Tehát nem azt mondom, hogy rögtön dicsérjük fel az égig. Lehet, hogy ez nem volt nagyon nagy erőfeszítés, de mondjuk azért erőfeszítés volt. Tehát, hogy az az észrevétel, hogy aha, jó van, na, ez sikerült. Mert ezt meg lehet ismételni, az erőfeszítést. De mondjuk az eredménnyel már óvatosan bánnék, lehet, hogy nem tett érte erőfeszítést, lehet, hogy véletlenül úgy jött ki. Lehet, hogy nem, szóval mindegy, és azt nem lehet megismételni, az eredményt. Nem biztos, hogy visszajön. Tehát azzal óvatosan bánni. És nagyon óvatosan bánni azokkal a frázisokkal, éppen amit mondasz, amit úgy megszok, jaj, nagyon ügyes vagy, jaj, csodálatos vagy, jaj, a legjobb, jaj, fantasztikus, jaj, nem is gondol. Szóval rászokunk erre is, mint ahogy arra is rá lehet szokni, hogy nem mondjuk ki. Tehát az is egy szokásnak a vége, hallottam ilyen tanárról is, hogy hát nem, hogy is van, hogy azt mondta, hogy nem szidom, és ez legyen neki elég, tehát ez elég dicséret neki.
0: Ez nem az,
1: mert hiába tesz egy erőfeszítést, arra nem kap egy megerősítést. Tehát az, hogy ha valamiért egy erőfeszítést tett, még akkor is, hogyha ez egy viszonylag elvárható dolog volt, és tényleg nem ez a fölmagasztalás, nem ez az állandóan tényleg
0: borzasztó, és
1: erre nagyon rátesz például tényleg valóban a közösségi média. Mert tulajdonképpen majdnem ilyen kötelességszerűen, hogyha megjelenik ott egy hír, akkor, hogyha egy ismerőse van valakinek, akkor azonnal lájkolni kell. Most a lájkolás az a tetszésemet fejezi ki. Hát most az, hogy feltette, hogy kiskutyámnak ebédet adtam, hát ez nem, nem érdemli meg. De hogyha nem teszi meg, ezt látjuk ugye a gyerekeken is már, jaj, hát nem is lájkolta. De szóval ebből is szokást csináltunk, hogy ha kell, ha nem, de ezt ugye a valóságban is megtesszük, hogy már is már fiatal anyáknál látom ezt. Nagyon, nagyon egyrészt nekem legalábbis nagyon visszatetsző is, de nagyon ártalmas is. Mert az a gyerek, az folyamatosan azt hiszi, hogy csodálatos, remek, fölülmúlhatatlan, zseniális, nem tudom micsoda. Szóval ez biztos, hogy nem tesz jót, mert ha egyszer majd azt szeretné, hogy meg akarok erősíteni egy jó kis erőfeszítést, már nem tudod fokozni. Tehát és ezt, erre a gyerekek is rájönnek, hogy ez egy ja persze, mert csak mondod. Tehát itt, azt gondolom, hogy itt a mesdje.
0: Kinek van nagyobb szerepe ebbe a tükörbe? A szülőnek, pedagógusnak, hittanárnak, nagyszülőnek, hogy áll ez össze? Ez a kaleidoszkóp, amiről beszéltél, hogy a sok-sok visszajelzés, igen. És a kinek milyen a fajsúlya ebben?
1: A feltétel nélkül szerető felnőtt, talán így irányba ez jó, kisgyerekeknél mindenek előtt ott a szülő. Mindenek előtt, tehát akármilyen, sajnos, vagy hál' Istennek,
0: igen.
1: Tehát akármilyen ő, tehát azt is mindenképpen azt figyeli, hogy na és anya, mit szól hozzá? Na és apa, hogy nézett? És ez még a kisiskolás korban is nagyon jelentős. Ott belépnek a tanítók, ott is, ha a feltétel nélkül szerető felnőtt helyzetébe be tud állni. Tehát, hogy érzi azt, hogy igen, vannak a korlátok, vannak, amik nem sikerül, de nagyon elfogadlak, nagyon szeretlek, örülök, amikor jössz, és egyáltalán szeretem az eredetiségedet, és ezt észre is veszem, és hogy ezeket is hogy ki tudja fejezni, akkor ő is belelép ebbe a körbe. Belekerülnek a kortársak is, már a kisiskolás korban is, de még mindig... ez a feltétel nélkül szerető felnőtt, a tekintély személy fontosabb lesz, mert az szilárdabb. Tehát kontrollálja, bár fáj neki a kortárs visszajelzés, mert ugye ott hamar kicsúszik, szóval a gyerekek azért durvák is tudnak lenni.
0: Nagyon.
1: És ez nagyon fáj, és ez nagyon romboló is, és akkor rendkívül fontos, hogy van-e olyan kötődésed, de érzelemmel is, és sok tapasztalattal, és sok együttléttel van megpecsételt kötődése egy-egy felnőttel, aki ezt kiegyensúlyozza, vagy akinek elismeri mondani ezeket a fájdalmait, mert ott még egyszer belenéz egy másik tükörbe, és ott elhiszi azt, hogy nem vagyok ilyen ócska, nem vagyok hülye, nem vagyok ilyen elfogadhatatlanul, nem tudom, bármilyen, aminen a kortárs esetleg megpecsíteni. Szóval itt a kisiskolás korban, jó is, hogy feltetted ezt a kérdést, itt nagyon ügyelnünk kell, mert a gyerekek érzéketlenek erre, és hihetetlenül erősen bele tudnak menni
0: egymásba.
1: És sajnos ilyen a közeg, hogy sokat tanulnak, hát a felnőtteiktől sajnálom, de így ki kell mondani, hogy egyszerűen megengednek maguknak sokkal több durvaságot, sokkal több tiszteletlenséget, sokkal több bántást. Régen is ilyenek voltak azért a gyerekek, tehát ezt lehet mondani, de legalább a környezet ezt nem támogatta. Most, hogyha belenézünk, akár a politikusi világban már pedig hallanak híreket, hallanak ezt, azt látnak, nem tudom, meg a felnőttek világában olyan könnyen kicsúszik legelítélőbb, a leglekezelőbb bántás, hogy gyakorlatilag ilyen a környezet, ezt lehet. Tehát ezt a felnőttjeik is megengedhetik maguknak, és ők is megengedik maguknak. Tehát azért mondom, hogy korábban, régebben, egy régebbi kultúrában is a gyerekek veszélyesek voltak ilyen értelemben egymásra, de legalább érezhették azt, hogy ez elítélendő. Tehát azért ez nem olyan hétköznapi dolog, hogy hát mindenki megengedheti magának. Ma nem. Tehát ma ez belefér, és hogyha ott a felnőtt közeg nincs jó kapcsolatban velük, vagy nem védi meg őket ilyen értelemben, akár az ő tükrével is, vagy a beszélgetéssel, vagy az ellensúlyozásával is, hogy, vagy éppen azzal, mert ugye sokszor külsődleges dolog, hogy milyen ronda vörös haja van. És hogyha neki van egy olyan felnőttje, azt mondja, hogy aki te.
0: Ez olyan egyedi, annyira
1: szép, és annyira, hú, én mindig szerettem a vörös hajukat, és én sajnáltam is, hogy nekem nincs vörös haj. És ez fontos, ez nagyon nagy súllyal bír. És akkor megyünk ugye az életkorban fölfelé, természetesen ugye a serdülőkorban nagyon erősen belép a kortárscsoport, de még mindig fontosak a tekintélyen rendelkező felnőttek. Itt most a bábák, a külsők, tehát a itt a tanárok, a nevelők, egy-egy ilyen elöljáró, egy olyan, akire felnéz, akit egy lelkész, egy valaki, egy edző is akár lehet. Tehát azok a felnőttek, de nagyon erősen figyeli a kortárscsoportnak a tükrét. Ezért tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen közösségbe tartoznak. Mert ott is a kortárscsoportban tehát jól le tudja már magát mérni, ez most nem a kis serdülő, hanem már mondjuk a 16-17 éves, jól le tudja magát mérni, hogy aha, ebben jó vagyok, ebben nem annyira, ebben jobb a Juli, de onnan azért ellesek egy-két fogást, vagy valamit. Vagy hogyha megjegyzést tesznek, kicsit ki tud állni már magáért, kicsit meg tudják beszélni, kicsit oda tud fordulni, tehát azért itt már egy jobban kézbe tudja magát venni, vagy tud tanácsot kérni a számára fontos felnőttől. És hát a felnőtteknél pedig a fontos kapcsolataim tükre azok, amik fontosak. Szintén megint nem mindegy, hogy van-e közösségem, akik befogadnak, elfogadnak, és akiknél számíthatok azért tükörre is a korlátaimmal kapcsolatban, de így is elfogadóan tükröznek. És hát a legszorosabb kapcsolataim, tehát itt most nagyon érdekes, hogy az Isten kapcsolatom hogy alakult ki. Hogy milyennek látom magam az Isten szemével, tehát hogy el tudom-e azt fogadni, hogy Isten jónak lát, és kedvesnek lát, vagy, de mégis igényesen szeret. És ugye házastárs, anyós, após, tehát ezek a legközelebbi kapcsolatok, sajnos ebben nagyon aktívan, vagy nagyon erősen belelépnek a munkahelyi kapcsolatok, már mint a főnök a munkahelyen. Szóval miután olyan nagyon nagy súlya van a munkahelyi életnek.
0: Hát annyi időt töltünk ott.
1: Hogy ez is nagyon komoly, vagy hogyha a közeli munkatársainkkal nincs jó kapcsolatunk, az nagyon meg tudja mérgezni, illetve nagyon fel tud emelni. Hogyha van.
0: Mikorra alakul ki például egy hívő családba felnővő gyerekbe, hogy nem is a szülő, nem is, hogy van egy krisztusi értékrend. Most volt a múlt héten a 8 boldogság.
1: Hát igen.
0: Fölnövekedünk a 8 boldogság, és azt tükröződik-e vissza, amikor magamat elhelyezem valahol, ebbe a koordináta rendszerbe. Hogy nagyon fontos a kortárscsoport, a szülő, a tekintély, a testvér, a tanár, a minden fontos visszajelzés. Mikorra érik meg az emberbe, mert azért mondjuk ki, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat, tehát ez nem olyan, hogy na, meg tudjuk határozni, mikortól van igen. Már önbecsülésünk, de mikor mondhatjuk azt, hogy valakinek az értékrendje, mondjuk, és önmagát a Krisztushoz kezdi mérni, mint abszolútum, és mint olyan érték, amit hát szeretnek ma nagyon gyakran ugye devalválni, és szeretnek mindent relativizálni.
1: Igen. Hát azért ez egy nagyon hosszú érési folyamat is, meg tanulási folyamat is. Ha megvoltak ezek a tükrök, és azért itt ez egy kiszolgáltatottság is, akkor juthatunk el oda, ugye talán emlegettük már a múltkori alkalommal is, hogy az lenne a cél, hogy mások megítélésétől függetlenül el tudjam magam helyezni abban az értékvilágban, ami számomra érték, és ahhoz mérjem magam, és ehhez ennek nekünk nagyon-nagyon nagy áldás az, hogy mi egy személlyel tudunk kapcsolódni a hitünkben, tehát, hogy azt mondjuk, hogy Jézussal kapcsolódva, vele kialakítva egy személyes kapcsolatot, az ő, tehát vagy Istennel is ugyanígy, tehát az ő szeme visszatükröződésében helyezem el magamat. Na most ehhez ugye először mindenképpen szükség van, tehát a természetesre épül a természet fölötti, tehát azért is mondtuk, hogyha ez megvolt, ez sokáig megvolt, ez sokáig sokoldalúan, sokféle kicsi eszközzel kaptam ilyen jellegű tükröket, amelyeket beépítettem magamba, és lassan már belülről irányít, és nem számít az, most így jó értelemben, nem számít, hogy mit mond az elöljárom, nem számít, hogy mit mond, vagy nem így számít, tudom, kinek hiszek, tehát gyakorlatilag tudom hova tenni ezeket az esetleg akár nem kellemes tükröket is, vagy torz tükröket is akár, mert belül tiszta a tükröm. Na most, mert úgy, tehát Istennel szemben kialakul, vagy Istennel kapcsolatban kialakul egy intimitás, itt belelép egy ilyen új kapcsolódási rendszer. Tehát az az intimitás ugye az, hogy nagyon közel tudok kerülni, nagyon meg tudok nyílni, és nagyon kapcsolatban tudok maradni. Na most ez az intimitás is képesség, ez is nevelhető, meg hát nevelendő, és hogyha másokkal, tehát a természetes életemben nem alakult ki ez, hogy vannak intimitást hordozó, igénylő kapcsolódásaim, akkor nem alakul ki az Isten kapcsolattal, Istennel szemben sem. Ha viszont van itt mire támaszkodni, akkor azért az érett felnőtt korban megszületik ennek a magja, maradjunk ennyiben, ennek a magja, amit azért mindig ápolni kell. Mint ahogy minden intim kapcsolatot is mindig ápolni kell. Tehát megszülethet ez, tényleg így mondjuk, hogy a felnőtté érett emberben, és hát hogyha ez valakinek 31 éves korára már kialakulóban van, akkor örülhet, ha később, akkor később, ha legkésőbb, akkor legkésőbb, tehát ez már ugye egyéni életutaktól függ, de ha ez kialakult, akkor számíthat arra, de ápolni kell. Tehát megint csak visszafordulhat, bedugulhat, leállhat, megkeseredhet, tehát, de ki is bontakozhat. Tehát, hogyha ezt ápoljuk, és megmarad az élő, eleven Isten kapcsolatunk, akkor nap mint nap elé tudunk állni, és keresgélhetjük azt, hogy ki vagyok én a te szemedben.
0: Uram.
1: Igen. És akkor meg fog jelenni ennek a szépsége, hogy gyermekem vagy, meg fog jelenni annak, mint az énekek énekében az a fajta, tényleg, ahogy mondja Bulád atya, hogy őrülten szeret Isten, tehát vagy szerelmesen szeret Isten, tehát ennek a hőfoka is megjelenhet, és bizony megjelenhet az az érzékeny lelkiismeret is, hogy hát persze így is szeretlek, de hát ugye nem azért szeretlek, mert szent vagy, hanem hogy szent legyél. Tehát, és van ebben egy ilyen kihívás is.
0: Hát igen, ahhoz, hogy önismeret legyen, oda kell figyelni a lelkiismeret hangjára. Kevesebb, egyre kevesebbet beszélünk sajnos a lelkiismeretről, pedig egy olyan biztos iránytű, vagy irányjelző, ami minden emberben megszólal. Hogy lehet ezt sem túl lihegve, mert van, akinek olyan bűntudata van folyamatosan, tehát hogy odafigyelni erre a finom belső hangra, mert azt azért el is lehet nyomni.
1: Abszolút. Meg el lehet ferdíteni, éppen például azokkal a dicséretekkel is, vagy éppen azzal, hogy soha nem dicsérünk, és elég legyen ez neki, mert akkor állandóan beköltözik, hogy még nem elég jó, még hát mit kell ahhoz csinálni, hogy legalább bólogassanak, tehát valami. Tehát mind a két véglettel torzítani lehet ezt a lelkiismeretet. A lelkiismeretnek a hát ugye nevelődése körülbelül a kisiskolás korban válik nagyon-nagyon aktuálissá. Előtte is persze természetesen csinálunk érte valamit, de ott inkább tényleg a minta és a környezet. De kisiskolás kortól az már egy aktív dolog, hogy úgy mérlegelek, hogy ez úgy összhangban van-e azzal az értékrenddel, és azzal az értékkel, vagy azzal a kialakulóban lévő, például Istenhez kapcsolódáson, mit szólna ehhez Jézus, tehát ezt nyugodtan játszogathatják gyerekek, nem is olyan kicsi játék, ezt később is megtehetjük. Tehát, hogy ennek az elevenségét élezni, tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekben újra és újra feltenni ezt a kérdést. Vagy akár például a hála. Nagyon sokat segít a hála. Mert abban a tekintetben észleljük magunkat, hogy miért vagyunk hálásak, hol kaptuk meg azt a pozitív tükröt, amiből merítünk arra, hogy na, ez a terület még nem annyira nagyon jó. Tehát azt hiszem, hogy akár segíthet a művészet, a beszélgetés, a baráti kapcsolatok, mert ott azért akár csak egy szemrándulásba észreveszünk, hogy tehát ez mi volt, na. És akkor az ember ezt el tudja fogadni. Tehát olyan kapcsolatban tudja elfogadni, ahol a kapcsolat maga a pozitív tükörrel is rendelkezik. És akkor azért finomodik ez a dolog, és azt hiszem, hogy erre is az érvényes, hogy ha nem nézünk szembe minden nap, hát ugyanaz, mint a természetes emberi kapcsolataink, hogyha nem ápoljuk azt a barátságot, akkor az elanyhul, ha azt a szerelmet, az elanyhul. Tehát ugyanígy a lelkiismerettel való érintkezésnek a finomságát is, de nem csak hogy mit nem tettem jól, hanem hogy mi volt jó, vagy mi volt megajándékozó, mi volt sokkal jobb, mint amire gondoltam, vagy amiért én tettem volna, és mégiscsak. Tehát egyszerűen azt az összekacsintást így a gondviselővel, hogy hát azért ezt köszi, szóval azért ez nagyon jól jött ez a segítség, és ezek fontosak, mert ebben átélhetjük azt, hogy szeret. Tehát szeret mindennel együtt, mindennek ellenére, és ezért én is szívesen teszek, hogy valahogy tényleg egyre jobban tudjunk kapcsolódni.
0: Hát legyen ez akkor a mai zárszó. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, dr. Pécsi Rita volt a beszélgető partnerem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Mária Rádió,

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sose más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezgető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszíttad őket, hogy kishitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kis hitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. De igenis, hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus olyan tanítást ad, amely minden keresztény közösség alapja. Ez egy útmutatás arra, hogyan éljünk egymással. A családban, a plébániai közösségben, a munkahelyen, az utcán, de tudjuk, hogy minden emberi kapcsolatban előfordulnak sértések, félreértések, nézeteltérések. Jézus nem azt mondja, hogy ilyenek nem lesznek, hanem megmutatja, hogyan gyógyítsuk meg a megsebzett kapcsolatokat. Ha vétkezik ellened testvéred, menj és figyelmeztesd négy szem közt. Milyen egyszerűnek hangzik, mégis milyen nehéz. Sokkal könnyebb másoknak elmondani a sérelmünket, mint annak, aki megbántott. Sokkal könnyebb panaszkodni, pletykálni vagy haragot hordozni, mint szeretettel odalépni a másikhoz. Jézus azonban nem a bosszú útját választja, hanem a szeretet útját. Nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy visszanyerjük a testvérünket. Ezért mondja, ha hallgat rád, megnyerte testvéredet. Figyeljük meg ezt a kifejezést. Nem azt mondja, hogy megnyerted a vitát, hanem hogy megnyerted a testvéredet. A kereszténységben nem a vita megnyerése a cél, hanem a szeretet helyreállítása. Milyen sok család szenved azért, mert senki sem teszi meg az első lépést. Évekig nem beszélnek egymással testvérek, szülők és gyermekek, házastársak. Egyetlen szó, egy bocsánatkérés vagy egy őszinte beszélgetés képes lenne hídakat építeni, de a büszkeség ezt megakadályozza. Jézus ma arra hív bennünket, hogy legyünk a kiengesztelődés emberei. Az egyház nem lehet a harag közössége, hanem az irgalom otthona. Ez a tanítás azért is fontos, mert maga Krisztus is ezt tette velünk. Mi is eltávolodtunk Istentől bűneink által, de ő nem mondott le rólunk. Eljött közénk, magára vette bűneinket, meghalt értünk a kereszten, hogy visszavezessen az atyához. Ha Krisztus így bánt velünk testvérek, hogyan tagadhatnánk meg mi is a megbocsájtást embertársainktól? Jézus ezután a közösség felelősségéről beszél. Ha valaki nem hallgat az első figyelmeztetésre, vigyünk magunkkal még egy-két embert. Ez sem megszégyenítés, hanem újabb szeretetteljes kísérlet arra, hogy a testvér visszatérjen. A végső cél mindig ugyanaz, megmenteni az embert, nem pedig elítélni. Drága jó testvérek, a mai evangélium alapján annyi ima szándékunk lehetne, gyönyörű az evangélium, de egyet válasszunk ki, hogy gyűjjünk össze, ketten-hárman, imádságban is egymásért tudjunk imádkozni, mert ahol ketten-hárman összegyűlünk, Krisztus ott van közöttünk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a széphúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbeejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt kigázi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sose más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szeretetet úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezgető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszittad őket, hogy kis hitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kis hitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

találok rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. De igenis, hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

A te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkba is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút, éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjirémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok törétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Esennek el, bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját

0: szemeddel láthatod majd. Látni fogod a bűnösök bűnhődését.
1: Mert az Úr a te védelmező várad. A magasságbelit választottad oltalmadul.
0: Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
1: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
0: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőben ne üsd lábadot.
1: Ásp is kígyón és viperán lépdesz. Kígyót és oroszlánt eltiporsz.
0: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
1: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségemben közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
0: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szárnyával védve takargott, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogjátok az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk Istenünk ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űz tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
1: Örülj szép szűz, dicső ékes, nincs más így tiszta fényes. Szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus értünk imáddal kérleld.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit a Provita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 817. adásával. A Maradjatok még szeretetemben magazint lapozva úgy átsiklottam, inkább kikerültem azt a cikket, melynek a címe A feminizmus hazugsága. De amikor kinyitottam kétszer is, ugyan erre nyílott ki ez a magazin. Mondtam, na jó, elolvasom. És nagy meglepetésben volt részem, ezért közre is adom ezt a cikket. Ha van, aki már esetleg olvasta, úgy gondolom, nem lesz hiába való az ismétlés. A hallgatóság nagy részének mégis újdonság, és főleg az, hogy a jó szándékkal, jó célért indított dolog, és az érte való küzdelmet a gonosz hogy a visszájára tudja fordítani. Mennyi félrevezetés, ha nem tartjuk Isten törvényét, a jó irányt, hogy ne paráználk, hogy ne hazudj, ne ölj, másoknak ne tégy rosszat, mire tud visszaverni, visszafordítani, visszaütni, még jobban mondva. Tehát a cikk, melyet Wojciech Dobrowicz tett közzé. A feminizmus hazugsága. A mai feminizmus egy olyan ideológia, mely mérgével világszerte nők millióinak elméjét mérgezi meg. Kemény kijelentés, de így van. Hazugságok által elhiteti velük, hogy másképp nem érhetik el a boldogságot. De a volt feministák tanúságtételei rámutatnak arra, hogy a feminizmus milyen nagyon becsapta őket, és tönkretette az életüket. Az első számú hazugság. A mostani lengyel feministák első számú hazugsága így hangzik. A korlátok nélküli, a nők kívánságára és az okok megadása nélkül biztosított abortusz minden nő alapvető joga. A mai feministák többsége bizonyára nem tudatosítja, sőt még csak nem is sejti, hogy az első lengyel feministák, mint ahogy az amerikai szüfrazsettek is radikálisan elutasították az abortuszt. A szüfrazsettek olyan nők, akik egyenjogúságért és szavazati jogért harcoltak. A lengyel szüfrazsettek első mozgalmának többek között azok a nők voltak a tagjai, akik a nyilvános működésüket azzal kezdték, hogy megalapították a Keresztény Demokrata Egyesületet, és tevékenykedni kezdtek a földbirtokos nők társulatában. Ez azután történt, hogy 13. Leó pápa kiadta a Rerum Novarum kezdetű enciklikáját, melynek célja a marxizmus befolyásának gyengítése volt. Az említett feministák katolikusok voltak, a vallásra hivatkoztak, és hagyományos nézeteket vallottak. Az első lengyel feministák a prostitúció és a nemi betegségek problémájával foglalkoztak, az erkölcsi tisztaságra, az esküvő előtti szexuális önmegtartóztatásra és a házastársi hűségre hivatkoztak. Határozottan elutasították az abortuszt. A földbirtokos nők társulata, mely a Lengyelország területén élő nők egyenjogúságáért harcolt, programját a katolikus egyház szociális tanítására építette. A kereszténydemokrata nők tevékenységük során azokat a szabályokat vették alapul, melyeket Boldog Honorát Kozminski, a civil ruhás női szerzet és rendek alapítója állított össze. Alice Paul, az egyik első szüfrazsett és a nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom egyik első úttörője, teljes mértékben tudatosította, hogy az abortusz nem a terhesnő problémáját oldja meg, hanem a kényelmes férfiét, aki így megszabadul a gyermekkel járó felelősségtől. Ez a nézet volt elterjedve az első feministák körében. Paul az abortuszt szó szerint a nők kihasználásának nevezte, valamint a meg nem született nők megölésének, hiszen az abortált gyerekek egy része kislány volt. Érdekes, hogy nézetei nem hitből, hanem puszta feminizmusból fakadtak. Alice Paul nagyon jól tudta, hogy az anya hasában fejlődő magzat egy teljes értékű ember. Van, hogy férfi, máskor nő, a terhesség megszakítása annyit jelent, hogy egyes embereket megfosztanak az élethez való jogtól. Ez a szüfrazsett az egyenjogúságért küzdött, és tudatosította, hogy az abortusz elfogadása ellentétben állna azzal, amiért harcol. Ezen kívül az abortuszban egy másik veszélyt is látott, nevezetesen a férfiak tiszteletlenségét a nők iránt, ami ellen harcolt. Alice Paul nem az egyetlen olyan szüfrazsett volt, aki így állt hozzá az abortuszhoz. A meg nem született gyermekek megölése ellen a mozgalom más vezetői is felszólaltak. Többek közt az agnosztikus Susan Anthony. Továbbá Victoria Woodhull, aki az első női elnökjelölt volt az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Sarah Norton. Mindezek gyilkosságnak nevezték az abortuszt. Az utolsóként említett, ez a Sarah, még hozzátette, hogy az abortuszt elkövetők csecsemőket lemészárló hentesek. A feminista doktrina megváltozását és radikális balra fordulását csak az 1968-as szexuális forradalom hozta magával. Azaz 1912 akkor indult ez a feminista mozgalom, és 1968-ig, tehát olyan 56 évig teljesen jó irányba volt. És a nagy 68-as szexuális forradalom keményen fordított ezen. A neomarxizmus szokás felforgató jelszavai termékeny talajra hullottak. A szexuális forradalom kezdeményezői és vezérei arra használták fel a feminista mozgalom kezdeti megalapozott eszméit, az egyenjogúságért vívott harcot, hogy manipulálják a nőket, és segítségükkel becsempészszék a saját vonzó baloldali nézeteiket. Így a nők egyenjogúságáért folytatott harchoz hozzáadódott a nők abortuszhoz való joga is, ami kezdetben pont ellentétes volt. A szexuális forradalom tehát a nők lealacsonyításához vezetett. Fogamzástabletták használata és szexuális szabadosságra biztatta őket. Ezeket a gondolatokat sajnos a feminista mozgalom nagyon gyorsan magáévá tette. Az ismert amerikai életvédő aktivista Frederica Matthew Green a múltban lelkes feminista volt. Főiskolai tanulmányai végén a kezébe került egy cikk, melyben egy abortuszokat végző orvos leírta az általa végrehajtott abortusz menetét. Frederica paradox módon ennek a cikknek az elolvasása után ébredt rá arra, hogy a megfogant gyermek egy ember. Ez volt a mély megtérésre és az életvédő tevékenységre vezető útjának kezdete. Szerinte a szexuális forradalom mindmáig fennálló tragikus következményei eltorzították a férfi és a nő közti kapcsolatot. Sok nő számára a 60-as évek eseményei impulzusok voltak, melyek lehetővé tették, hogy valóra váltsák a szabad erotikus élettel kapcsolatos fantáziáikat, még mielőtt egy megfelelő férjet találnak. Sem a nők, sem a férfiak nem értik a tisztaság értékét a házastárs keresésének időszakában. A szexuális szabadosság nagy számú, nem tervezett terhességet eredményezett, ez pedig az abortuszok számának ugrásszerű növekedéséhez vezetett. Matthew Green ezen kívül kihangsúlyozza a család kulcsfontosságát, mely az életvédő tevékenység középpontjában áll, mivel a gyermeknek mindkét szülőre szüksége van a fejlődéshez. Ez az aktivista rámutat a szexuális forradalom által kialakított toxikus férfi mintákra is. A mindenütt jelenlévő pornográfia gátolja a férfiakat abban, hogy megérjenek az igazi férfiasságra, hangsúlyozza Matthew Green. Az abortusz, vagyis a gyermekgyilkosság nem lehet emberi jog, mivel az ember ellen irányul. Az úgynevezett jog az abortuszhoz, tehát nem lehet referendumok vagy demokratikus szavazások tárgya. A nők abortuszhoz való jogának követelése a legnagyobb mértékben feminista ellenes, mivel inkább a férfiaknak felel meg, mint a nőknek. Az abortusz tragikus következményeit ugyanis mindenek előtt a nő viseli. Így hát az abortuszhoz való jogot követelni annyit jelent, mint a nők bántalmazására biztatni. A második számú hazugság. A mai feministák második számú hazugsága így hangzik. Az egyház kezeit a nők vére szennyezik. Ennek a hazugságnak az a lényege, hogy az embernek az a benyomása támadjon, hogy az egyház és mindazok, akik elutasítják az abortuszt, bántják a nőket, és hozzáállásukkal testi szenvedésre, egészségkárosodásra, sőt halálra ítélik őket. Ennek viszont épp az ellenkezője igaz. Valójában az abortusszal megölt gyermek szüleinek kezei véresek, az abortuszt végző orvos kezei és mindazoké, aki kisebb-nagyobb mértékben közvetlenül vagy közvetetten részt vettek az abortuszban, rábeszéltek valakit, vagy nem beszélték le róla. Bár kisebb mértékben, de azok is bűnösek, akik ennek a drámai, tragikus döntésnek a pillanatában elfordultak a nőtől, és nem nyújtottak neki szükséges lelki, pszichológiai vagy anyagi támogatást. Ezzel szemben az egyház elutasítja az abortuszt, védi az életet, és nem csak az anya szíve alatt fejlődő, legvédtelenebb és legártatlanabb ember életét, hanem a magának, a nőnek az egészségét és az életét is. Mivel így megelőzi az abortusz utáni esetleges komplikációk és betegségek kialakulását. Meddőség, mellrák, sőt egyes esetekben halál. Megelőzi a nők pszichikai szenvedését, a posztabortusz szindrómát, a depressziót és más pszichikai betegségeket. Védi őket a halálos bűn terhétől és a kiközösítéstől. Ki kell hangsúlyozni, hogy az abortusz drámája nem csak magát a nőt érinti, hanem az egész családot, a férjét és a gyermekeit is. Ismerünk eseteket, amikor az abortusz öngyilkosságba taszította a nőt, sőt, még a kisgyermekeit is megpróbálta meggyilkolni. A harmadik számú hazugság. A feministák harmadik számú hazugsága így hangzik. Az egyház a szexuális élettel kapcsolatos tiltásokat használja fel arra, hogy uralkodjon a nő teste felett. Azzal, hogy a nőket a hagyományos, gyermekeket szülő és nevelő anyai szerepre utasítja, hozzájárul a nőknek a hagyományos családmodellben domináló férfiak általi elnyomásához, megalázásához és kihasználásához. Ez a hazugság nagyon fertőző, és különösen is veszélyes. Sajnos nagyon sok fiatal lány elhitte. De mi az igazság? Az egyház már évek óta kitart amellett, hogy az abortusz rossz, mert egy Isten által életre hívott ember meggyilkolásáról van szó. Az egyház elutasító álláspontja az abortusszal és a fogamzásgátlással kapcsolatban Isten 10 parancsolatából, a ne ölj és a Szentírás más részeiből, legyetek termékenyek, szaporodjatok, Teremtés 1.28-ból indul ki. Ebben tehát nem az egyházi intézmények rossz akarata nyilvánul meg. Épp ellenkezőleg az egyháznak ez a hozzáállása a felebaráti szeretetből fakad, és a minden életet, valamint a nő egészségét és életét védelmezni akaró törekvésből. A feministák második és harmadik számú hazugságából indulnak ki a transzparenseik jelszavai is, mint például szaporodni, szülni, meghalni. Olyan mondások ezek, melyek célja a szavakkal való manipulálás, hogy a címzett, a termékenységet és az anyaságot szenvedéssel és halállal társítsa. Lényegében azt akarják velük elérni, hogy a fiatal nőket eltántorítsa az anyaságtól. Ez az ügyesen irányított súlykolás, melynek célja a fiatal nők meggyőzése arról, hogy ha vállalják az anyaság feladatát, akkor a maradi érdekrend szerint el lesznek nyomva, hamar lelepleződik, ha a nő úgy dönt, hogy megszüli a gyermeket, és megtapasztalja az új élet csodája fölötti ámulatot. Példa erre a brazil feministák egyik volt ikonjának, Sarah Winternek a tanúságtétele. A feminista mozgalom olyan, mint egy szekta. Sarah Winter, Sarah Fernanda Giromi álneve, ő alapította meg 2012-ben, tehát 100 évvel később, a FEMEN nevű radikális és keresztény ellenes feminista mozgalom brazil ágát. Más országokhoz hasonlóan, ahol ez a mozgalom szintúgy jelen van, a brazil tagok is fellépnek, a nők szexuális kihasználása és minden nemű diktatúra és vallás ellen. Ezt általában vulgáris és obszén utcai tüntetések formájában teszik, melyeken félig meztelenek, pártolják a korlátlan abortuszhoz való jogot, és a homoszexuálisok, a biszexuálisok és más elferdülések jogait. Miután néhány éven át egyház ellenes provokációkat vezetett, Winter megtért. Ez azután történt, hogy maga is megtapasztalta az anyaság szépségét. Akkor nyilvánosan bocsánatot kért a keresztényektől a bűneiért és a múltban elkövetett abortuszaiért. A megtört feminista néhány nappal karácsony után megvallotta. Nem könnyű ezt megtenni, de kérem a keresztényeket, hogy bocsássanak meg a feminista tüntetéseinkért. Túl messzire mentünk. Akkor többek közt bevallotta, hogy ezt térden állva teszi, a karjaiban tartva a párhetes gyermekét, akit úgy döntött, hogy megszül. Amióta anya lett, másképp kezdte látni az élethez való jogot. Az élete anyaként új értelmet kapott. Az anyaság a legnagyszerűbb érzése a világon, vallotta meg az abortuszok múltbeli támogatója. Winter elmondta, hogy a FEMEN tagjait gyakran kábítószer használatra kényszerítették, és arra, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek a férfiakkal, akiket aztán szexuális zaklatással vádoltak meg, sőt, nem egyszer más nők, leszbikusok is zaklatták és megerőszakolták őket. No és emellett korlátlan jogot követeltek az abortuszhoz, amit gyakran ki is használtak, miközben igyekeztek tönkretenni a hagyományos családot és a házasságot. Winter kritikával illette a feminista mozgalmat, mely szerinte egy szekta, ami tönkre akar tenni minden erkölcsi értéket a társadalomban. Kérve kéri azokat a kétségbeesett nőket, akik abortuszt terveznek elkövetni, hogy gondolkodjanak el azon, hogy mit tesznek. Mélységesen sajnálom, hogy ezt tettem, sőt gondot és nehézséget okozott ez nekem. Nem akarom, hogy veletek is ez történjen, írta a volt feminista. Winter könyvet írt arról, hogy hogyan árulta el őt sokszor a feminizmus. Azt állítja a könyvben, hogy a mai feminizmus szekta, mely tárgyként bánik a nőkkel, előnyben részesíti a homoszexualitást, és a soraiban pedofiliát rejteget. Winter ma aktívan tevékeny az életvédő mozgalomban. Előadás sorozatában fellép a feminizmus, a gender ideológia és a kulturális marxizmus ellen. A mai adásba ennyi fért belem. A 4. számú hazugság a következő műsorra marad. Elbúcsúzok mindenkitől, lehet elgondolkodni ezeken a dolgokon, és helyesen jól dönteni, különösen azoknak, akik nagy dilémába vannak, bár segítene rajtuk a jó döntéshozatalt megtenni. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallhatók.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel, az egyetlen életünk van című részt.

Thurzi Szent Márton püspök mindig bosszankodott, ha valaki, úgymond, a másik életről beszélt. Nincs másik élet, az élet csak egy. Ennek egy nagyon kis részét itt, ezen a földön éljük le. A többit, a nagy és végtelen részét oda át az örökké valóságban. És milyen sok függ attól, hogy ez alatt a rövid idő alatt hogyan éltünk.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiunkat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik marra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

élet az egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld.

kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Hát játszd. Az élet vagyon. Szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal.

élet küzdelem. Harcold meg! Az élet kaland. Vállald! Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet.

0: Jézus, te vagy nekem az élthető eledelem. Te vagy az élő kenyér. Te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, hallgassák meg Sík Sándor Búcsú a szavaktól című versét Sinkovics Imre előadásában.
2: Szavak, szavak, búcsúzom tőletek, egymás után, mint halni készülő fiaitól az árvuló szülő, minden nap egy-egy új szót temetek. Egy-egy újat a drága régi kincsből. Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr, aki elunta életét velem, mehet búcsútlan, köszönéstelen. Mennyit hallgattam, futostam, figyeltem, míg ezt a drága kincset összeleltem. Hány kis idétlent, az volt még a drága, magam hoztam el dadogó világra. Mi voltatok? Élettelen anyag. Élővé, szóvá én alkottalak, amikor forrón belétek leheltem, amit az Isten én belém, a lelkem. Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam. Mindenben mindig kedvetekre jártam. Tajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek. Mostan vasaltam, teregettem rátok. Hímes aranyból szőttem a ruhátok. Ezen a lármás, visszhangos világon ti vagytok csendes, otthonom, családom. Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem. Ti rajtatok keresztül ismerem izzó titkát az emberi tudásnak, s a kincset, mit varázsveszővel ásnak. Mindent, amit az ember szíve rejt, s a más világból remegő delejt, kit a tudós csak eltakarna névvel, Istent tapintom ujjatok egyével. Szülötteim s szolgáim voltatok, s én szolgátok és királyotok. Mint pénzeire a király nevét, reátok vertem arcom bélyegét. S most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, egymás után elhagytok engem. Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek, elhal a visszhang, a barlang üres lett. Állasz az oltár lépcsőjén magad, és idézed a szentelt szavakat, s csak tátogat szegény memóriád, a néma ördög vigyorog reád. Dobban a szíved, írnál, mondanál, s a toll kezedben reszketni megáll, megzördül rajt egy látatlan bilincs, nézel utána annak, ami nincs. Hát így maradtál. De jó ez neked. Beszéltél 70 évig eleget. S ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül szépet és nagyot. Nézd a bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lét tengerébe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed. Ő benne hallod az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa. A szót, mely kezdetben vala.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti szent széki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy bizonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk, azért, amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, de Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba. És ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló, főként a brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egy Isten hitet alapnak tekintették, de ennek az egy Istennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
0: A bevándorlás évén hogyan alakul a vallási összetétel változása?
1: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
0: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
1: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományai a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
0: Legfontosabb nyelvű csoportok?
1: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. A Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
0: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a sziget világ felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid identitás kérdése.
1: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő, persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionáriusok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
0: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
1: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és

apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt, jön neked Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindkétszer kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
2: Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalmadnak, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak vérharmadra, amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Jó, a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: Éhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus és Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdettem, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aménybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérvarnadra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

0: óráiban meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltóztassuk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsa Fűzér királynője, Béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltal.

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

keljetek fel és menjünk. Nekem azért fontos ez az idézet, nagyon sokszor jut eszembe az életem során is, és picit talán távolabb is áll ettől az eredeti kontextusától a Szentírásban. Az én megfejtésem vagy gondolatom ezzel, mert hogy én alapvetően egy kényelmet nagyon kedvelő ember vagyok. Tehát mondjuk kilusta. És vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz elkezdeni, nagyon nehéz tovább menni, nagyon nehéz lépni, nagyon nehéz elindulni. És ugye Jézus ezt akkor mondja, amikor Júdás őt elárulja az előtti pillanatokban, tehát hogy tudja, hogy mi fele megy, a nehéz fele megy, a halál fele megy, a vég fele megy, és mégis elindul, mert hát tudja, hogy be kell teljesítenie azt, amiért ő erre a világra jött. És ezt szoktam én is mindig gondolni, hogy keljetek fel és menjünk, hogy induljunk el, egy nehéz napon is induljunk el, akkor is induljunk el, hogyha nem fűlik a fogunk ahhoz, ami ránk vár, akkor is induljunk el, hogyha tudjuk, hogy kudarcra van ítélve az a vállalkozás, amibe éppen belevágunk, de hogy menni kell és csinálni kell, és nem lehet megállni.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vigasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

Rádi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatóink, Márko és Daniella Rossi tanúságtétele következik, amely a 36. Mládi Festen hangzott el Medjugorjéban 2025-ben.
1: Pozdrav szüksz! Mindenkit üdvözlök!
2: Nisszi Mária!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márko vagyok.
3: A mia moglie, anche perché a noi uomini è concesso di dire poche cose.
1: Átadom a szót feleségemnek, még egy okból, mert nekünk férfiaknak kevés szólás adatot és megengedtetett. Rendben. Mindenkit üdvözlök. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Daniella vagyok. Azért vagyunk itt, hogy átadjuk nektek a reménység nagy üzenetét.
4: La mano del Signore ha fatto meraviglie e loro ci hanno accolto così.
1: Tegnap, amikor idejöttem a sekrestyébe, egy dalra gondoltam, eszembe jutott egy dal. Az Úr kezet nyújtott nekünk, és éppen ez történt velünk is. Mi valóban megtapasztaltuk ennek a dalnak a szövegét. Az Úr csodákat tesz. Most áttérek a magára a lényegre. A mi házasságunk darabjaira tört szét. 3 évig, mintha elváltunk volna, úgy éltünk.

0: Questo palco a raccontarvi questa storia.
1: És akkor megtörtént az, ami megtörtént, ide jöttünk, és soha nem tudtam volna elképzelni. És azt, hogy ide állok elétek, és a történetemet mesélem. Összeházasodtunk, és egy gyönyörű házas élet vette kezdetét. Harmóniában, egyetértésben, szeretetben telt az életünk. És a barátaink úgy tekintettek ránk, mint példamutató házaspárra. 20 évig volt ez így.
2: Io ho cominciato a avere dei disagi.
1: Ezután én bajba kerültem.
2: E l'ho trovato nelle filosofie, studiando le filosofie orientali.
0: Radios.
1: Dolgoztam, de még egy munkát kerestem, és akkor elkezdtem tanulmányozni a keleti filozófiákat. Egy különleges módon jártam egy tanfolyamra, ami 3 évig tartott, Sárcú.
2: E lì, durante quel corso, ho conosciuto un maestro che mi ha insegnato dei riti tibetani.
1: És ezen a tanfolyamon megismerkedtem egy tanítóval, aki megtanított tibeti rituálékra.
2: Di assicurare la gioventù eterna.
1: Ezek olyan rituálék, amelyekre azt mondják, hogy az örök fiatalságot fogják elhozni.
2: Pericolo di queste cose.
1: Nagyon egyszerű gyakorlatokról van szó, és éppen ezért ez a terület nagyon veszélyes.
2: Che possono destare sospetto.
1: Nem szükséges valami különleges mondatokat kimondani, vagy bármi, ami olyan gyanakvást keltene. Valójában ezek testgyakorlatok, amelyeket mindannyian végezhetünk.
2: Ogni giorno per un numero di volte sempre crescente fino ad arrivare a 21.
1: A gyakorlatok száma naponta növekszik, és végül 21-et érik el.
2: Dopo appena una settimana che provavo questi esercizi.
1: Egy hét után, miután elkezdtem ezeket a gyakorlatokat, elkezdtem érezni a hatását.
0: Forza fisica. Biosam mental nobistar.
1: Nagyon erősnek éreztem magam testben, és a tudatom pedig nagyon kitisztult. Másképp éreztem magamat. Úgy éreztem, mintha az egész világot legyőzhet, lebírhatnám.
2: Centrazione su me stesso.
1: Azonban ugyanakkor bennem egy ilyen különös koncentráció kezdődött el, csak magamra koncentráltam. Addig a pillanatig az életem a házasságunkból és a feleségemből állt. Ettől a pillanattól kezdve az életemben csak én maradtam.
0: Quello che posso testimoniare come moglie.
1: Az, amit én feleségként tudok, amiről tudok tanúskodni.
0: Proprio marito.
3: Supruga, koja je pop...
1: olyan feleség, aki nagyon mélyen ismertem a férjemet.
0: Con mano questi cambiamenti, ma già dallo sguardo, cioè dietro lo sguardo di mio marito non c'era più mio marito, e c'era un'altra persona.
1: Felismertem azt, hogy bármilyen változás történt a férjemben, és már a tekintetéből látom, hogy ez már nem az én férjem.
0: Che preghiera, non è che noi fossimo molto ferventi, però se veniamo da famiglie cattoliche solide, e questo ci ha aiutato moltissimo, e questo è un altro messaggio.
3: E kada sam pokušala,
1: és amikor megpróbáltam neki azt mondani, hogy miért nem mondanánk együtt valami imádságot, hiszen hagyományos katolikus családokból származtunk, habár nem volt azért nagyon lángoló a hitünk. Ezzel kapcsolatban van egy másik üzenet, amit szeretnék átadni.
0: Con l'aiuto di Dio ha portato frutti.
3: Tossieme,
1: a mag, amit az elődeink elültettek belénk, előbb vagy utóbb meghozta a gyümölcsét. Amikor mondtam, hogy imádkozzon, elutasította és nagyon erősen ellenkezett. Megértettem, hogy nagy veszélyről van szó, hogy szellemi veszély áll fenn.
0: A quel punto, insomma, diciamo, la storia è andata avanti sempre peggio.
1: Attól kezdve elmondhatom, hogy a történetünk egyre rosszabb és rosszabb lett.
2: Matrimonio stupendo.
3: Da.
2: Per me.
1: Igen, az, ami egy csodálatos házasság volt, számomra már nem létezett.
2: E sono andato a finire in altre storie.
1: És más történetekbe kerültem bele.
2: Da questa situazione.
3: Cosa vuol dire soggiogato?
2: Sottomesso.
3: Biosan potpuno.
1: Teljesen alárendelt voltam ebben az új valóságomban.
2: A un certo punto ho avuto una manifestazione da parte di quello là sotto.
3: Io jednom
1: és egy pillanatban teljesen megnyilvánult előttem a gonosz, amely teljesen biztos volt abban, hogy engem már teljességgel birtokol. És úgy nyilvánult meg, hogy egy személy, aki mellettem állt, az ő arcában láttam. Teljesen megváltozott az ő arca. És igaz csak, hogy néhány másodpercig tartott, és rám mosolygott. Garantálom, hogy abban a pillanatban nem dohányoztam, nem ittam. És nem voltam ilyen gondolatok terhe alatt sem, ellenkezőleg, éppen ellenkezőleg.
2: Nonostante questa manifestazione,
1: ennek a megnyilvánulásnak az ellenére, ebben a helyzetben, amely teljesen egész napon keresztül aggasztott, a következő napon is folytattam azt, amit előtte is tettem. Miután tovább is együtt éltünk, én is krízisbe kerültem. Ebben az értelemben, hogy teljesen elvesztettem az iránytűt. Én is más utakat kerestem.
0: avuta, cioè ho incontrato i percorsi della New Age.
1: Eléptem egy tanfolyamba, ami New Age-hez kapcsolódik, és különösen a Reiki-t tanulmányoztam. Ezek a gyakorlatok olyan tanító mellett folynak, amelyek ebbe avatással végződnek, és kinyílnak bizonyos csatornák. És arra nyitnak lehetőséget, hogy az emberek fizikailag jobban érezzék magukat, de az a mag, amit a családom elültetett bennem,
0: liberamente.
1: Ellenállás volt bennem, hogy ezeket a gyakorlatokat szabadon végezzem. Egy napon találkoztam egy barátommal, aki meghívott egy ima csoportba,
0: guidata da un sacerdote passionista, padre Carmine,
1: amelyet egy atya, passzionista atya, Carmine atya vezetett, aki gyakran jár Medjugorjéba. Én elfogadtam.
0: Quella sera quando sono entrata in chiesa mi sono seduta sul banco.
1: Azon az estén, amikor beléptem a templomba, leültem a padba. Magamban egy hangot hallottam, amely ismételte. Azt ismételgette, hazatértél.
0: L'argomento del festival di quest'anno.
1: Az idei fesztiválnak is ez a mottója, menjünk az úrházába. Amikor újból beléptem az úrházába, többé már nem léptem onnan ki. Mindent elvetettem, a könyveket és más dolgokat, és vágytam rá, hogy újból találkozzam Jézussal. Válaszoljak erre a hívásra. Egy napon, nem tudom miért, az jutott eszembe, hogy eljöjjek Medjugorjéba. Ezzel a házaspárral, akik a barátaim, megkértem őket, hogy kísérjenek el ide. Megszerveztük az egész utat. Egy előreláthatatlan helyzet miatt az indulás előtt ők nem tudtak végül mégsem velem jönni. Ezért Carmine atyához mentem, és megkértem, hogy ő jöjjön velem. Ő mindig nagyon elfoglalt. De abban az időben pont volt néhány szabad napja. Mivel már előre kifizettük a 3 jegyet, megkérdeztem, hogy szeretne esetleg még valakit magával hozni. És erősen a szemembe nézett. És azt mondta, mondd Márkónak. Számomra lehetetlen volt Márkónak mondani. És azt mondtam, nem mondom neki, hogy jöjjön. De ő folytatta. És én erőt vettem magamon, és felhívtam Márkót. és a következőképpen zajlott a telefonbeszélgetés. Márko, elmegyek Medjugorjéba, jössz velem? És azt mondta, mi az a Medjugorje? És az első dolgot mondtam, ami az eszembe jutott. Egy hely, ahol megjelenik a szűzanya. Én azt mondtam, Medjugorje számomra nem jelent semmit. Nem nekem való.
2: Acquistato un piccolo appartamento a Medjugorje.
1: Három évvel ezelőtt egy kis lakást vettünk Medjugorjéban.
2: Il cielo ha anche senso dell'umore.
1: Az égnek megvan a humor érzéke.
3: Humor, sála.
0: Ok, quindi facciamo questo viaggio.
1: Eljöttünk erre az útra. Erre az alándokrotra.
2: Tutto il giorno cercando di scacciare le parole di questa telefonata.
1: Aznap, amikor a feleségem felhívott és elhívott Medjugorjéba, egész napomat azzal töltöttem, hogy tudnám ezt a beszélgetést meg nem történté tenni, semmisé tenni. Minél inkább próbálkoztam magamtól elhárítani ezt a szót Medjugorje, annál inkább a fejemben volt ez a szó.
2: Okay, vengo anch'io, anche se poi abbassato il telefono, ho detto ma cosa ho detto?
1: És akkor este felhívtam a feleségemet, és azt mondtam, rendben, én is jövök, de amikor letettem a telefont, megkérdeztem magamtól, miért mondtam ezt.
0: E proviamo ognuno di noi due delle cose molto forti.
3: Dacle bilismo na tom hodu.
1: Eljöttünk erre az zarándoklatra, és nagyon erős dolgokat tapasztaltunk meg.
3: Mama nas je, majka nas je ovdje pozvala.
1: Anyánk egy pappal hívott meg minket ide, és nem lehetett ez másként. Ez a pap nagyszerű volt.
2: Sì, ma fatto fare il Pobrodo e il Krisevac nello stesso giorno.
3: Da, odveo me na brdo.
1: Elvitt minket a Jelenések hegyére és Krisevacra egy azon napon.
2: Io gli ho detto, padre Carmine, ma cosa stiamo facendo?
1: És akkor azt mondtam neki, Carmine atya, mit csinálunk mi?
2: Zitto e cammina davanti a me.
1: Azt mondta, hallgass, és lépkedj itt előttem.
2: Io qui ho provato delle sensazioni forti.
1: Nagyon erős érzelmeim voltak.
2: Volto delle persone, sia quelle del posto, sia i pellegrini.
1: Az emberek arcán, a plébánián lakók és a pap arcán azt láttam, hogy egy valós béke tükröződik, amelyet én nem birtokoltam.
2: E sono rimasto colpito dall'intensità di quella preghiera.
1: Részt vettem a Vickával való imádságban, és nagyon megérintett ennek az imádságnak az intenzitása. Utána visszatértünk Olaszországba.
2: Quello là sotto che vuole rubare le anime, non gli andava bene questa situazione.
3: I zbog činjenice
1: amiatt, hogy a gonosz nem szereti, ha elrabolják tőle az embereket, és ez a helyzet nem felelt meg neki.
2: Ho continuato a fare quello che facevo prima.
1: A következő másfél évben folytattam azt, amit előtte is tettem, és ahogyan előtte is éltem. Ez másfél év szörnyűség volt. A belső harcok ideje.
2: Prima Medjugorje al dopo.
1: És a különbség a Medjugorje előtt és a Medjugorje utáni idő között az volt, hogy mindaz, amit előtte csináltam, könnyen probléma nélkül tettem. Igaz, hogy nem volt meg a békém.
2: Era un combattimento all'interno della giornata continuo tra il bene e il male.
1: Medjugorje után ez egy tartós belső harc volt egész napon át, a harc a gonosz ellen.
2: A fare pensieri di suicidio.
1: És eljutottam oda, hogy már elkezdtem fontolgatni az öngyilkosságot.
2: E che aveva cominciato ad entrare qui a Medjugorje, come è normale che sia, alla fine ha vinto.
1: De a fény, amely itt Medjugorjeban kezdett behatolni a bensőmbe, ez a fény végül győzött.
2: Cosa sto facendo?
1: És egy napon azt mondtam, mi az, mit csinálok?
3: Uništavam svoj život.
1: Tönkreteszem az életemet. A feleségem életét és a gyönyörű kapcsolatunkat. Most azt szeretném javasolni fiataloknak és kevésbé fiataloknak.
3: Željela sugerirati svima vama mladima. Scusa, puoi ripetere l'ultimo cosa hai detto?
0: Che quello che ci ha salvato, quello che ci ha salvato.
3: Ono što je nas spasilo.
1: Mert ez mentett meg bennünket. Az imádság.
3: Molitva.
1: A szentségi házassággal megerősítve.
0: E non lo lascia se ci.
3: Sacramenti e Boži dar.
1: Ez az Úr ajándéka. Az ő kezében van, és ő nem engedi ki a kezéből. Amikor a házasságkötés napján bemegyünk a templomba, ketten mennek oda be, és hárman jövünk ki onnan, a harmadik személy Jézus.
0: È lui che sta in mezzo, se anche uno solo lo mette al centro con la forza del matrimonio, la vittoria è quasi certa.
1: És ha csak a házaspár egyik fele Jézus helyezi a szíve központjába, már a győzelem biztosított. A világ azt mondta nekem, szervezd meg az életem.
0: Mi diceva rimani, la mamma mi diceva stai.
1: A papok, akik kísértek engem, a Jézus, az édesanyám, mindannyian azt mondták, maradj meg ebben a házasságban. A megbocsátáson és az elfogadáson keresztül, és azzal az erővel, ami az égből jött, ezt mindenki meg tudja tenni.
2: Sì, se ce l'abbiamo fatta noi con l'aiuto del cielo, ce la possono fare tutti, quindi un invito alle coppie.
1: Ha mi meg tudtuk menteni az ég segítségével a házasságunkat, akkor ezt mindenki képes lesz megtenni. Kitartás kell hozzá.
2: Mamma del cielo e al Signore.
1: És át kell adni magunkat a mennyei édesanyánknak és az Úrnak, és lehetséges. És még egy felhívást intéznénk hozzátok. Nagyon bölcsek legyetek, ez a felajánlott tevékenységekkel kapcsolatban, gyakorlatokkal, amelyek hasznosnak, ártatlannak tűnnek.
2: Ben più gravi.
1: De lényegében nagyon veszélyes dolgokat takarhatnak. A megkülönböztetéshez imára van szükség.
2: A quali tipo di pratiche possono essere pericolose, lo danno anche gli stessi esorcisti.
1: Az exorcisták, az ördögűzők is meg tudják magyarázni, hogy melyek azok a gyakorlatok, a szavak, amelyek nagyon veszélyesek lehetnek. Nagyon fontos imádkozni, de ugyanúgy tájékozódni is kell ezen a téren. Mert a kereszténység nem összeegyeztethető a reinkarnációval. Bizonyos kultúrákban és filozófiákban, amelyek különböznek a kereszténységtől, amelyeket én tiszteletben tartok, ezek gyakran nem férnek össze azzal, amire a kereszténység tanít minket.
0: Noi per noi è stata una grande lezione di prudenza che vogliamo trasmettervi.
1: Arra hívunk benneteket, hogy nagyon megfontoltak, bölcsek legyetek. A mi tapasztalatunk arra tanít, hogy bölcseknek kell lenni. És az utolsó dolog, amit el szeretnék mondani, az a mondat, hogy az Úr mindent megújítok, mi ezt megtapasztaltuk, ezen a viharon keresztül, amelyet megértünk, a mi kapcsolatunk jelenleg sokkal mélyebb, ha összehasonlítjuk azzal, ami korábban volt. A kapcsolatunk sokkal szebb, az Úr mindent újjáteremt.
0: E quindi un ultimo messaggio ai giovani.
1: És az utolsó üzenet a fiataloknak. Az Úrnak szüksége van rátok, szüksége van a ti tisztaságotokra, és a ti vele együtt való haladásotokra. Az apám mindig azt mondta, a család a társadalom egysége, sejtje, ha a család szétesik, minden szétesik. És ma ezt valóban meg is tapasztalhatjuk. Drága fiatalok, igyekezzetek. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, Jézussal együtt vegyétek kézbe az életeteket, és egy remek művet alkossatok belőle. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Marco és Daniella Rossi tanúságtételét hallhatták, amely a 36. Mladi Festen hangzott el Medjugorjeban 2025-ben.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk. Neveik sorrendje a régebben föltételezett születési sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban valószínű, hogy éppen Márk az, aki hármuk közül a legfiatalabb volt. 1611-ben, 23 éves korában iratkozott be a római Collegium Germanico Hungaricumba, és eszerint születési éve 1588. Születési helye a horvátországi Krizevac, Kőrös. Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, ahonnan pappá szentelve 1615-ben tért haza. Rövid kőrösi tevékenysége után Pázmány érsek prímás fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak az Olá Miklós prímás által létesített nagyszombati papnevelőintézetbe. Menyhért családi neve Grodzsecki, a sziléziai Cseszünben, Teszn született, a galíciai Grodekből származó lengyel családban. Gimnáziumi tanulmányait Bécsben végezte, majd 1603-ban Brünnben belépett a jezsuita rendbe. Teológiai tanulmányait Prágában végezte, ahol 1614-ben kinevezték a Szent Vencel Kollégium igazgatójává. 1618-ban beosztották tábori lelkésznek a kassai helyőrség német és különféle szláv anyanyelvű katonái mellé. István az ősi szentmiklósi és óvári Pongrácz család sarja, amely család már a 13. században szerepet játszott az akkori Észak-Magyarország történetében. 1582-ben született az erdélyi Alvincen. Középfokú tanulmányait Kolozsvárott végezte a jezsuiták kollégiumában. 1602-ben lépett be a brünói jezsuita novíciátusba, ahol együtt volt Grodzseckivel. Kassára őt is 1618-ban küldték, nem csak a helyőrség magyar ajkú katonái, hanem a csekély számú katolikus egyház közösség lelki pásztorának. Érkezését megelőzte a híre. Homonnai működése annyira sikeres volt, hogy Alvinci Péter, Calvin híveinek híres kassai prédikátora fölpanaszolta, hogy amíg ez az egy jezsuita él, addig felekezetünk nem remélhet nyugtot. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem támadása 1619. augusztusában Sárosban találta Pongrácot, aki késedelem nélkül Kassára sietett. Ide menekült Bethlen vezérének Rákóczi Györgynek hadai elől Kőrösi Márk és Grodzsecki Menyhért is. Midőn Rákóczi hajdúi szeptember 3-án a város falai alá érkeztek, Dóczi András a császári főkapitány kevés katonájával kilátástalannak látta a harcot, tekintettel a város protestáns vezetőségére. Másnap létrejött a város átadásáról szóló szerződés, melynek az volt a kikötése, hogy senkinek, se a katolikus híveknek, se a papoknak nem esik bántódása. Szeptember 5-én bevonultak a hajdúk a városba, és tüstént fölrúgták a megállapodást. Dócit bilincsbe verték, s elhurcolták Erdélybe. Rákóczi meghagyta, hogy a három papot tartsák szigorú házi őrizetben. Két napi éheztetés után megpróbálták hittagadásra bírni őket. Az első sikertelen kísérlet után 7-én éjféltájban ismét rájuk törtek, és válogatott kínzások után Márkot és Menyhértet lefejezték. István pedig halottnak vélve egy közeli szennygödörbe vetették, s mellé dobták a másik két vértanú testét is. Fél év elteltével Bethlen és a királyi Magyarország képviselői ugyanabban a házban folytatták a béketárgyalásokat, ahol a három vértanút megkínozták. A befejező díszlakoma után az erdélyi fejedelem táncra kérte föl Forgács Zsigmondnak, a királyi nádornak a feleségét, Pálfi Katalint. Ő azonban csak azzal a föltétellel volt hajlandó táncolni Bethlennel, ha kiadatja neki a három pap holttestét. Ez megtörtént, és a hitéről meg nem feledkező asszony piros sejembe burkoltatta a drága erekéket, amelyeket előbb a birtokán lévő sebesi templomba, majd a hertneki várba vitetett. 1635-ben szállítatta innen a nagyszombati Clarissa zárta templomába. E rendháznak ugyanis leánya, Forgács Mária volt a főnöknője. Miután II. József föloszlatta a Clarissákat, Battyány prímás engedélyével 1784-ben a nagyszombati Szent Orsolyerendi apácák templomába kerültek a holttestek és fejerekék. Eperjesi István a sekrestyés vallomásából tudjuk a következő részletet. Rákóczi először Kőrösit akarta megtörni. Előkelő emberekből álló küldöttséget menesztett hozzá, melynek szónoka arra kérte, pártoljon át Betlenhez, tagadja meg hitét, kövesse Calvin vallását, és ez esetben nem csak szabadságát nyeri vissza, hanem megkapja a széplaki apátság birtokait is. A csábítást végig kellett hallgatni a Pongrácnak is, aki így szólt a vesztegetőhöz. Úgy látszik, az ördög ábrázatát viseled, mert annak feladata az embereket Krisztustól és az Anyaszentegyháztól elszakítani. De megfelelt neki Kőrösi is. Értem, mit akar Rákóczi és mit a főrendek. De a széplaki jószág se nem az enyém, hogy valakinek elajándékozhassam, se nem az uraké, hogy tőlük elfogadhassam. Annak minden jussa az esztergomi káptalannál vagyon. Ami pedig vallomását illeti, mondd meg Rákóczinak, inkább kívánok ezerszer meghalni, mint hogy ezzel az elhajlással híremet és lelkemet pokolra vessem. Így állta ki az első próbát. Utána mindhárman térdre borultak, és Te Deumot énekeltek.

0: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
1: Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, aki újra itt van velünk, vagy most hallja először a Fiffentyűt. Ez a Fiffentyű a Fiffnek a műsora. Én Kristály Veronika vagyok, és velem van Simi atya, azaz Simon Imre atya, aki ragaszkodott ehhez a névhez, úgyhogy fel fogom kérni őt, hogy most az egyszer ő mesélje el, hogy honnan jön a Fiffentyűnek a neve.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a legfrissebb programunk a Fiffentyű, aminek a nevét együtt adtuk, mint egy megszületendő gyereknek. És igazából ez a név a te ötleted volt, mondom neked, Leró, hogy a Fiffentyű nekem azért tetszett, mert benne volt egy ilyen hangzás, mint a csengettyű. És amikor a rádióműsoron gondolkodtunk, akkor bennem mindig az volt, hogy valami a hanggal kapcsolatos dolognak kellene lennie. Nyilván, Veró, te mesélted, hogy volt ez a mikentyű, ami mindenre jó,

0: volt, nem tudom melyik rajzfilmben. Ez is nagyon tetszett. Én picit a nyelvújítási mozgalomhoz nyúltam vissza így halványan az emlékeimbe, amikor ugye jöttek a tyűképzővel, mert hogy az volt, ami valamire hasznos. Így lett a kez tyű, kézre hasznos. A lábtyű az nem honosult meg, de hogy a kesztyű például ekkor honosult meg. És akkor nem tudom, hogy a csengettyű az ekkor honosult-e meg, de mindenképpen ez a tyű nekem nagyon-nagyon hangzatos volt, hogy hát ez tyű, ez egy fifentyű lesz. Mert hogy ez itt csak a szavakkal tudunk embereket elérni, és így lett fifentyű.
1: Most, hogy már tudjuk a fifentyű szónak az eredetét, el szeretném mondani azt, hogy a műsorunk egy kicsit ilyen fiatalokhoz szóló, fiatalos akar lenni, vagy az örök fiatalokhoz is, de bárkihez, aki a rádió elé kerül. Viszont a mi hozzáállásunk a műsorhoz, hogy olyan témákat hozunk, ami a fiatalokat érintheti, illetve hogy ezeket mind szeretnénk úgy megközelíteni, amiből ők is kaphatnak egy színezetet. A mostani adásunkkal sincs másképpen, mert két olyan meghívottunk van, akik valamilyen úton, módon kapcsolódnak a FIF-hez, és ezt majd elmondják ők maguk, hogy egészen pontosan hogyan is. És a mostani témánk is olyan dolog, ami sok fiatalt érint. Na de kedves hallgatók, főleg akik hónapról hónapra követnek minket, azok tudják, hogy játékkal szoktunk kezdeni, úgyhogy a játék előtt szeretném, hogy beköszönjetek, vagy hogy ti is bemutatkozzatok. Először is Péter Finórát köszöntjük.
2: Dicsértesek és Krisztus, sziasztok!
1: Illetve Szabó Istvánt, akit Istiként szoktunk emlegetni.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Szeretném, hogyha két kérdésre válaszolnátok. Az egyik kérdés az az, hogy ki vagy, a másik kérdés pedig az, hogy milyen vonatkozásod van a FIF-hez, milyen kapcsolódásod van a FIF-hez.
2: Először Isten gyermekeként határozom meg magam, ez a legfontosabb kötelékem. Feleség vagyok és anya. És a kapcsolódásom a FIF-hez a nagyobb fiaim keresztül valósul meg, ők kötődnek intenzívebben ehhez a szervezethez.
1: Köszönjük szépen Nórának, és akkor Isti, a te válaszaidat szeretnénk hallgatni?
3: Hogy ki is vagyok, talán most az a legjobb, hogyha azt mondom, hogy családapa. Növekszem még ebben a szerepemben. És a FIF-hez, hogy hogyan kapcsolódom, hát sok évnyi önkéntesség és alkalmazotti lét után most ilyen visszahívásként vagyok itt. Ezután is köszönöm a meghívást. Picit így belülről, de mégis most már kívülről nézem a FIF-et.
1: És igaz, hogy nem meghívottként hivatkoztam rá, de szeretném, hogyha ezekre a kérdésekre Simi atya is válaszolna.
0: Hogyan kapcsolódok a FIF-hez? Hát a jelenemmel és a atya megbízásából ifjúsági főlelkészként vagyok jelen most a FIF életében.
1: Minden válasz, nagyon szépen köszönünk. És akkor rátérnénk a játék részére, ahogyan említettem, vagy igyekeztem kihozni belőle. A játékból mindig kiderül, hogy mi is a témánk. Most nagyon egyszerű dolog lesz, nem is egészen játék. Rövid kérdéseket fogok feltenni, mégpedig olyan kérdéseket, mint például mi a kedvenc színed?
2: Könnyű bemutatni a kék.
3: Én a zöldet mondanám.
0: Narancs, barackvirág.
1: Mi a kedvenc számod?
2: 8-as.
0: 7-es.
3: 2-es.
1: Mi a kedvenc állatod?
0: Csáu-csáu.
1: Ez egy kutyafaj, hogyha bárki feltenni a kérdést.
0: Az oroszlán fejű, macskaképű vadkutya.
3: Méhecske.
2: Lovakat szeretem.
1: Az utolsó két kérdés fog következni. Mi a kedvenc közmondásod, vagy mondásod?
2: Szent Ágostonnak azt hiszem a szavai, megpróbálom eredetibe. In nesse saris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Ez valahogy szabad fordításban az, hogy a lényeges dolgokban egység, a kétségekben szabadság és mindenben szeretet.
1: Kedvenc mondás, közmondás többieknek?
3: Nehezen tudnék ilyet kiemelni. Ilyen ignáci lelkületben esetleg szeretem, amikor mondják az emberek, hogy mindennek szabad lenni, ami van. Más nem jut eszembe.
0: szeretem, ami egyből eszembe jut, amit szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, te Istenből.
1: Köszönjük szépen, és ha már latin, meg ilyen vallásos idézeteket mondhatok főképp, akkor szentírási rész. Mi a kedvenc szentírási részed? Nem kell pontosan idézni.
0: Jó, hát az én mondatom az előbbi is innen táplálkozott, az aranyszabályt idéztem. Akkor most kedvenc szentírási történetemet mondom, a bűnös asszony, aki az Úr Jézus lábára olajat önt, és ajánlott tőli, könnyeivel öntözi, és az Úr Jézus azt mondja, hogy kinek sokat bocsájtanak meg, az nagyon szeret.
2: Nagyon változik sok részt a szeretek. Vannak időszakok, amikor egyet másod. Most a napokban az egyik Zsoltár, talán a 19. Zsoltárban van, valahogy így hangzik, teljék örömöd szám szavaiban, és engedd, hogy szívem vágya elérjen hozzád, Uram, megváltom, teremtőm.
3: Sokszor jött már velem szembe az életem során, mikor így valami nagyot kellett volna mondani, az, hogy minden általa belőle is érte van. Ez érdekes, nem sosem neveztem volna ezt ilyen kedvenc idézetnek, de sokszor szembe jön ez így velem.
1: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, a kérdések, a rövid kérdések ennyik maradnának, vagy befejeződtek, és ahogyan a kedves hallgatók láthatták, hallhatták, inkább hallhatták, hogy egy kis fejtörést okozott már az is olykor, hogy mi a kedvenc színünk, vagy mi a kedvenc számunk, mert hogy ezeket a kérdéseket ritkán tesszük fel azoknak az embereknek, akik így direktben, akik nagyon sokat szolgálnak felénk, mert hogy általában más kérdéseket teszünk fel, mint például, hogy hol az ebéd, vagy mint például olyasmit, hogy mi lesz a programmára, meg hasonló dolgokat, viszont néha elfelejtjük ezeket az apróságokat is, úgyhogy gondoltam, hogy feltesszük így bemelegítésképpen, mert hogy néha elfelejtjük ezeket a dolgokat, vagy olykor bele tudunk feledkezni, amikor szolgálunk, bele tudunk feledkezni önmagunkba. Amire pedig kíváncsi vagyok az, hogy ez vajon mennyire lehet jó, mennyire lehet rossz, és nem szeretnék egy ítéletet hozni, vagy nem szeretnék egy konkrét választ a végére, hanem csak kíváncsi vagyok a véleményeitekre. És ha már így a szolgálatról, áldozatról, meg így az velejáró ajándékokról szeretnénk beszélni, akkor fel is tenném az első kérdést, mégpedig az, hogy neked milyen szolgálatok vannak az életedben? Hol szolgálsz?
2: Férjemmel együtt a házas hétvége közösségben köteleződtünk el, ahol intenzívenben szolgálunk együtt. De én szolgálatnak élem meg a hivatásomat és a munkámat, amiben megélek. Emberekkel dolgozom, és úgy látom, hogy ott nagyon meg tudom azt élni, hogy egy kicsit a Jóistent is becsalni a munkába, és egy kicsit az ő meghosszabbított keze lenni a jogi útvesztőkben. Ezt a két szempontot emelném ki.
3: Istenek hálom, mondhatom, hogy továbbra is így a zene az életem része, a zenei szolgálat. Még akkor is, hogyha közel sem olyan intenzitással, mint néhány évvel ezelőtt, de azért továbbra is benne van így az életemben, életünkben. De amikor mostanában kell erre a kérdésre magamban válaszolni, hogy mi az én szolgálatom, akkor néha van, hogy így lesütöm az arcomat, hogy hát én most már nem is önkénteskedek, meg nincsen ilyen komoly szolgálatom, és akkor ilyenkor eszembe jut a gyóntatónknak a nagyon-nagyon kedves bátorítása, hogy hát igazából a gyerek nevelés az önmagában Krisztus szolgálat. Ez azért mindig jól esik.
0: Talán egy szóval meg tudnám fogalmazni azt, hogy hol szolgálok, de mégsem födni a valóságot, vagy nem tudnánk. Tehát azt mondanám, hogy az egyházban szolgálok, de annyira széles ezen belül a paletta, hogy igyekszem jelen lenni az egyház minden területén, ez sokszor felülről. Most tanulom azt a koncentrált fegyelmet, hogy egyre koncentráljunk, és akkor tényleg az állapotomnak megfelelően az ifjúság, a fiatalság szolgálatában törekedjek jelen lenni. és ne minden más különböző búcsúra menni, prédikálni, meg különböző meghívásoknak, ne mindennek eleget tenni, és mindennek megfelelni, hanem fókuszálni egy picit jobban egy szolgálatra.
1: Igazából egészen szépen átvezettétek a következő kérdést, mert hogy amikor ilyesmiről beszélünk, hogy szolgálat, akkor érdemes előtte egyáltalán definiálni, vagy meghatározni azt, hogy mi számunkra a szolgálat. Mert mindazt, amit behoztatok, ezt valahol lehet nevezni az én olvasatomban egyfajta hivatásnak is. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog, meg hogy valahol így egy ilyen életszolgálatra is vagyunk meghívva, ami akár hivatás is lehet. De viszont kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy mit neveznétek szolgálatnak, vagy mit neveznétek hivatásnak? Vagy hol húzódik a kettő között akár egy vonal, vagy van-e vonal?
2: Hivatásomat is úgy élem meg, mint egy szolgálat. Nekem minden az, amit a Jóistennel, a Jóistennek fel tudok ajánlani, amit nem azért teszek, mert az élet rákényszerítene, hanem azért, amit önként tudok felajánlani neki. Valahogy így látnám a kettőt üzletét.
0: Én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy úgy érzem, hogy a szolgálatom is hivatás, és a hivatásom is szolgálat, és nem tudok vonalat húzni közébe, vagy nem elválasztani tudom, hanem hát összemosni. Olykor nem a legjobb, de hogy én valahogy úgy érzem, hogy ezt nem kellene szétszedni.
1: Azért is tettem fel ezt a kérdést, mert én is egy kicsit hasonló véleményem vagyok, és úgy gondolom, hogy a fiatalok számára is ez egy kérdés lehet, hogy például, hogyha az ő munkája nem szól föltétlenül egy Isten központuságról, vagy Krisztus követésről, akkor ő hogyan csempészheti bele, vagy akkor az már nem is szolgálat, nem is hivatás számba megy. Mert amikor hivatásról beszélünk, akkor vagy arról beszélünk, hogy papi hivatás, vagy arról beszélünk, hogy mondjuk orvosi hivatás, de ritkán beszélünk arról mondjuk, hogy takarítói hivatás. És számomra valahol mindenhol, ahol egy kicsit bele tudjuk vinni a Krisztus központuságot, az tud egy szolgálat lenni. Vagy az egymás szolgálatát, nem kiszolgálását, hanem szolgálatát, a szeretetben való szolgálást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy így a kettő közé nem teljesen húznék ilyen erős vonalat, de nagyon kíváncsi lennék még sok ember véleményére ezzel kapcsolatban. Úgyhogy gondoltam, hogy felteszem nektek a kérdést.
2: Én azt írom meg, hogy nincs olyan terület, hogy nincs olyan munkahely, hogyha most erről beszélünk, hogy hivatás, ahova a Jóistennel lehetne bevinni. Tehát lehet a takarítás közben dicsőíteni, lehet most felvállalni azt, hogy akkor most a legjobbat adom magamból, és ezt felajánlom a Jóistennek. Aki emberekkel dolgozik, az még pláne nagyon be tudja vinni. És nem feltétlenül nem lehet kizárni. Tehát, hogyha keresztényként határozom meg magamat, akkor nincs olyan, hogy felakasztottam a fogasra, mert bementem az irodába, és majd elveszem onnan, amikor indulok hazas, akkor ismét imádkozom. Tehát egyszerűen én csak úgy tudom megélni, hogyha vele élem meg az otthoni szürke hétköznapok, házi teendőit is, mint a nagyon nagy kihívásokat és a lelkesítő szolgálatokat is.
0: Tehát bármi legyen a munkám, én azt érzem, hogyha látom benne az emberek szolgálatát, akkor az valóban szolgálat. Legyen az, hogy a papírokkal vagyok el az irodában, de ha nem látom azt, hogy ezek a papírok szolgálják annak az embernek a jólétét, akiért én ezt most teszem. Sepregetek, de ha nem azt látom, hogy hú, az emberek mekkora örömmel fognak belépni ebbe a tiszta terembe. Tehát nem azt a seprűt kell látnom, nem azt a papírt kell látnom, azt az embert kell látnom, aki az én munkámból ezáltal fog majd gyönyörködni vagy részesülni. És ez szolgálat.
2: Azt mondom, hogy ez mindig könnyű, tehát van, amikor ezt nehezen élem meg, mindig lelkesedéssel. Most, hogy százszor látom szétszórva a házba a cipőket a bejáratnál, és akkor ezen mérgelődök egy csomót, vagy azt bevezettem, hogy akkor, amikor úgyis rendet kell rakjak a cipők között, elmondok egy fohászt azokért, a gazdáiért, most a kisebbik fiam, vagy a lányomért, vagy, és akkor ez rögtön szolgálattá átalakult, csak ennyi kellett hozzá, tehát nagyon-nagyon kevés a küszöb, de azt meg kell lépni, ezt a küszöböt.
1: Nagyon tetszik, amit mondasz, hogy így ebben is megtalálni. Hát egy kicsit az örömforrás nekem, én ezt élem meg valahol. Viszont kíváncsi lennék, hogy mi a többieknek is azok az örömforrások, amiket úgy gondoljátok, hogy ezek által a hivatás, gyakorlás, vagy a szolgálatotok által, és hogy általában csak ezáltal értek el, vagy van-e egyáltalán ilyen? Tehát most gondolok itt, Isti, behozod a zenét, és van-e olyan, amit máshol nem tapasztalsz, csak mondjuk a zenei szolgálatban?
3: Könnyű beleszeretni ebbe a szolgálatba, amikor instant látja az ember a hatását, úgyhogy nem hiába, ez becsapó is tud lenni nyilván, de a zenében és a zenei szolgálatban azt szeretem leginkább, amikor tényleg azonnal látszik az embereken akár a meghatódottság, akár az öröm, az eufória, ezért azért nagyon jó zenésznek lenni, amikor tényleg ennyire azonnali a hatás. Most a mindenféle mesterséges intelligenciás chatbotok világában már nagyon megszoktuk, hogy beírunk valamit és rögtön jön a válasz, de így a zenélés kapcsán is ezt nagyon sokszor meg lehet élni, hogy elég csak kiválóságra törekedve igényesen oda tenni néhány hangot, és a Jóisten azt megfogja és felhasználja szinte azonnal. Ez azért jó tud lenni.
0: Az örömforrásnál hát nagyon érdekes, ahogyan a cipő összegyűjtésnél fogalmaztál, hogy akkor egy fohász behozni az Istent. A munkámból adódóan, hogyha én például a Szentmisét veszem, mint területet, hát akkor az nagyon Isten központú. A szolgálatomban, vagy egy papi szolgálatban úgy érzem, hogy nagyon erősen Isten központúan vagyunk programozva, ezért az örömforrásom nekem pont az, hogyha sikerül az embert észrevenni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy az tud még egy örömforrás lenni, amikor úgy tudok egy Szentmisét bemutatni, hogy látom azt, hogy a padai felkapja valaki a fejét, vagy megemelkedik, vagy érezni azt, hogy az az ember itt van. Istenhez szeretném kapcsolni, mint forráshoz. Ha Isten ember, vagy valahogy ebben a főparancsban tudunk egybefogni, Isten ember és önmagunk szeretete.
2: A házas hétvégében a házas párokkal együtt szolgálunk, próbálunk a más házas párnak is segíteni, vagy egyáltalán elkísérni azon az úton, ahol az egységet tudják építeni egymás között, és ott nekem az nagy örömforrás, amikor tapasztaljuk együtt a férjemmel, a többi szolgáló házaspárral, hogy elindulnak egymás felé, elindulnak ezen az úton, vagy újra elindulnak, mert igazából jó házasságban élő házaspárok, csak egy kicsit le kell törölni a port a lelkiekről, és Istennek az eszközeként, tehát megélni ezt, hogy a Jóisten felhasznál azzal az adottsággal pont, amivel vagyok, és az neki pont elég ahhoz, hogy megmozdítson valakiben valamit. Valószínűleg ezen a szülői hivatásomban is a legnagyobb öröm, hogy azt tapasztalom meg, hogy a Jóistennek a munkatársa vagyok ebben a folyamatban, hogy ránk bízta ezeket a gyermekeket egy bizonyos ideig, és megbízik abban, hogy az, amit tudunk mi adni, az pont nekik elég lesz ahhoz, és ezt közben csodálni, jó közben kiemelkedni belőle, és úgy az egész képet látni, nagy-nagy örömforrás.
1: Nagyon szép, ahogyan beszéltek erről, csak mosolyogni tudok rajta, vagy így elképzelem, ahogyan átélitek, és nekem ez is egy örömforrás, hogy erről beszéltek. Viszont általában, amiben benne van a szívünk, lelkünk, vagy amiért teszünk, azokban el tudunk fáradni. Még akkor is, hogyha tényleg nagyon szeretnénk, nagyon akarjuk, vagy egy mindennapos dologról van szó, még akkor is, hogyha nagyon szeretjük azokat, akikért ezt mind tesszük. Tehát gondolok itt például a szülőségre, hogy a szülőség az egy nagyon-nagyon szép hivatás tud lenni, vagy egy áldott dolog, hogy ahogyan nem említetted, hogy megkaphatjuk ezt a feladatot. Úgyhogy én arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami nektek ezeknél az elfáradásoknál tud segíteni. Vagy volt-e ilyen, hogy kicsit többet elvett, mint amennyit akkor tudtál adni? De ugyanígy kíváncsi vagyok a papíjúatásnál is, úgyhogy bátran válaszolhatsz a kérdésre.
0: Az, hogy mi az, ami segít, én nem szoktam sablont húzni, hogy na most akkor az ima az, ami segíteni fog, vagy most ez. Azt kell megnézem, hogy mibe fáradtam bele, és mire van szükségem, miből kell táplálkoznom. Tehát mindenképpen a jó Isten, de hogy én az életemben azt érzem, hogy nem létezik ez a sablon, hogy akkor most azt mondják, hogy jaj, kiégtél, elfáradtál, mennyi imádkozzál. Lehet, hogy abba fáradtam már bele, tehát hogy abból lett már elég. Ezért mondom, hogy mindenképp Isten a forrás, de hogy elég sok színűen tudja magát kínálni, és akkor azt megtalálni, hogy hol van az én elfáradásom, és mi lesz erre a gyógyír.
2: Belefáradni azt könnyű, és valahol az élő kapcsolat adja meg nekem azt, hogy most legyen az a jó Istennel, vagy legyen az a házas párommal, tehát akik fel tudják tölteni a készülék, a lelki készülék, a szeretett tankomat, a nevezzük bárminek, ami egyensúlyba tart egyáltalán, tehát egyensúlyba kell legyek önmagammal, a Jóistennel és a párommal, ahhoz, hogy én működjek. Tehát ezek a területek nálam. És ezt van úgy, hogy elvonulással tudom megoldani, van úgy, hogy csak leülök játszani a gyerekekkel, és az az öröm, ami abból származik, az már feltöltött, de nekem ami segít, az néha a nemnek a kimondása. Tehát ezt elég nehezen tudtam. Most sem működik mindig, de van, amikor sikerül, és most eszembe jut egy ilyen kedves történet, hogy pont a kislányom segített ebben, hogy egy pörgős időszak után voltunk, amikor szolgálatra, és egyik nap a másik után így pörögtünk, és a kislányom akart volna valami családi programot, mert neki mindig vannak ötlete, és mondtam, hát lehetetlen ezt kivitelezni, mert nézd meg, hogy hétvégére is mennyi mindent vállaltunk be, és akkor így pont robogtunk haza a kocsi, most mondta, hogy de időként lehet nemet mondani, és mondtam, halljátok, milyen bölcsesség szólalt meg most, és mondom, tudod mit? Következő szolgálatra, amire felkérnek, nemet fogok mondani, bármi legyen az, és akkor nagyon kíváncsian várta a két gyermekünk, akik otthon vannak velünk, hogy mi lesz a következő dolog, és vasárnap találkozunk egy atyával, és meglát, és azt mondja, hogy Nóra, arra gondoltam, hogy kérjelek fel, és mondom, hogy nem. És a kislányom ott állt mellettem, és azt mondta, hogy ügyes vagy, anyuka.
1: Milyen megerősítés. Különleges helyről. Egyet értek a lányoddal.
2: Néha ki kell mondja valaki nekünk.
3: Hát a Jóisten az nagyon, nagyon nagy menedzser. Nyilván, amit most mondani fogok, arra van ellenpélda is, de nálunk azért ritkán fordul elő, hogy a feleségem és én is egyszerre fáradjunk el, akár gyereknevelésben, akármiben, tehát valahogy Isten mindig úgy igazítja, hogy egyik a másikat mindig ki tudja segíteni. Nyilván mondom, van ellenpélda is erre, de ez azért egy nagy biztonság is. Meg egy feladat is, hogy meglátni, hogy mikor kell belépni, mikor kell most azonnal átvenni egy-két feladatot, vagy bármit. Hát így a gyereknevelés kapcsán ugye órákig lehetne sorolni a feladatokat, és azokat, amiben el lehet fáradni, de hát ugyanígy órákig lehetne sorolni azt is, hogy egy apróság mennyire fel tud tölteni. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy tudom, hogyha én éppen elfáradva érzem magamat, akkor igazából nyugodt is lehetek, mert a feleségemre számíthatok ebben is.
1: A válaszaitok alapján én úgy gondolom, hogy aki esetleg elfáradt, már ebből is tud esetleg erőt meríteni. Viszont azért így zárásképpen, mert most már az adásidőnk lejárt, szeretném megkérdezni, hogy ha valaki út előtt áll, vagy azon morfondírozik, hogy elvállaljon-e valamit, vagy éppen nemet mondjon-e valamire, mondanátok-e valami olyasmit, amit esetleg ti tanultatok ezekből az évekből, ezekből a az áldozatokból, meg ajándékokból, amiket kaptatok az elmúlt időkben, mondanátok-e valami olyasmit, amit szívesen átadnátok nekik?
0: Nekem az, hogyha valami megtörtént, és hogy Jóisten hagyta, hogy az megtörténjen, akkor abból ő valami jót tud kihozni. Ő tudja, hogy miért történt.
2: Igen, ez a lelki megnyugvás, ez jó, hogy, bármi is a Jóisten akarata szerint van. Ez változott nálam. Tehát régebben imádkoztam a Jóistennek, hogy a terveimet valósítsa meg. Aztán eljutottam oda, hogy mielőtt tervezek, a Jóistent is kérdezzem meg. És hát különféleképpen ő azért ad választ embereken keresztül, vagy az igény keresztül, de hogy most már megtanultuk, hogy, a Jóisten leülünk, és időt hagyunk arra, hogy a döntés megszülessen. És mikor megszületik a döntés, és, lelki békét érzek, akkor vagyok biztos benne, hogy a Jóisten válaszol.
3: Hát én annyi csak egy nagyon egyértelmű, de gyakorlatilag dolgot tudok mondani, hogy nem kell mindenre azonnal válaszolni. Még akkor sem, hogyha, valamire nagyon érezzük az indítatást, és rögtön igent mondanánk, vagy rögtön nemet mondanánk, azt az élet tanultam, hogy nem kell 0,01 szekundum alatt válaszolni feltétlenül minden kérdésre. Meg lehet kérdezni a Jóistent előtte.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a mondatokat, ezeket a bölcsességeiteket behoztátok. Köszönjük a figyelmet a hallgatóságnak is. Vendégünk volt Péter Finóra, Simon Imre és Szabó István. Én pedig Kristály Veronika voltam.
0: Micsoda tessék az Úr Jézus Krisztus!
4: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sosem más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezgető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszíttad őket, hogy kishitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kishitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

találok rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira, de igenis. Hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.